0: Balaton legjobb slágerei.
1: Balaton Rádió. Nappal a legjobbakkal.
2: Száguldó csillag, csak le ne

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
1: Balaton rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani, így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat. Az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a Keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált, ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bn.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartja és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavas barlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. az összeget pályázati források nélkül, kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak. Szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlag hőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a víz hőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak. A régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, zsigmondkori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek bák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városában,

0: kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő

0: fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy massachusettsi férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkor arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
2: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes, szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanév rendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a Szedd Magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország Szlovák különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: minden tudás egyeteme. Lehet-e a molekulákra csomót kötni? A biofizika eszköztárának szerepe a jövő orvos tudományában. Damjanovics Sándor előadása.
1: Előadónk orvos, biofizikus, a Debreceni Egyetem Molekuláris Medicina Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Felkérem Damjanovics Sándort, hogy tartsa meg előadását.

0: Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Köszönöm a szíves fogadtatást, és meg fogok próbálni ennek megfelelni, bár nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, mert olyan dolgokról kell beszélnem, amelyeknek a megértése sokkal többet kíván, mint egy rövid 45 percet, viszont mindenképpen igyekezni fogok odáig eljutni, hogy legalább a burkoló görbéjén követhető legyen az, amit elmondok. Miről van szó? Századunk, új évezredünk, úgy gondolom egyik leggyorsabban fejlődő tudománya az élettudomány. Az élettudomány különböző ágai azért tudnak ilyen gyorsan fejlődni, mert kétségtelen tény az, hogy az összes többi tudományág eredményeit felhasználják. Ez a felhasználhatóság és felhasználás együttműködés teszi az élettudományokat ilyen valóban gyorsan fejlődővé. Kérem, fantasztikus részletességgel ismerik a kutatók a legkülönbözőbb molekuláris folyamatokat az emberi testben, a sejtekben, mindenben. Egyrészt ugyanakkor kénytelenek vagyunk beismerni, hogy néha nagyon egyszerű dolgokra nem tudunk választ adni, az orvostudomány döbbenten áll, és nem tud igazándiból mit kezdeni egy sima allergiával, a parlagfűvel. Nem nagyon tud mit kezdeni, kérem, azzal, hogy a bennünket ragyogó módon megvédő immunsejtjeink, azok, kérem, esetenként ellenünk támadnak, úgynevezett autoimmun betegségeket okoznak, vagy éppenséggel, amit a megmentésünkre belénk ültettek, mint mondjuk egy vesét, vagy egy szívet, azt akarják kidobni belőlünk, azért, mert idegennek tekintik. Hogyan lehetne ezt szabályozni? Lehet-e vajon elérni azt az állapotot, amikor tudjuk, hogy hova akarjuk a gyógyszereket küldeni? Miről van szó? Kérem, fáj a fejem, lüktet egy artéria az agyamban, kellemetlen érzéseim vannak, beveszek egy gyógyszert. A gyógyszerben lévő, nyugodtan mondhatom, trillió számra ott lévő molekula szétoszlik, a keringés szétosztja, diffúzió, minden különböző mechanizmusok a lábam nagy ujjától a fülcimpámig, és a szerencsém van, oda is jut, ahova kell. Ha nincs szerencsém, akkor nem is veszek be egy másikat, ami már nem olyan jó, és erre szokták azt mondani, hogy kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét, mert a nem oda jutó molekulák, mint ahova szántuk őket, ott bizony kárt okoznak. Na most kérem, elképzelhető-e az, hogy valamikor az orvostudomány varázsgolyókat gyárt, ezek a varázsgolyók megtalálják azt, hogy hova kell menni, oda és lehetőleg csak oda mennek, na nyilván szétoszlanak máshova is, de ha szerencsénk van, akkor lehet olyanná gyártani őket, hogy lehetőleg gyorsan kiürüljenek a szervezetből azok a molekulák, amelyek nem a megfelelő helyre mentek. Van-e ilyen? Kérem, az előadás végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy van. Szabadalmazott ilyen molekulák vannak. 20 éve dolgozunk együtt Egyesült Államokbeli barátainkkal azon, hogy például antitestekkel irányítottan odaküldjük a mérgeket, izotópokat, ahova kell, és olyanná lehet varázsolni ezeket az antitesteket, hogy amelyek egerekbe készülnek, ugye, hogy ne termeljünk azok ellen antitestet, tehát humanizálják őket, sajnos nagyon drágán. És ezzel azért elérnek olyan eredményt is, hogy mondjuk egy felnőttkori T-sejtes leukémiának, ami egy fehérvérűség fajta, főleg ázsiai emberekben fordul elő, Amerikában nem kevés ázsiai eredetű ember él, nem ritka a betegség, az átlagos életidő a felfedezés után körülbelül 6 hónap, kezelés után kérem 3 év, sőt 5 év, sőt 6 éves túlélés is van. Furcsa módon partnereink klinikusok. Klinikusok, akik viszont pontosan értik azt, hogy mit csinálunk, és ők mondják meg, mire kíváncsiak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi kell, egyáltalán milyen fajta tudás kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, azok most kénytelenek lesznek elszenvedni részemről azt, hogy megvizsgáljuk, hogy a sejtek felszínén milyen fajta receptorok vannak, milyen molekuláris antennák vannak, mennyi van belőlük, mikor mennyi van belőlük, és ki mellett van, kikinek a szomszédja. Mert nem mindegy, hogy kikinek a szomszédja, mert általában azok a molekulák tudnak együttműködni, amelyek, kérem, egymás mellett vannak. A 70-es években úgy képzelték el a különböző sejtmembránokat, a sejt legkülső rétegét, amely legelőször érintkezik a külvilággal. Ott cserél voltak éppen a sejt információt, anyagot, energiát, mindent, ami csak cserélhető. És úgy képzelték el, hogy a sejtmembrán voltak éppen az egy folyadék réteg, lipidekből, zsírnemű anyagokból álló folyadék réteg, amiben fehérjék puszkálnak, időnként időleges kapcsolatokra tesznek itt szert, ezek az időleges kapcsolatok szétválnak, de mindenki szabadon mozog. Ennek alapja volt, ennek a bizonyos elképzelésnek, Fry és Edidin világhírű kísérlete volt az, hogy egy egér meg egy humán sejtet fúzionáltattak, összeolvasztottak, és azt tapasztalták, egyiknek a sejtfelszíni molekuláit pirosra, másiknak zöldre festették. A két szín összekeveredett. Igen, csak akkor a felbontás még fénymikroszkópos volt. Mai, modern felbontások mellett látni fogjuk azt, hogy bizony a második jelzője volt ennek a fluid mozaik membrán modellnek az igazi, a mozaik rész, a mozaikitás, az a bizonyos szigetszerűség, ami annyit jelent, hogy bizonyos lipid szigetkék önálló életet élnek ebben a mozgékony rétegben, azokban olyan fehérjék vannak egymás mellett, amelyeknek együtt kell működni, hogy miért vannak ezek pont egymás mellett? Hát kérem, amikor valamilyen parancs érkezik, valami ingerbehatás ér bennünket, hogy ezt vagy azt a molekulát meg kell szintetizálni a szervezetnek, akkor az egy sejten belül elkészül. A sejtnek egy bizonyos részén, miután ugye a megfelelő kódolás minden megtörtént, ilyen vezikulákba, kis lipid hólyagocskákba kerül, ezek szépen kiúsznak a sejt külsejére, és ott kiterülnek. Ez maga lesz egy mozaik szigetke, és nyilvánvaló, hogyha együttműködő molekulákat kíván szintetizáltatni valamilyen külső inger, azok lehetőleg egy időben egyszerre fognak elkészülni, mert a szervezet a pazarlást nem igen tűri meg, nagyon ökonomikus, nagyon gazdaságos, és ezek aztán, amikor már nincs rájuk szükség, szépen bemennek vissza a sejt belsőben, lebomlanak, és mások épülnek föl belőlük. Egyébként nem kis meglepetésre, mostanában, hát talán a humán genomnak a megértése révén is, tudjuk azt, hogy a sejtek fehérjeinek, kérem, nagy többsége, nem fogják elhinni a számot, nekem közel 90%-a membránba kerülendő fehérje lesz, a valóban vízoldékony fehérje, amit a gének kódolnak, sokkal kisebb arányt képez benne. Tehát ez a mechanizmus, amit itt nagyjából vázoltam önöknek, úgy néz ki, hogy igaz lehet. Na, hogyan lehet ezeket a membrán receptorokat, ezeket a felfogó antennákat analizálni, amelyek ezekben a lipid szigetekben előfordulnak, és kell-e ez nekünk? Kell-e az, hogy minden apró molekulának a bajszát piszkáljuk, vagy pláne csomót kössünk rá, meg fogom mutatni az előadás végén, hogy hogyan? Kell-e ez az adófizetők drága pénzén?
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.

0: Kérem, ez nagyon sokba kerül. Szabad-e ilyet csinálni, amikor nem tudunk megoldani nyilvánvalóan komoly betegséggel kapcsolatos problémát, és azokat kénytelenek vagyunk esetleg még csak távolról közelíteni. Kérem, előadásom végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy ezek a látszólag játékos, tréfás megoldások olyan információ halmaz birtokába juttatnak bennünket, itt rögtön alázatosan be kell valljam, olyan információ halmaz juttatnak nekünk, amelyeket még föl sem tudunk dolgozni, legalábbis nem teljes egészükben. Tudom, ezen információk segítségével a jövendő orvostudományának egy már ma is megvalósítható részét tudjuk voltak éppen gyakorolni. Ennek a gyakorlásnak a végén majd föl lesz sorolva, hogy hány ilyen szabadalmazott gyógyszer van már, hány százzal próbálkoznak tovább lépni, és hányfajta betegséget lehet megpróbálni gyógyítani annak alapján, hogy tudjuk, hogy mi van a sejteknek a felszínén, milyen receptorok hol helyezkednek el, milyen összeállításban lehet őket megtalálni, és milyennek a szerepe. Hogy mondjam meg, nagyon keveset tudunk eddig ezekről, de minden lépés közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ezt valóban lehessen használni. A következő ábra csak azt mutatja, hogy a sejtmembránban, amit itt így ábrázoltunk, ugye vannak olyan molekulahalmazok, amely molekulahalmazok fölismerik az ellenséget, az ellenségnek a fehérjeit már kicsit földolgozva, más ilyen molekulafajták mutatják meg ezeknek, és ha ez a reakció lejátszódik, akkor jön létre az, amit az elején már apostrofáltam, hogy például egy békés vesét, amit beültettek, csak nem pontosan mondjuk a szülőktől kapta az illető, vagy mégis ritkaság, hogy ilyet lehessen csinálni, hanem egy szegény, hirtelen elhunyt valakitől, akinek a vesét túléltették, és az nem teljesen pontosan illik az ő immunrendszeréhez, az bizony komoly bajokat okoz. Ezek a molekulák, ezeket a sejteket, amely bemutatják itt az idegen fehérjéket, bizony meg fogják ölni. Lehet-e ezt szabályozni? Lehet-e úgy szabályozni, hogy valóban csak a kilökődést akadályozunk, és ne gyengítsük le annyira a szervezetet, hogy közben megszűnik a védekezés, nem tud a szervezet illő módon védekezni a külső ellenséggel szemben? Kérem, ez egy nagyon nehéz kérdés, és majd rá fogok arra mutatni, hogy szerencsére, bár ezen mechanizmussal szemben igazán gyógyszert nem nagyon lehet előállítani. Egy furcsa mellékkörülmény az, hogy bizonyos ionokat, káliumot, egyéb ionokat a membránon keresztül engedő ioncsatornák, amelyek nagy molekulák egyébként, közel helyezkednek el ehhez, és ahol a megölendő sejt és a támadó sejt összeilleszkedik, ezt a részt nevezzük immunszinapszisnak majd, ott helyezkednek el a csatornák, és most kérem, csatornákkal szemben olyan anyagok, gyógyszerek, amelyek szabályozzák annak a funkcióját, mert ha ott van, akkor biztos, hogy beleszól abba, hogy mi legyen a felismeréssel, azok ilyen sereget képeznek, tehát meg lehet próbálni azt, hogy hogyan lehet nem direktben, nem közvetlenül, hanem az ionoknak a áramlásán keresztül, ha úgy tetszik, a membránpotenciál változtatásával, tehát egy fizikai behatásnak a változtatásával szabályozni úgy a működést, hogy valamit segítsünk azon, hogy ne kelljen megmérgezni valakit egy fél életen keresztül ahhoz, hogy csak 5-6 évente kelljen neki vesét cserélni például. Kérem, ahhoz, hogy ilyen molekula együttállásokat meg lehessen vizsgálni, különleges módszereket kell alkalmaznunk, önök közül nyilván nagyon sokan ismerik azt a módszert, amikor egyik molekulának kérem a tetejére ráhelyezünk egy zöldszínű festéket, egy másikra egy piros színű festéket, és akkor az történik, hogy a zöldszínű festéket megvilágítjuk, akkor a piros színű fog inkább világítani, mert a zöld színű átadja az energiáját ennek, és ez fogja kisugározni azt a szint, amely mutatja, hogy ez a kettő valóban molekuláris közelségben van egymáshoz képest. Mi az, hogy molekuláris közelség? Ez egy nagyon tág fogalom egyébként. Kérem, 2 és 10 nanométer között lehet itt, mint egy ilyen mérő szalagot odahelyezni a molekulák közé, és ezeket meg lehet mérni nagy pontossággal. Nyilvánvalóan, amikor sok ilyen molekula van, amit mi kapunk egy-egy sejtről adatot, azt kérem szépen a sejt egészére vonatkozó átlagtávolság lesz, de hogy lesznek egymáshoz közel ilyen molekulák, ez a módszer bemutatja. Az eloszlásgörbék, ha nulla körül helyezkednek el, akkor nincs ilyen együttállás, ha viszont elcsúsznak, és a fluoreszcencia energiatranszfernek, energia átadásnak, a világító energia átadásának a görbéjét vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az becsúszik a pozitívba, ennek következtében, tehát van ilyen együttállás, és kell tudnunk találni a sejtek felszínén más módszerekkel most, olyan különböző fortokat, receptorhalmazokat, amelyek igenis egymás mellett vannak. Ha meg ott vannak, akkor miért vannak ott? Együttműködnek-e? Kell-e, hogy együttműködjenek, vagy nem? Van-e valami haszna annak az egyik részéről, hogy a másik mellette van? Ez mindig egy kérdés, ezt mindig külön meg kell vizsgálni. Egy viszont biztos, hogy a sejtek felszíne elvileg tartalmazza pontosan az ott lévő molekulaelemek halmaza, fajtái, minősége, mennyisége formájában és eloszlása formájában mindazt az adatot, amit a sejt közvetlen előélete tud nyújtani. Csak éppenséggel ezeket a hieroglifákat még nem tudjuk rendesen olvasni. Van, amikor tudjuk, van, amikor nem, de amennyiben tudjuk, és amilyen mértékben tudjuk, olyan mértékben tudjuk azt, hogy mi történt. Miért merem ezt mondani? Hát az előbb ugye megállapodtunk abba, hogy a sejtek felszínén megjelenő receptor minták. Egy ilyen minta nyilvánvalóan nem, ez a minta nem azonos ezzel a mintával, tehát az van föltüntetve, hogyha páronként megmérem a távolságát 4 receptorfajtának, ha a távolságok változnak, esetleg azt tudom kimutatni, össze tudom rakni egy ilyen kétdimenziós mintává ezeknek az eloszlását, egy térképet tudok csinálni belőle. Ezt különben 20 éve csináljuk, ilyen molekula mintákat lehet kapni a sejtek felszínén, és ezeknek mind nevük van természetesen, meg tudjuk mondani, hogy melyik micsoda, van, amelyik receptor alkatrészeket mutat itt be, azért van a görögbetűk rendszerint első 3 Örögámban egy első 3 tagjával jelezve. Kérem, ez valamit kell, hogy jelentsen. Ezek valóban együttműködnek, tudjuk, hogy együttműködnek, ezek a minták viszont rendkívül konzisztensen, rendkívül jó hatásfokkal mindig megtalálhatók a sejtek felszínén. Így természetesen milyen sejtekről beszélünk? Hát kérem, mit a legkönnyebb vizsgálni? Hát a vérsejteket. A vérsejteket ugye, hiszen a fehér vérsejteket könnyű elválasztani, azok a védekező rendszernek a fő alkotó részei, tehát elsősorban azokban lehet vizsgálni, de hagy nyugtassák meg mindenkit, minden másfajta sejteken előállíthatók ezek a receptorminták, ha a receptorokat valami kivarázsolja a illető sejtben lévő genetikai kódból, mert ott benne van. Tehát mondok egy házszámot, csúnyán fog hangzani, mert a latin nevét vagyok kénytelen mondani, aztán lefordítom. Kérem, kolorektális karcinoma sejtekben ugyanilyen mintákat lehet találni. Kolorektális azt jelenti, hogy végbél környéki, ugye, bélhám sejteken, nem limfocitákon, bélhám sejteken ugyanilyen mintákat lehet látni. Ha ugyanilyen mintákat lehet látni ott is, akkor valamire ez kell. És ha azokat megkezeljük, és változik az összetétel, abból azt is meg lehet mondani, hogy az valamilyen gyógyszerre fog-e reagálni, vagy sem. De még nem vagyunk ott, hogy erre varázsgolyókat lőjünk ki. Varázsgolyókra csak ott van lehetőség, ahol kérem, olyan receptor mintákat tudunk találni, amely receptor minta, vagy maga egyetlen receptor jelzi, hogy én vagyok a daganatsejt, én vagyok a gonosz, akit meg kell ölni, az a legkönnyebb helyzet, akkor arra kell ráirányítani akár antitesttel azt az izotópot, ami lehetőleg közelre sugározzon, lehetőleg alfa vagy beta, lágy beta sugárzó legyen, és akkor ilyen nanométeres nagyságrendben, kérem, lehet orvoslást végezni. Nanométert emlegetek, mi az, hogy nanométer? Ha azt mondom, hogy 10⁻⁹ méter, azt mindenki érti, mindenki tudja, de azért tapasztalati fogalmunk nincs róla, mert a méter az rendben van, az ekkora, na de a nanométer, hát ki látott nanométert, ugye senki? Hát kérem, volt, aki látott. Gerd Dinig és Heinrich Rohrer az úgynevezett pásztázó alagút effektusos elektromikroszkópiáért kapott Nobel-díjat a 80-as évek közepén, de már az eleje környékén sikerült megmutatni nekik ezt a képet, amiért voltaképpen a Nobel-díj indoklását kapták. Ez a kép azt jelenti voltaképpen, és ők állították elő, hogy 4 grafitatom átmérője 1 nanométer. Tehát valahol már tudjuk tenni a nanométert, és ha a molekuláknak a nanométeres távolságairól beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy nagyon kicsi távolságról van szó, mert már 4 szénatomnak a átmérője egy sorban képes a nanométert előállítani számunkra. Egy érdekes kérdés és provokatív kérdés, el lehet-e azt képzelni, hogy valamikor ezzel a mondjuk pásztázó alagút effektusos mikroszkóppal, amellyel darabonként lehet azért piszkálni atomokat, atomokból molekulát állítunk elő. A Nottinghami Egyetem nanotechnológiai tanszékének a emblémája az, amit itt tetszenek látni, és ezen elég világosan látható az, hogy 2 kis ördög, ha úgy tetszik oroszlán, atomokat tol egymást hegyire hátára. Hogy áruljam el, hogy 1982-ben már sikerült egyszerű molekulát, például amóniát előállítani ezzel a módszerrel. Tehát igenis lehet atomokból összepakolni molekulákat. Tehát a nanotechnológia valóban egy olyan tudomány, aminek óriási műszaki jelentősége van, de ugyanakkor nekünk van egy készre, a természet által készre legyártott élő szervezetünk, vannak sejtjeink, vannak molekuláink. Ha ezeket mi meg tudjuk vizsgálni nanotechnológiai módszerekkel, akkor nekünk nagyon-nagyon erős ismeretanyag forrásunk lesz, amely ismeretanyag forrás meg tudja esetleg magyarázni azt, hogy mi hol helyezkedik el. A most következő ábrán önök azt fogják látni, amiben egy kiváló kollégánk doktorált 1997-ben, és az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelent meg a cikke, hogy különböző sejtfelszíni elemek, amelyek pont az ilyen idegen anyag bemutatására játszanak szerepet, ha megjelöljük az egyik fajtát egy nagy aranygömbbel, másikat egy kisebb aranygömbbel, akkor ez a nagy aranygömb esetleg eltakarja mellette lévőt, és ha a jelzéseket a következő ábrán látható módon most megismételjük, de úgy, hogy először most a másikra tesszük a aranygömbjeinket, a 10 nanométer átmérőjüket, és a 30 nanométeres akkor már ide nem tudjuk tenni. Ha megszámoljuk az aranygömböket sejtek felszínén, megfelelő nagy területen, megfelelő darabszámú sejten, tessenek elképzelni, hogy ki lehet egészen primitív algebrával számolni azt, hogy az egyik fajta molekulából mennyi van a másik fajta mellett, és a másik fajtából mennyi az egyik mellett. Ez a kép Jenei Attila doktornak a felvétele, elektromikroszkópos felvétele, Varga Sándor a kollaborációban, intézetünkben készült. Ez a kép annyira tetszett egy amerikai immunológia könyvnek, hogy megvették a Proceedings National Academy of Sciences-től, és megjelentették, tehát voltak éppen ez a kép mutatja azt, hogy hogy néz ki ez a sejtnek a felszínén. És ha kiszámoltuk, megint csak egyszerű matematikai eszközökkel, különböző régióban megszámolva a különböző aranygömböket, kiderült, hogy nem véletlenszerűen oszlanak el. Pedig minden amellett szólna, hogy úgy oszoljanak el. Ez elektromikroszkópos kép volt az előbbi, ez már nem az. Rögtön megmondom, hogy ez micsoda, de az előző kép mutatta azt, hogy valami összerendezi ezeket. Mit teheti ezt? Hát itt jönnek azok a részletek, amelyekkel kénytelenek vagyunk foglalkozni. Azt mondjuk megint, hogy a mikrodoménnek, a lipid struktúrának a részei rendezik ezeket össze, már a szintézisük során, és utána kiviszik a sejt felszínére, ott természetesen ezek csak bizonyos élettartammal rendelkezhetnek, hiszen a membrán mozog, az él, az állandóan újra szintetizálódik, vissza cirkulál a sejt belsejébe, de hát láttuk, hogy ez itt nem véletlenszerű elektromikroszkópos képen. Erre ugye rögtön azt lehet mondani, ugyan kérem, önök csináltak egy preparátumot, a preparátumot megvizsgálták a vákumban, mert elektromikroszkópiához vákum kell, előtte kiszárították, mindent csináltak vele, önök olyan artefaktumot, olyan műterméket gyártottak, amilyet akartak.
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.
0: Amit itt tetszenek látni, az viszont más. Ez úgynevezett atomerő mikroszkópos felvétel, ahol kérem vizes közegben egy membrán darabot, tehát még azt se lehet mondani, hogy a membrán alatti régiók valamilyen rendezést csináltak, azon a 30 nanométeres aranygömbök épp úgy ilyen klaszterekben, csomókban láthatók, mint egyébként az elektromikroszkópos képen, igazolva azt, hogy ez nem műtermék. Itt rögtön meg kell álljunk egy pillanatra, és lehet ugye arra hivatkozni, sok módszer, nem sok módszer, amit alkalmazunk, kérem, kell a sok módszer. Kell a sok módszer, hogy kikerüljük az esetleges hibákat, problémákat, nagyon érzékeny, nagyon finom felbontású területeken dolgozunk. Amit itt tetszenek látni az ábrán, az egy három keserves hét alatt elkészült minta. Tudnélik, ha az ember atomerő mikroszkóppal akar mérni, ami nem más, mint egy kicsike, nagyon kemény hegy, amit pásztázunk a minta fölött, olyan puhán, lazán, hogy nem tud belemélyedni, nem tud belehasítani, de az elektronhéjak taszítják egymást, és annak a mozgása, amit le lehet képezni, az atomerő mikroszkóp hegyének a mozgása, az a domborzatot visszaadja. Azon látható a 30 nanométeres aranygömb, amit ott néztünk, de valahogy, ha ilyen tisztaságú, ilyen apró, ilyen fantasztikus, nagyfölbontású képet kapunk, az emberben ott van mindig a kis ördög, honnan tudom, hogy az tiszta volt? Hát kérem, a természet csodálatosan segítségünkre jött, mert a csillámpala, amit mikának szokták májka, hogy angolul, azt le lehet rétegenként hántani, minden réteg teljesen tiszta felszínt ad, és ez a három vagy hány ezer év alatt kialakult kristály struktúra lehetővé teszi számunkra azt, hogy valóban elmondhassuk, hogy annak kell ott lenni, amit mi oda tettünk, tehát ha tisztán dolgoztunk, és az a molekula halmaz, amit oda pakoltunk, az valóban az, aminek gondoljuk, akkor azt fogjuk látni, így lehet látni DNS molekulát rajta, enzim molekulákat, a legkülönbözőbb molekulafajtát, és sejt felszíneket is lehet látni, ahol viszont célszerű lehetőleg koloidális aranygömbökkel jelölni, hiszen ugye tudjuk azt, hogyha mondjuk egy helikopterrel szállunk a Szahara felett, akkor ha valami zöldet látunk, ami a homokból kiemelkedik, az föltehetően pálmafa. Ha pálmafa elkezd szaladni, akkor nem pálmafa. Na most a sejt felszínén nyilvánvaló, hogy rengeteg fajta receptor minden van, tehát nem tudjuk azt egy dzsungelben megmondani, melyik milyen fa, pláne ha soha nem láttunk olyan fát, csak tudjuk, hogy olyannak is kell lenni, aminek ilyen-olyan-amolyan alakja esetleg lehet, olyankor meg kell jelölni, és a jelzés valahogy láthatóvá kell tenni, és ez a tiszta csillámpala felszín adja a lehetőséget. Azok a lukak, amiket itt tetszenek látni, 6 ongströmbös lukak. 6 ongströmbös lukat látni ilyen felszínen atomerő mikroszkópos képen igazolása annak, hogy ez valóban egy hihetetlen nagy felbontású módszer, amely hihetetlen nagy felbontású módszer segítségével sok információt nyerhetünk, de ez az információ még mindig egy kicsit messze van attól, hogy valóban élő sejteken lehessen dolgokat megmérni, míg viszont élő sejteken energiatranszferre tudunk mérni távolságokat, megmondjuk, hogy miből hány darab van. Kérem, itt egy olyan módszer szeretnék röviden önöknek bemutatni, amelyet nagyon régen tetszenek ismerni. Kémikusok a 70-es évek legelején foglalkoztak azzal, hogy a különböző kémiai reakciók során azon kis térfogatban, akár egy enzimreakció során, abban a kis katalitikus centrumban a különböző alkatrészek, amelyeket vagy összerakad az enzim, vagy szétválaszt, azok milyen gyakorisággal fordulnak elő, ott meddig tartózkodnak, és azt találták ki, hogyha hihetetlen kicsire tettenek látni, ez 3/10 mikrométer, még ennél is sokkal kisebbre be lehet szűkíteni a fókuszát egy lézersugárnak, vagy akár több lézersugárnak egymásra vetítve a fókuszát, ott abban a fókuszban, ha van egy ritka molekulapopulációnk, amit láthatóvá tettünk valahogy, tehát bekentük fluoreszkáló festékkel, elég specifikusan meg lehet ezt csinálni, akkor azok kibevándorolnak ott, a kibevándorlásnak a gyakoriságát megmérve, úgynevezett korrelációs analízissel meg lehet nézni azt, hogy melyek azok, amelyek együtt mozognak, hogyha együtt mozognak, melyek azok, amelyek külön mozognak, ezt meg lehet nézni a sejtek felszínén is. Nos, ha a sejtek felszínén nézzük ott, és azt látjuk, hogy melyik molekula mozog a másikkal együtt, hát az, amelyik egy mikrodoménben van, amely egy ilyen lipid tutajon úszkál, tehát azoknak együtt kellene működni. Ha együtt kell működni, akkor már az ember gondolkozhat azon, hogyan lehetne ezeket megjelölni, megvizsgálni, beavatkozni az együttműködésbe, mert hát, ha olyan beavatkozás sikerül ezzel produkálnunk, amely beavatkozás megváltoztatja annak a molekulának a működését, esetleg egy sejtet elpusztít, esetleg egy sejtet megment, tehát itt még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy azt a üzenetet, amelyet a sejt felszín tartalmaz, amely a molekulák halmazából áll, amelyek nyilván valamilyen külső ingerekre szintetizálódva kerültek oda a sejt felszínére, lehetőleg úgy, hogy azok legyenek egymás közelében, amelyek együtt szintetizálódtak, tehát azok föltehetően együttműködnek, de ez még nem biztos, ennek mind utána kell menni. Itt rengeteg fizikai, kémiai, biokémiai együttműködés kell, de ezt elértük, akkor meg lehet mondani, ki kicsoda, mit csinál, és mit kellene vele csinálnunk ahhoz, hogyha kiderül, hogy az jelzi azt, hogy ez egy nagyon gonosz sejt, mert annak az a szándéka éppen, hogy mondjuk saját magunkat megtámadjon, és egy mondjuk autoimmun betegséget létrehozzon, ami nem más, mint az immunrendszerünk agresszív saját magunk ellen fordulása. Na most ilyenkor azt mondtam, hogy fluoreszkáló molekulák abszolút eszenciálisak, szükségesek ahhoz, hogy ezek láthatóvá tehetők legyenek, mozgásukat, darabszámukat, mennyiségüket, együttműködésüket, energiatranszfer folyamataikat, ami ugye a távolságmérés jelenti, megvizsgáljuk. Hát kérem, az rengeteg mérés jelent, mert a energiatranszfer párossával lehet nézni csak. Na most, ha lenne egy olyan csodafegyverünk, hogy egyetlen egy gerjesztő fénnyel, amit tetszettek látni itt az animációban korábban, egyetlen egy gerjesztő fénnyel több szint lehetne produkálni valamilyen anyagfajtából, az nagyszerű lenne. Ilyen a kvantumpont vagy nanokristályok, megint a nanotechnológiának egy csodálatos ajándéka. Ez egyszerűen egy félvezető kristály, aminek van egy átmérője. Tetszenek látni, nem valami nagy lépték, egy nanométeres léptékről van szó, de lehet 5-10 nanométer átmérőjű. Ezek a nanokristályok azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, mondjuk a legegyszerűbb kadmiumból és szeléniumból összeállított valami, hogy ezek, ha megvilágítjuk őket valamilyen színnel, visszavilágítanak, és a színük, amivel visszavilágítanak, attól fog függni, hogy mekkora az átmérőjük, mert valóban rezonálnak a fényel történő besugárzásra, és a rezonancia révén kibocsátott fény voltaképpen a látható színskálának teljes spektrumát képes lefedni, és egyetlen gerjesztő hullám elegendő ahhoz, a különböző molekulákat, különböző nagyságú ilyen kvantumpontokkal jelöltünk meg, hogy azokból valamilyen módon, valamilyen információt nyerjünk, akár energiatranszfert nézzünk, mozgást nézzünk, együttmozgást, korrelációs analízist. Hát tetszenek látni azért, hogy voltak éppen itt egy dátum is jelzi, 1998-ból közlik le újdonságként még ezeket a biológiában is alkalmazható dolgokat. Nyilván nem túlságosan új dologról van szó fizikai szempontból, de alkalmazás technikai szempontból nagyon új és nagyon nagy jövő előtt álló módszerek kerülnek így a kezünkbe. Kérem, a nanokristályok, tehát a nanotechnológia sokat segítenek, még akkor is, hogyha ilyen bonyolult receptor folyamatok zajlanak le. És feljutunk egy olyan pontig, ahol a keringő fehérvérsejtek egy fajtájának, a limfocitáknak a jel átviteli rendszerét fogjuk tanulmányozni. Majd rögtön kiderül, hogy hogyan ez a betegségekhez, miért kell ezt tanulmányozni, és milyen betegség csoportokat lehet ezen keresztül gyógyítani. Fogjuk látni, de először sajnos kérni kell a kedves türelmüket, hogy egy pár szót szóljunk ezekről a receptorokról. Nagyon érdekes receptorpárról van szó. Interleukinoknak hívják azokat a molekulákat, amelyeket fehérvérsejtek termelnek, részben önmaguk használják fel ezeket, részben más fehérvérsejtek mennek oda, ezért interleukin, fehérvérsejtek közötti valami citokinnek is szokás nevezni némely fajtájukat. Ezek receptorokkal rendelkeznek. Természetesen ezek nem peptid természetű anyagok, nem túlságosan nagyok, ezek sokszor akár három ilyen receptor fajtához is hozzákötődnek. Hát mivel jelöljük őket, kérem, az alfa, béta, gamma, az csodálatos valami, lehet őket cserélni ezzel a három görög betűvel, de ezeknek van pontos molekulasúlya, tudjuk, hogyan kapaszkodnak össze, tudjuk, hogyan kapaszkodik hozzájuk fentről az interleukin, mondjuk ezen az ábrán éppen az interleukin 15-ös, és teljes meglepetésünkre ez a nagyon komoly hatásokat kiváltó, majd rögtön megbeszéljük, melyek ezek. Interleukin 15 a receptorát valahogy nem igazán szerethette, mert a receptor, amelyet a limfocitákon használ ez a interleukin, ez a molekula, ahhoz, hogy fölgerjessze valamilyen funkcióra, kényszerítse azt a fehérvérsejtet, azt már úgy egy hízósejtem teljesen más receptorokon keresztül váltja ki. És itt van a molekuláris biológus meglepetése is, hogy ezek az enzimfajták, ezek a jánosarcú kináz, jacknek szokás ejteni, különböző egyéb molekulák, közreműködő molekulák, egy egész sor, nagyon bonyolult rendszer, ugye ennek a hatására egy receptor rendszeren keresztül adott molekulán, adott sejten, adott receptor szisztémán. Egy másik sejten teljesen más a receptor szisztéma, némi hasonlóság van ugyan az enzimek és a közvetítő anyagok között, de ez nem azonos. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Hát lehetséges az, hogy ennyire különbözik a jelátviteli rendszere ugyanannak a molekulának, ami valamit ki akar váltani, csak azért, mert egy másik sejthez ment oda? Hát kérem, úgy látszik, hogy igen. Úgy látszik, hogy igen, de ennek az ellenkezője is látható. Az interleukin 2, az interleukin 15 receptorok, azok rendkívül hasonlítanak. Mind a kettő három peptid dalán, majd rögtön meg fogják érteni önök, kérem, hogy miért kell ezeken most nekem itt ennyit rágódnom, miért akarom önöknek azt szugerálni, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert kérem, ezt a két interleukint gyógyításra használják, gyógyszerként használják, és ennek a segítségével azokhoz a sejtekhez, amelyek úgynevezett aktivált állapotban vannak, tehát mutatják, hogy én a rossz sejt vagyok már, nekem itt van kint az interleukin receptor alfám, a kettő receptor alfám, oda küldjük majd az interleukin receptor alfa ellenes antitesttel az izotópot, a toxint és azt a sejtet megöljük. De tudnunk kell azt, hogy az valóban beteg sejte, és ki kell zárnunk azt, hogy máshol azok úgy ne nagyon menjenek. Az interleukin 15 receptor teljes meglepetést okoz. Nemrég fedezték fel egyébként, az elmúlt 10 évben még az interleukin 15 receptorról nem sokat tudtunk, a felfedezőjével kollaborálva vizsgáltuk ezeket az átviteli folyamatokat, és meglepetésünkre az úgynevezett béta és a gamma alegységes, tehát két hosszú peptidlánc, amelyek effektív enzimaktivitással rendelkeznek a sejt belsejében, molekuláris biológusok figyelem, teljesen más hatást képesek kiváltani, egy olyan különböző alfa alegység, ez a kettesé, ez meg a 15-ösé segítségével, annak semmi más szerepe nincs, csak az, hogy amikor ez oda kötődik ehhez a hármashoz, akkor ezen molekulának az eltorzításával fogja ezeket begyújtani, nyilvánvalóan másképp, mint ugyanezt a kettőt, ennek a alegységnek az eltorzulása, ennek a itt lévő közreható molekulának a segítségével. Na most, hát ezt kell ezzel nekünk foglalkozni? Ez nem az a molekulánk bajszának a rángatása, hogy valamit csinálunk azért, mert ugye hát a kutatásra el akarjuk tölteni az időnket? Kérem, nagyon nem, mert először ki lehet próbálni azt, hogy a sejtek felszínén ez a három receptor fajta, mondjuk az interleukin receptor kettőjé együtt van. Tetszenek látni, előre együtt van, nem úgy szedi össze a interleukin kettő maga, ott van egymás mellett. Ezt hozzáteszem, összébb jön. Ha ezt teszem hozzá, ami csak ezt a kettőt használja, fölnyílik a háromszög, ez mind mérhető, megmértük. Ha a interleukin 7-es teszem hozzá, ami csak a gamma alegységhez kötődik, fölnyílik a másik. Hát ez tényleg olyan dolog, hogy nagyon szép játéknak tűnik. Elegáns játék, szép játék, komoly technika kell hozzá. Mi a haszna? Hát ha tovább megyünk ebben, akkor megnézzük még azt, hogy ezek a különböző membránreceptorok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Azt meg lehet úgy nézni, hogy egyszerre jelöljük meg a különböző lipid szigetkéket pirossal, és mondjuk zölddel azt a receptort, amelyet vizsgálunk. Ha ez átmegy nagyon sárgásba, akkor ezek bizony keményen átfednek. Ha ezzel szemben az egyik olyan molekuláris elemet, amelyről tudjuk, hogy semmi köze azon fajta lipid tutajokhoz, lipid szigeteskékhez, amin a mi molekulánkat akarjuk keresni, akkor a piros meg a zöld ketté válik. Tetszenek látni, milyen szép különböző a kettő? Ez konfokális lézerszkenning mikroszkóppal készült felvétel, amelyen belül még azt is meg tudjuk nézni, amit már mutattam, korrelációs analízissel, hogy melyik mozog együtt, és melyik mozog külön-külön. Következő ábránk meg tudja mutatni nekünk azt, hogy miért csináltuk az egészet. Itt van egy nyugodt sejt. A nyugodt sejt egy T-sejtfajta, ami a nyirok-sejteknek egy olyan fajtája, ami elsősorban ölő funkciót fejt ki, vagy segíti az úgynevezett B-sejteknek az antitestképzését. Ha interleukin 2-vel fogjuk aktiválni ezt, mi az, hogy aktiváljuk? Egyszerűen hozzáadjuk ezt a molekulát, az elkezd kérem akár oszlódni is, de mindenképpen molekulákat fog termelni, mindenképpen nőni fog, és utána egy kemény, gyilkos sejt válik belőle, a már említett mechanizmusokkal megtámadja az idegen fehérjéket felmutató sejteket. Utána, amikor elvégezte ezt a funkcióját, szerencsére a programozott sejt halál az apoptózis segítségével saját kardjába dől, és meggyilkolja magát. Na most ugyanez a sejt, ugyanez, ha nem az interleukin 2-t kapja, amelynek a ingerület átviteli útja, ugyanazon a két fő molekulán keresztül megy át, csak éppenséggel egy alfa alegység esetleg másképp változtatja meg annak az alakját, az ugyancsak aktivált sejtet, osztódó T-sejtet csinál, és memória T-sejt lesz belőle, ami segíti az antitestképzést, és a végén vakarózni fogunk, mert allergiánk lesz. Tehát szó nincs arról, hogy megöljön valakit, de emlékezni fog, és annak a révén akár allergiás reakciót csinálhat. Miért jutottunk el idáig? Azért, mert azt akarjuk megvizsgálni, hogy például egy ilyen nagyon fontos aktiváló receptor, vajon ha azt mi megcélozzuk, segíthet-e abban, hogy kiírtsuk azokat a sejteket, amelyek betegséget okoznak. Nem könnyű feladat, nagyon sok munka, külön munka kell hozzá, nézzük tovább, hogy melyek ezek a külön munkák. Hát először is ugye, ha már ölésről van szó, megnézzük azt, hogy hogyan történik az ölés. Ez a két sejt, ez két gyilkos sejt, ez a sejt, amelyet meg akarnak éppen ölni. Megvizsgáljuk azt, meg lehet vizsgálni az előző mikroszkóp rendszerrel azt, hogy az érintkezési felületen különböző molekulák jelen vannak-e. Ez az, amely bemutatja az idegen fehérjét, ez az, amely jelzi azt, hogy az ölő sejt, hogy az érintkezési felületen különböző molekulák jelen vannak-e. Ez az, amely bemutatja az idegen fehérjét, ez az, amely jelzi azt, hogy az ölősejt ott van, az ölősejt

0: mondunk, amin el lehet indulni, és ezt már csinálják. Olyan betegséget, mint szklerózis multiplex például, sokgócsú idegmeszesedés, gyógyítanak csatornagyátlókkal, egészen frissiben. De ezt lehetnék pontosabbá tenni.
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.
0: Az antitestek nagyon drágák, mert említettem, hogy humanizálni kell őket, de ezekkel már 11-et törzskönyveztek, 11-et gyártanak, ilyen antitestfajtát, amivel különböző betegségeket kezelnek, rögtön fogom mutatni, milyeneket. 400 újabb ilyen antitest áll kipróbálás alatt, aminek az egyetlen célja az, hogy pontosan megcélozzanak egy receptor családot a sejt felszínén. Következő ábra fogja mutatni azt, hogy ennyi fajta úgynevezett autoimmun betegséget, amelynek az interleukin 2 receptor szintje autoimmun betegségben magas lesz, azt lehet kezelni ezelőnyi antitesttel, az antitest hátára odavarjuk azt a toxint, azt a mérget, azt az izotópot, amely a megfelelő helyre eljutva, kérem, ott megcsinálja a megfelelő ölési funkcióját. Tehát lehet látni, hogy itt tényleg egy nagyon komoly betegség családnál már ilyen célba orientált, varázsgolyós valami lezajlik. Ugyanakkor lehet izotópokat úgy odaadni, hogy azok közelhatóak legyenek, és a interleukin 2 receptor ellenes antitestek ma már gyógyszerként használhatók. Tehát elindult egy folyamat, amely folyamatnak a lassanként a vége felé is közeledünk, még egyel adós maradtam. Adós maradtam azzal, hogy megmutassam, hogy hogyan kell molekulára csomót kötni. Kérem, meg fogjuk próbálni. Az animáció mutatja a képeket. Ha van egy hosszú molekula oldatom, amelynek a két végét valamilyen ragacsal, avidin, biotin, ismert ragacsok a biológiában megkentem, megjelöltem előre, aztán veszek egy optikai csipeszt, ami nem más, mint egy infravörös lézer, nem krómnikkelből van, hanem infravörös lézer, azzal megfogok egy kis plasztik gömböcskét, amit bekentem az egyik fajta ragacsal, ami a biotinnal reagál, akkor ki tudok halászni, ha szerencsém van, és elég higaz oldatom egy darab molekulát ebből, ezt csak utólag lehet természetesen ellenőrizni, és akkor azt egy olyan errefele áramló, nagyon lassan áramló folyadéksugárba rakom, amely, kérem, ezt így kifeszíti, és ha a másik oldalról most, akár csak egy ilyen pipettának, vagy egy másik optikai csipesznek a végére teszek egy ilyen kis gömböcskét, az bekenem az ellenoldali ragasztóval, akkor már is megvan ez, ezt már is meg lehet hurkolni. Ne tessék elfelejteni, ezek a fénysugarak itt átmennek ezen, semmi bajt nem okoznak, csak itt fog a csipesz, tehát át tudom fordítani, meg tudom a hurkon keresztül csinálni azt a trükköt, hogy keresztül dugom rajta a végét a molekulának, és csomót kötök rá, amit a japánok megcsináltak 1999-ben. Azon szerencsések közé tartoztam, akik ott ültek és látták, mielőtt leközölték volna Nagoyában. Nos, ez a mérés nem pusztán játék volt. A aktin és a DNS volt a két áldozat. Aktin az egy izomfehérje, amellett a molekulák, az aktin molekulák a sejteknek a alakját, rugalmasságát szabályozzák. A DNS ugye a genetikai kódot viszi. Kérem, DNS nem lehetett eltörni, akárhogy próbálták rángatni a csomót rajta. Az aktint igen, mert az túl vastag, viszont a DNS a természetben is ilyen hegyes hajtűkanyarokat kénytelen elszenvedni molekulák hatására. Ha a genetikai apparátusunk el tudná törni a DNS-t, akkor mi nem lennénk itt, és nem beszélgetnénk. Én úgy gondolom, hogy az ígéretemet beváltottam, mert mutattam azt, hogy hogyan lehet molekulákra csomót kötni, és talán sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy igenis lehet molekuláris terápiákat találni. Egyre inkább az lesz a cél, egyre inkább az lesz az igazi megoldás, hogy a mellékhatásokat elkerülendő, megtaláljuk azokat a jelzéseket, azokat a mintázatokat a sejtek felszínén, amelyekkel célba lehet juttatni olyan eszközöket, amely eszközök esetenként elősegítik annak a sejtnek a szaporodását akár, vagy éppen megölését, attól függően, hogy mi az kívánságunk. Köszönöm a figyelmüket.
2: Most pedig önökön a sor, várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.
3: Professzor, ha jól értettem, az interleukin 2 nagyon sok sejtben előfordul, kis mennyiségben ugyan, de előfordul. Amikor ezzel a bizonyos varázsgömbbel megcélozzuk, nem fordulhat elő az, hogy hasznos vagy ártalmatlan sejteket is elpusztítunk?
0: Köszönöm szépen a kérdést, de igen. Azokat is megtámadjuk, de tessék szívesen egy mennyiségi kérdéseket figyelembe venni, amelyet úgy látszik nem teljesen hangsúlyoztam ki, vagy hangsúlyoztam eléggé. Nagy számú

0: interleukin 2 molekula receptor van, tehát nagyszámú interleukin 2 molekulát tud megkötni egy daganatos sejt, egy aktivált sejt, egy valamilyen módon már indulatba hozott sejt. Ezzel szemben azok az interleukin 2 receptor szintek, amelyek valóban nagyon sokfajta molekulán is megvannak, azok oly kis részszámot jelentenek, hogy az oda kötődő izotóp nem tud mit csinálni, sőt lehet, hogy ezért sem az ellenkező irányba fogja kibocsájtani azt az egy szem kvantumot, vagy béta sugarat, vagy alfa részecskét, amit éppen kibocsájt. Tehát a kérdés jó, valóban van ilyen, itt a mennyiségi kérdés. Éppen körülbelül ugyanolyan mértékben, mint ahogy mondjuk egy gyógyszer molekulának az affinitása valamilyen specifikumhoz, valamilyen specifikus alkatrészhez, az sohasem 100%-os, még akkor sem a nanomolos koncentrációval is már hatékony.
1: Professzor úr, nem akarok kötözködni, de miért olyan biztos ön abban, hogy nem szakad el a DNS molekula? Valamit magyarázatot tudna erre adni?
0: A DNS molekulának a vastagsága, a DNS molekulának a hajlíthatósága teljesen más, mint az aktin molekuláé. Azon erőviszonyok közt, amelyeket itt kifejtettek rá, amelyek körülbelül azonosak azzal, amelyeket élőben a DNS molekulának el kell szenvedni, körülbelül hangsúlyozom, eltörni nem lehetett. Ebből arra következtetnek, hogy nyilvánvaló, ez a molekula azért úgy épült föl a kiválogatódás során, a törzsfejlődés során, hogy ezt ne lehessen rögtön már a kezdetén mondjuk enzimek csavaró hatásával, különböző aktivátor molekulák odatapadásával tönkretenni. A másik az a kromatinban magában olyan szorosan van a pakolva hajtűkanyarokkal ellátva ezek a DNS molekulák, hogyha azt nem bírná ki, akkor bizony eltörne. Nem tudom, ki bírja, nehéz eltörni.
2: Na, azt szeretném megkérdezni, hogy a rendelkezésre álló módszerek közül miért nem választják ki az egyetlen legalkalmasabbat a kísérletek végzésére? Miért kell ezt a sok drága, sokféle módszert használni, amiről szó volt?
0: Kérem, a nanovilág technológiája azért olyan, hogy különösen, hogyha egy nagyon komplex rendszerben, olyan komplex rendszerben, mint az élő sejt, vagy akár a nem élő sejt, de mégis a molekulák világa, méréseket végzünk, kölcsönhatásokat tanulmányozunk, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy maga a mérés, a megfigyelés milyen mértékben hat kölcsön ezzel a folyamattal. Tehát itt tényleg egész eddig a szintig el kell menni. Na most, ha egyetlen módszert alkalmazunk, a műhibák, a lehetséges, hát mesterségesen előidézett effektusok nem zárhatók ki. Ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk zárni, érdemes több egymástól független mechanizmusú mérési folyamatot elvégezni, és ezek mind ugyanabba az irányba mutatnak, mind ugyanazt a választ adják, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az a válasz nagy valószínűséggel jó. Szabad legyen azt mondani, hogy például egy azt hiszem Magyarországon is jól ismert kutató, aki eredetileg finn, aztán német, majd most megint német finn lett, egy Dresdai Max Planck Intézet főigazgatója, Kai Simons neve ismerős, az SBK-ba, szegedi biológiai kutatóban is gyakran járt, előtte Heidelbergben dolgozott az EMBO-nál, amikor ezelőtt 2 évvel először azt mertem jelenlétében mondani, hogy a sejtek receptor struktúrája a sejt felszínén üzeneteket tartalmaz, amelyek meghatározzák azt, hogy mi volt a sejtnek a múltja, legalábbis a közelmúltja, és mi lehet a közeljövője, aki egy darabig elgondolkodott, és azt mondta a mérésen, hogy ezek artefaktumok, utána még jobban elgondolkodott, és azt mondta, hogy valószínűleg igazatok van. Szóval, azzal védekeztünk, hogy ennyiféle különböző módon néztük meg, hogy mindig ugyanazt az artefaktumot kapjuk, az nagyon-nagyon ügyesnek kellett volna lenni.
3: Tisztelettel szeretném kérdezni, hogy van egy beteg, aki ilyen autoimmunbetegség valamilyen fajtájában szenved, elmegy a szegényke a házi orvoshoz, és a házi orvos az óriási szakértelmével, ugye nagyon képzett házi orvosok is vannak, idézőjelbe teszem, mit tud csinálni ilyen betegséget? Ez egy teljes klinika, teljes laboratórium, teljes egyetemi kutatás, minden van, mit tud egyáltalán, mit tud fölírni, hogy kezdje el, ha valaki ilyen. Erre szeretnék választ. Köszönöm szépen.
0: Nem lévén gyakorló orvos, megpróbálok inkább a családban mindkét gyermekem gyakorló orvos megmenjem is az ő tapasztalataik alapján válaszolni, de azt hiszem, hogy azért minden gyógykezelés, ha már elfogadottá válik, a gyógyszereket gyártók elkövetnek mindent annak érdekében, hogy azt minden szélesebb körben népszerűsítsék, hiszen azért gyártják, hogy keressenek rajta, ez egy természetes törekvés. Abból kívánnak megélni. Tehát én azt hiszem, hogy a körzeti orvosokon így is el fognak jutni ezek a ma még a tudomány világába tartozó módszerek. Tény az, hogy ma még kísérletes alapon kezelik a betegeket, és hagyd mondjam el, hogy például a partnerünknek, Tom Wolfman professzornak, aki tagja az USA Tudományos Akadémiájának, meg a miénknek is, annak minden egyes alkalommal a National Institute of Health-ben, ahol ő 70 munkatársal dolgozik, és ő maga klinikus, kérem, be kell mutatni még a diplomáját is, nem vissza az eredeti diplomáját, hogy megengedjék neki, hogy kísérletezzen betegeken. Tehát ez még kísérlet számba megy sok esetben, de életmentő kísérlet számban, és esetenként a betegnek a komoly beleegyezése kell hozzá, föl kell világosítani arról, hogy minek lesz kitéve, milyen lehetőségek esetleg károk érhetik. Tehát ez még nem föltétlen az a lehetőség, hogy most direktben a körzeti orvosok kezébe adjuk, mert ahhoz még túl korán van. De egy biztos, hogy például már említettem a szklerózis multiplexet, azt ma már szoralén származékokkal, vegyi anyagokkal próbálják ion csatorna gátláson keresztül befolyásolni. És ezt nagy valószínűséggel a körzeti orvosok is fogják tudni adni. Izotópokkal, antitestekkel kicsit komplikáltak.
4: Az előadás során hallottunk nagyon-nagyon sok lehetőséget, hogy milyen betegségeket lehet gyógyítani ezekkel a kísérletekkel. Viszont kérdésem az, hogy az öröklött betegségek gyógyíthatóak-e ezekkel a kísérleti módszerekkel?
0: Erre kapásból természetesen nem tudok válaszolni, tehát jó volt a kérdés. Viszont az elképzelhető, hogy öröklött betegségeknek is vannak olyan sejtfelszíni jelzői, nem biztos, hogy egyetlen molekula, nem biztos, hogy egy molekula fajtának a megváltozása, hiánya vagy ott léte, néha egyébként az is mond valamit, de esetleg azoknak az együtteseknek a struktúrája, szerkezete adhat olyan információt, amely információt fel lehet használni. Voltaképpen ezeket az információkat még rettentő szűk kör használja egyáltalán kutatómunkában is, tehát ez valóban a jövő orvostudománya sok szempontból, de már elindult azon az úton, hogy lehessen használni. Egyébként örökletes dolog, hát mondjuk a cisztikus fibrózisnál közismert az, hogy egyetlen egy fehérjének, a klórion csatorna fehérjének a megváltozása okozza a legnagyobb bajt, megpróbálták genetikai manipulációval is pótolni ezt, mert arról van szó, hogy folyton tüdőgyulladás van, mert nem nedvesedik a kis bronhiulus a tüdejében, hanem kiszárad mindig, és a baktériumok könnyen megtapadnak. A végén mi lett a megoldás? Hát szerencsétlen kínlódó sejtek DNS-t, nukleáris savat váltanak, nem mind DNS-t, RNS is van köztené, a választanak ki, és az a ragacs ott annyira elfedi azt, hogy letokolják a fertőzés, és nem tudnak tőle megszabadulni, tehát cicori mit csináltak velük? Nukleáris savakat, természetesen enzimeket adtak, és ki tudták köhögni, és többet értek el vele, mint a genetikai manipulációval. Tehát ilyen megoldás is van, amikor ugye így próbálkozunk, és lehet, hogy így lenne egyszerűbb. Ez is van.
5: Tisztelt professzor úr, meg kell valljam, hogy ebben a témakörben abszolút járatlan és tájékozatlan vagyok. Tehát ezek után, ha bármit kérdezek, tessék szívesen ezt elnézni, ha
0: nincs nem kérdés, csak a válasz.
5: Az jutott eszembe ennek az előadásnak a során, hogy tulajdonképpen, mikor valamikor általános iskolában tanultam, annyit tanultam a vörösvérsejtekről, meg a fehér, hogy a fehér az a rendőr, és az intézkedik, amikor kell. Na most tulajdonképpen az élővilágban, ha veszem a hangyákat, a darazsakat, aztán sorolhatnám ezeknek a köré. És hogyha még figyelemezem azt, hogy a pásztorember, a megfigyelései mire, hogy tulajdonképpen valahol ezekből analógiákat, vagy lehetne esetleg valamit hasznosítani. Tulajdonképpen azt hiszem alapvetően az autoimmun probléma az, hogy a szervezet hogy tudja szelektálni az, melyek azok a sejtek, amelyek idegenek. Tehát tulajdonképpen amikor az a hangya megy métereket, átadja a szomszédjának, hogy mit kell neki intézni, valahol ezt az információt valamilyen módon lehetne elcsípni, és akkor ezáltal lehetne intézkedni. Elnézést. Azt kérdezem, hogy ebben a gondolatban van-e valami járható, vagy valami, ami esetleg még a kutatók számára, akik nagyon nagy ismeretanyaggal, meg egy dzsungelben kell itt hadakozni.
0: Köszönöm szépen a kérdést. A immunrendszernek a túlreagálása, túlreakciója okoz valóban nagyon sok autoimmun betegséget, nagyon sokszor nem teljesen azonos mechanizmus szerint, de azért van hasonlóság a mechanizmusok között. Na most visszatér a hangyákra, egyebekre. Kérem, lehet tanulni, én ismerek egy intézetet Belgiumban, az egyik belga egyetemen, ahol hangyák belét használják, egy szál bele van, egy szál sejt burkolja be, annak a külső és a belső oldalak közötti különbséget vizsgálják a legmodernebb elektrofiziológiai eszközökkel, és ebből olyan megállapításokat lehet levonni, amelyek kérem emberi szervezetre is alkalmas, helytekre is alkalmazhatók. Tehát igenis az ilyen távoleső dolgokból is lehet sokat tanulni, és voltak éppen a sejteknek a mechanizmusai nagyon-nagyon hasonlók. Szóval azért vegyük észre a genetikai kódot, amikor ugye elkezdték feltörni, akkor azt várták, hogy az embernek kérem, micsoda hatalmas mennyiségű ugye kód szakaszol lesz többje, és a végén kiderült, hogy hoppá, hát kérem, nem olyan nagyon különbözünk az ilyen kicsike férgektől, ha megnézzük a génállományunkat, csak az a kérdése van, mikor, mennyi, hol, hogyan aktiválódik, hogyan rakódik össze. Ezért mondjuk naivitás azt hinni, hogy a gének ismeretében most aztán mindent meg fogunk előre jósolni, betegségtől kezdve kérem, életkorig, életpályáig mindent, ez nem így van, hiszen jól tudjuk tapasztalatból, hogy egy peti ikrek sem egyforma életet élnek, és nem egyforma lesz az egész életpályájuk, az csak egy lehetőség sort jelent, de az, hogy van hasonlóság, az abszolút nem lehet kizárni természetesen, és én azt hiszem, hogy nagyon buta lenne az a kutató, aki azt mondaná, hogy valamiből nem akar tanulni.
6: Damjanovics Sándor szeptember 27-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Pásztor Zoltán szerkesztette.
7: Ez az FM 88.7
8: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: Rádió kabaré a Tália téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
4: Önök a Rádió kabarét hallják, a mikrofonnál Varga Ferenc József
5: és Aradi Tibor.
6: Viszontlátásra, Virág Tihamér főkertész vagyok. Ha ezen az egyetemi adjunktusi hangon szólalok meg, akkor már tudják, hogy hamarosan jön Maksa Zoltán. Mielőtt még beáll a tavasz. A tavasz akkor áll be, ha van parkolóhely. Tavasszal már ívnak a halak. Az a hal, amely nem tud ívni, valószínűleg olvasni sem fog megtanulni. A hajóval ütköző hal a szörnyet hal. További, kevésbé fontos információk. Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József jó voltából
5: a Maksa híradóban.
2: Az új esztendő első Magsa híradójában köszönti a kedves hallgatókat az Alkotó Gárda, a kereskedelmi szóhasználattal élve Tibi, Feri és Zoli. Tibi, te honnan érkeztél?
4: Felső négyesről jöttem, jelenleg térelválasztó vagyok a Batthyány téren. Van két feleségem, meg egy veseköven vagy fordítva. Hobbim a séta, fikálás, tudod, hogy van egy kis séta, egy kis...
2: Feri, bocsáss meg! Igen? Te már korábban is szerepeltél a műsorban, ugye?
7: Igen, jól emlékszel, csak akkor még playbackről. Amúgy én kockaladányból érkeztem, tetűfedőként dolgozom egy helyi vállalkozónál, tehát hogyha a kis tetűfeje felett nincs fedél, akkor mi gondoskodunk róla.
2: Köszönöm szépen a rövid bemutatkozást. Híradónk élén főbb híreink egy-egy mondatban.
4: Kórházban ápolják a forintot, annyira lenyegült.
7: Dadogás, félreolvasás, értelmetlen szavak. Ma van a hírolvasós Bakik világnapla.
2: Edzés közben lett rosszul egy acéldarab a dunaújvárosi kohóban.
4: Kilencvenkét esztendősen született meg egy csecsemő kvázi földön.
7: Zenetörténeti kuriózum. Chopin nem szerette Liszt Ferencet, mert Liszt érzékeny volt.
2: Részletes jelentéseink. A hideg miatt elmaradt a hagyományos évelei gyöngyhalász verseny a Balatonon. Kapcsoljuk tudósítónkat. Halló Feri, hol vagy?
7: Szervusz Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Itt vagyok, csak behúzottam a hideg elől ide a debreceni aranybika szálló hajába, ahol rövidesen kezdődik a játék és suska 10 percben kisebbségi Györggyel. A rádió hallgatóknak úgyis mindegy, hogy hol vagyok. A lényeg, hogy a különböző vitaminokon kívül én is meg tudlak erősíteni. Valóban elmaradt az idén a januári gyöngyhalász verseny a Balatonon, így a résztvevők sem jöttek el, és a nézők sem. Egy helyi gazda szilveszter napján még megpróbált léket vágni a tavon, hogy megitassa az ürüjét, de ez azért sem sikerülhetett neki, mivel a tó idén még nem fagyott be.
2: A folytatásban egészségügy. A honi kórházak terheinek csökkentésére egy új kormányrendelet engedélyezte az otthonszülést a malacoknak. A Magám József a mai parlamenti sajtótájékoztató járt.
8: Igen, ott is jártam, aztán elmentem a fodrászhoz és bevásárolni a szomszéd néninek, mert azt mondja, hogy mióta sok nyugdíjas miatt úgy állítottak be a piacuknál a közlekedési lámpát, hogy egyszerre van zöld az autósoknak, meg a gyalogosoknak is, nem mer elmenni a piacra.
2: Ez derék, de mi hangzott el a kormány sajtótájékoztatóján?
8: Hát én csak az elejét hallottam, mert aztán eljöttem. Kijött egy öltönyös ember, megállt a korábban az operatív törzset tartalmazó hatalmas padlóváza mögött, és azt mondta, hogy köszönt mindenkit. Felsorolt pár új rendeletet, ilyeneket, hogy január 1-től az autók szélvédőjének a sofőr elé eső részét kormányablaknak nevezzük. Meg, hogy kevesebb olaj jön, ezért engedjük meg a fáradt olajnak, hogy kipihenje magát, és használjuk újra, ha meg ilyeneket. Aztán kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, és én jelentkeztem, hogy nincs.
2: A Magám József, köszönjük szépen! Nagy sikerű faültetési akciót tartottak Kisbencén, ültessetek ti is fát a tavaly elültetett helyére címmel. Aradi Tibor riportját hallják.
4: Mintegy 400 helyi lakos részvételével ültették el a polgármester által rendelkezésre bocsátott facsemetét a tavalyi helyére Kisbencén. Mellettem áll az akció szervezője Gyutacs Tüskeböki Henriett, a helyi iskola könyvtár ebédjegy szakos pedagógusa. Tanárnő, hogyan jött az ötlet, hogy a teljes falu részvételével mindössze egyetlen fát ültessenek a tavalyi helyére?
9: Hát tavaly is egy fát ültettünk, ami sajnos nem éltem meg a másnapot, így az idén úgy döntöttünk, hogy pályázati pénzből pótoljuk, ami ebben a különleges.
4: De miért kellett ehhez ide csődíteni 400 embert?
9: Ja nem, még az X-Faktor győztes Ali koncertre várnak, aki meg is érkezett mögénk a műfázba, de érkezése után a Klári óvó néni beparancsolta a középsősök közé a sorba, így most a Bakonyban kirándul az ovisokkal.
2: Új horgászmagazint adnak ki azoknak a pecásoknak, akik még a büdös életben nem fogtak semmilyen halat, Kérész nélkül címmel. Sneci Károly főszerkesztővel beszélgetünk. Főszerkesztő úr, melyik hazai tóban milyen halból van a legtöbb?
10: Hazánkban több helyen is található különböző halat tartalmazó tó, melynek halállománya tájegységenként változik. A Balatonban az angolna dominál, és közeli rokona a németne. A főváros környéki tavakban elsősorban a busza, a szügér és a fenék lakó kecege. A Dunántúlon inkább a pisztráng és ugye a kérész. Ez utóbbiről neveztük el a lapot, hiszen ezt a legkönnyebb kifogni, akinek még ez sem sikerül, az már tényleg pehez.
2: Ugye ez egy havi lap lesz, milyen forrásból szerzik be a szükséges anyagiakat az előállításhoz és a terjesztéshez? A kérdéssel már Hadova Jenő lapmenedzserhez fordulok.
11: Szerencsére igen hálászak lehetünk már most leendő olvasóinknak, hiszen akkor az érdeklődés a lap iránt, hogy a leendő olvasók már előre befizették a lap első negyedéves díját kérés nélkül.
2: Javában tart a farsangi időszak az iskolákban is, sok intézményben felháborodást okoz, hogy a jelmezversenyeken kötelezővé tették a maszkviselést, pedig a rendezők szerint ez már évszázados hagyomány. Stábunkkal meglátogattuk a 623-as számú anyagilag kisegítő iskolát, ahol épp farsangi jelmezbált rendeztek a gyermekeknek. Az iskola igazgató nőjét, Nikoti Laurát kérdezem, mi volt a győztes jelmez az idei bálon?
12: A fiúk között nehéz dolgunk volt, hiszen a 132 induló diákból 131 Batmannek költözött. Ráadásul ugyanabban a boltban vette mindenki a jelmezt, így végül a vásárlás sorrendje döntött.
2: De miért nem az a diák nyert, aki nem Batmannek öltözött?
12: Igen, valószínűleg Zsoltika nyert volna, aki vasember jelmezben jött, de ő csak az eredményhirdetés után ért ide, mivel a sarkon fémtolvajok feltartóztatták.
2: A lányok közül ki lett az első?
12: Itt is áll mellettem, mondd meg szépen a riporter bácsinak, hogy ki vagy.
13: Kolbász Ivett.
12: Nem a saját nevedet, hanem akinek öltöztél. Ja,
13: Jennifer López.
2: De hiszen csak egy farmer meg egy fehér póló van rajta, hogy mégis ő nyert.
12: Jó, nem kéne kritizálni a lányom jelmezét, jó?
2: Megkérdezünk néhány versenyzőt is. Itt jön velem szemben épp egy kislány. Szia, hú, de szép szögletes fejed van. Hogyan készült?
13: Apámat kérdezem, mert gyárilag ilyen.
2: Szegény, ráadásul betegnek is látszol. Mi bajod van?
13: Bárányhimlő.
2: És minek öltöztél farsangra?
13: Dobókockának.
2: Nézzünk gyorsan még egy riportalanyt, meg is találtuk. Jaj, de szép ez a jelmez. Ez ugye boszorkány?
10: Nem, én a kémia tanárnő vagyok.
2: Megérkezett az univerzum határára a NASA űrteleszkópja, és el is küldte onnan az első fotókat. Az egyik képen jól kivehetően látszik az a férfi, aki autójával még tavaly kezdett el parkolóját keresni a Király utca környékén. Végezetül a várható időjárásról kérdezem Münchhausen Tamarát. Tami, milyen idő várható holnap?
10: A tegnapi nem érdekel? Soha nem kérdezi senki.
2: Jó, akkor legyen az először. Milyen idő volt tegnap?
10: Országszerde napos idő volt, a hőmérséklet pedig plusz 8 és 10 fok között.
2: Ne haragudj, Tamara, de tegnap mindenhol esett a hó.
10: Basszus, akkor ez sem megy. Élelre. Az segít, ha megmondom, hogy most milyen idő van?
2: Hajrá!
10: Zoli, van nálatok a stúdióban ablak, mert itt nincsen.
2: Itt sincs, azért hívják stúdiónak.
10: Aha. Akkor esetleg le tudnál szólni a portára, hogy nézzenek ki az utcára?
2: Persze, csak lejár a műsoridő. Próbálj meg inkább tippelni.
10: Tippelni? Jó. Ez
2: mi volt?
10: Van otthon egy beszédhibás csirkém, tőle tanultam.
2: Tamara, te ne haragudj, de hogy kaptad meg ezt az állást?
10: Hát azt neked jobban kéne tudni, hisz ketten voltunk a panzióban.
2: Végül egy gyors információ játékos kedvű hallgatóinknak, a lottó nyertes számainak összege 63. Önök a Magsa Iradó 2022 évi első számát hallották a viszonthallásra.

Nem zavarunk senkit, remélem. Én szoktam zavarni másokat. A szomszédaim folyamatosan hangos zenét hallgatnak, ha akarják, ha nem. Én onnan tudom egyébként, hogy ronda vagyok, hogy amikor csoportképet akarnak készíteni, mindig engem kérnek meg, hogy csináljam meg a fotót. Hát ezek most ilyen kis humorbombonok voltak, ilyen kis apróságok, és ilyen kis apróságokból gyűjtött össze egy csokrot Szabados Gábor, akik pedig tolmácsolják ezeket Balsai Móni, Csöre Gábor és Csúlya Imre.

0: Ingvasalás.
1: Drágám, ki tudnád vasalni gyorsan az ingemet? Vasalódeszka sem kell.
2: Persze, édesem, már dugom is a konnektorba a vasalót. Addig vedd fel az inged.
1: Elmarad a disznóvágás.
2: Sajnos ezen a télen nem lesz disznóvágás nálunk.
3: Ó, tavalyi kis kalamajka miatt?
2: Igen, amikor úgy kellett az utolsó pillanatban kimenteni Bélát az erősen ittas böllér kezei közül, mert összetévesztette a másik disznóval.
3: Szánkózni akar a gyerek?
4: Apa, apa, vigyél le szánkózni!
5: Most, de hát nincs is hó.
4: Á, jó. Akkor vigyél le biciklizni.
5: Ekkora hóban.
2: Körforgalom.
1: Jó napot kívánok. Kérem, magyarázza meg, miért körözít legalább egy fél órája a körforgalomban.
3: Erőt, egészséget ad, nagy úr. Hát, semmi különös. Csak a bal kanyart gyakorlom.
1: Útban van a gyerek.
2: A feleségettől hallottam, hogy útban van a harmadik gyerek.
3: Sőt, nekem a feleségem és a meglévő két gyerek is útban van.
2: Hajszesz.
1: Van valami nagyon jó hajszeszük?
3: Igen, ez egészen rendkívüli csodákat művel. Naponta egyszer kell bedörzsölni vele a fejet.
1: És mikor kell bedörzsölni?
3: Az nem fontos, az viszont igen, hogy belülről.
2: Szereti a madarakat.
6: Nagyon szeretem a madarakat, a fekete rigót, a mátyás madarat, a cinkét, a poszátát és a harkályt.
3: És például a kakukkot?
6: Azt nem annyira, annak nem olyan jó az íze.
7: A mulatos zene az a műfaj, amelyben néhány szerző és előadó megmutatja, milyen az, amikor kihozza magából a minimumot. A dalok nagy része arról szól, hogy az énekest elhagyta a szerelme, amin persze nem csodálkozom, mert gondolom már ő sem bírta, hogy a párja énekel. A dalszövegek pedig nem teszik próbára a verselemzésből megbukott diákokat, hiszen 10-12 szóból állnak, és olyan pazar epigrammákkal gazdagítanak minket, mint például az elmentél te én tőlem, de visszajöttél én hozzám. Vagy például a mikor megláttalak tégedet, te elloptad a szívemet, ne menjél, gyere vissza, vasalt ki az ingemet. A mulatós zene már magában olyan vicces, hogy szinte lehetetlen feladat még viccesebbé tenni, de van olyan humorista, akinek ez sokszor sikerült. Bellus István Kívánság Szatyor című sorozatát rengetegen szeretik, mi most azokra gondoltunk, akik nem. Hiszen beszélni fog és nem énekelni. Színpadon Bellus István.
8: Köszönöm szépen. Nem is értettem, hogy miért ezzel konferál, mert a szintit azt otthon hagytam Miskolcon, úgyhogy így nehéz lett volna. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert legutóbb nem tudtam jönni, én is elkaptam ezt a nyavaját. Dombi kollégával voltunk itt valamelyik kávézóba itt a Liszt Ferenc téren, és hát így elvitelre kértünk két delta variánst, és én Miskolcra vittem, ő meg Jászkara Jenőre, és én hál' Istennek könnyebben megúsztam, ő neki azért voltak gondjai, de hál' Istennek ő is jól van. Nekem ami nagyon furcsa volt, ez a szaglásvesztés. Tehát ez egy nagyon durva, mert olyan ideges lettem, mert előtte egy pár nappal vettem egy ilyen méregdrága parfümöt, és nyomogattam, hanem nem igaz, hogy semmit nem érzek belőle, és azt mondta egy haverom egyébként, hogy ez a Covid, ez olyan, mint a sima influenza, csak ér pukizni. Tehát, hogy így... Én viszonylag gyorsan így regenerálódtam, és már tudtam az évvégi céges partikat abszolválni, és jó ilyen helyekre elmenni, mert mikor megérkezel, és látod, hogy az emberek kicsit furcsa állapotban vannak, és attól függ, hányra érsz, tehát akkor már tudod nagyjából, hogy mi lesz a végkimenete. Tehát 9 után már nem lehet nyerni. Tehát bármikor előtte még jó, vagy utána már nem annyira. Meg a helyszínek se annyira jók, tehát nem mindegyik ideális, mert voltam egy ilyen autó alkatrész kereskedő cégnél, és olyan volt a csárda, hogy egy ilyen hosszú téglalap volt a terem, az végig meg volt terítve, én meg középen beszéltem, és vagy jobbra fordultam, vagy balra, és egy olyan 5-6 perc után már szédültem, nem volt annyira jó. És attól volt még izgalmas, hogy a hangfal, ahol én szóltam, az egy másik terembe volt bezárva. Tehát, hogy így... Nem is értettem a hangosítást, mikor én tényleg ilyen jó szándékon bemész, bemutatkozol, én is bementem, hogy jó estét kívánok, Bellus István vagyok, és egy csáv, hogy az egyik asztalnál kihajolt, azt mondja, ennénk! ott nem nulláról indulsz, ott egy ilyen mínusz 500, érted, úgyhogy... És ugye, ahogy az alkohol fogyott, azt azért észrevetted, hogy hát így az érdeklődés egy picit így lanyhulni kezdett. Hát mondom, autóalkatrészsel kereskednek, akkor így random bedobok egy autóalkatrész nevet, hogy mi fog történni. És a kis sztori megy, egyszer csak mondom, és ahhoz mi szóltok, hogy pollen szűrő? Tök csend lett. Csávú így jelentkezik, azt mondja, jó, de milyen, mondjál cikkszámot. Az nehéz lesz, de hát, na mindegy. Ha már ilyen cégről beszéltem, van egy kedves barátom, aki ilyen vitaminokkal kereskedik, és ilyen területi képviselő, vagy mi a fene, és akkor hordja a patikákba. És kapott egy új szolgálati gépjárművet, egy ilyen fehér kombit, csodálatos, azt mondja, egy gond van vele, hogy már ilyen elektromos benne a kuplong, van, amikor így fogja magát, és semmilyen sebességben nem tud betenni. Mondom, és akkor hogy mész tovább? Hát azt mondja, figyelj, az a megoldás, ki kell szállni, bezárni a kocsit, el kell menni egy 20 méterre a kocsitól, hogy ne érezze a kulcsot, és utána visszamész, akkor csodálatosan indul. Hát mondom, ez tök jó, azt mondja, hát igen, csak azt mondja, múlt pénteken az Asztóriánál délután 3-kor én voltam az első a piros lámpánál, és jött a hiba. Hát azt mondja, nagyon furcsán néztek a mögöttem lévők, mikor én szépen kiszálltam, elmentem a kocsitól, beriasztottam minden, ott azt mondja, még a nagykörút is végig dudált, ott lagzi volt mindenhol, hallod? Azt mondja, anyám mindenkivel jobban volt ott a Rákóczi úton, de a többiek meg ugye azt néztek, hogy mikor visszamentem, beültem szépen következő zöldnél, már indultam is tovább. Hát van, akkor ez egy jó dolog, azt mondja, igen, csak az a baj, hogy elviszed szervizbe, rárugják a kompjútert, az meg nem hozza a hibát, és ugye elég nehéz. De azt mondja, elég innovatív a csávó, azt találta ki, hogy minden ilyen autónak a kesztyűtartójában legyen egy kis drón, és hogyha elromlik így a kocsi, akkor a drónra ráakasztod a kulcsot, az felküldöd egy 20 méterre, kicsit játszol vele, visszajön, működik. És nagyon furcsa dolgokat csinál, mert pont ennek a kocsinak is nézem a hátulját, hogy le volt széles fekete szalaggal ragasztva az, hogy milyen márka, milyen típus, meg amiket még így ráérnek, mindent leragasztott, plusz van a tetejére téve 3 antenna, aminek semmi szerepe nincs, a kábelek így be vannak vezetve a fülkébe, így a kárpit alá, és semmi dolga nincs. És mondom, hogy ezt miért csinálod így? Azt mondja, figyelj Pisti, ez a negyedik autó, amivel ezt csinálom, de nem emlékszem el, hogy az elsőnél miért csináltam. De az a lényeg, hogy hallod, autópályán nem nagyon előznek meg. Meg múltkor bevittem a gyógyszertárba a vitamint, jövök ki, beülök a kocsiba, adminisztrációt végzem, papírok, minden. Azt mondja, megállt mellettem egy ilyen jó nagy fekete BMW, ilyen hatalmas darab csávú lehúz az ablakot, azt mondja, szia, ne arra, hogy megmondanál, mennyivel mentem. Azt hitték, hogy trafipax. Én szeretem ezeket a tudományos híreket, nézem ezt a Spektrumot, meg a National Geographicot, és azt szeretem, mikor így elkezdenek túlozni benne. Tehát múltkor volt egy ilyen hír, hogy egy tehén egy nap alatt 140 liter trágyát termel, két tehén egy nap alatt gyakorlatilag akkor egy kádat tudna tele rakni szépen. És akkor mondom, miért nem megyünk tovább egy picit? Tehát mondjuk 20 tehén, akkor egy ilyen kis busz tele szarna, mint ami a várba megy fel a 16-os, érte? Tehát, hogy lehetne azért ezt fokozni. És ugye nézem a tévébe is, meg interneten is olvasok ilyen tudományos oldalakat, és most kijött egy ilyen lista, hogy tavaly Amerikában emberi testnyílásokból miket operáltak ki orvosok. Diszkréttel kezdünk, mert össze van nekem itt írva. Fülből operáltak ki nyalókát és játékkardot. Hát, hogy így... Azt mondom, hogy még így nyalogatod, és egyszer csak ide dugod, nem tudom, hogy az miért jó. A játékkard, mert megint a gyerek felidegesít, lehet, hogy ott köt ki. De a kutyafoggal nem tudok mit kezdeni, tehát az is volt fülbe, meg kávézac. Tehát, hogy így... Megvan az, amikor így kiveszed a kávégépből, és hogy... Mit kéne ezzel csinálni? Püf, benyomom a fülembe, érted? Az a legjobb. Ott van a legjobb helyen. Orból vettek már ki konfettit. Erre azt mondom, hogy jó volt a buli szilveszterkor, amit találtunk, felszívtunk. Követett konfetti múlt. Volt, aki lehet, hogy dudát is felszívta, nem tudom. Illetve 2 darab elem. Tehát, hogy egy ilyen 2-ás feltolok balba. Ne legyen már a másik, ne szenvedje a hiányt. Oda is feltolok egy 2-ást. Nagyon furcsák az emberek. Torokból műtöttek már ki lázmérőt, erre még azt mondom, hogy jó, van, aki úgy méri, azt esetleg túlszaladt, jó, oké. Kis amerikai zászlót, gyerekek, tehát, hogy így miért eszek meg egy zászlót, ezt nem tudom. Vagy legalább nagyot enne, megérted, ne ilyen kicsit. Hát, kicsit érdekesebb, férfi nemi szerv. Léggömb. Hogy most egy ilyen nagy, felfújt, léggömb volt, vagy esetleg így megvan, hogy ez a lufi hajtogató bóc így hajtogatja a kutyát, azt egyszer csak így lenéz, hogy el kéne tüntetni ezt a kutyát. Hát nőiből sampon, babacipő, ez se nagyon értem, nem tudok vele mit kezdeni. És hát ugye mondjuk, hogy mondjam szépen. Ah, mindegy, végbél. Na, tehát alma, játékcápa, távirányító. Ezekre azt mondom, hogy véletlenül ráül az ember, aztán ki kell műteni. De várjál, karácsonyi díszkivilágítás. Tehát, hogy... Na, megvárom a tapsot, kultúrált ember vagyok. Nem, csak azért nem mindegy, hogy most egy ilyen karácsonyfefűzér, vagy ez a nagy jávószarvas a szánkóval. Azért, érted? Nagyon nem mindegy. Na, szóval ilyenek vannak Amerikában, még jó, hogy itt vagyunk. Hát, most ilyen fogyókúrában vagyok, az lehet, hogy látszik, vagy lehet, hogy rádióban még hallják is, hogy nem, én mindenféle próbáltam, már most van valami nagyon új. Az a lényeg, hogy megvan szabva, hogy mi az, amit ehetsz, mi az, amit nem ehetsz, és van olyan, hogy csalónap, akkor meg bármit ehetsz. Úgyhogy én elkezdtem a csalónappal, és azt kell mondjam, hogy mindenféle szenvedés nélkül működik. Tehát, és marad a csalónap, én ezzel fog tovább menni. És van még ilyen, ezt is így a neten találtam, kapaszodás kalkulátor. Tehát, hogy így meg kell adnod néhány adatot, és akkor megmondja, mikor fogsz kopaszodni. Nekem 75 évet írt, úgyhogy legalább tudom, hogy addig biztos, hogy fogok élni. A mesterséges, hát az interneten mondták, mesterséges intelligencia is eléggé jól fejlődik, mert én azt vettem észre, hogyha ilyen szállásfoglaló oldalon így nézelődsz, akkor úgy elkezd csesztetni téged e-mailben, hogy na, mi van hajlúszoboszlóval, mert hát ugye nézegetted. Ha mondom, nézd már, nem hagy békén. Utána, jó, mondom, hát akkor hajdúszóbosztó, nézegetem, de aztán a végén nem x-eltem be semmit, nem töltöttem ki, semmit ott hagytam. Jön megint az e-mail, SMS, hogy na mi van hajdúszóbosztóval, hát nem fejezted be, István, mi van vele? Következő az lesz, hogy István, lefoglaltuk neked hajdúszóbosztót. Ott fogsz aludni, ha tetszik, ha nem, érted? Hát most az utazás egy kicsit a pandémia alatt ugye nehézkessé vált, de eljutottam Németországba tavaly ősszel, egy ilyen autót hoztunk be egy ismerősömmel, és elég hosszú az út onnan, amikor jössz hazafelé, nyilván párszor megállsz ilyen benzinkúton, és ahogy átjöttünk Németországba, Ausztriába, bementem a benzinkútra, és hogy ott is úgy van, hogy 50 centen működik a WC, és akkor kapsz egy kupont, azt le lehet vásárolni a shopba, ugyanúgy, mint nálunk Magyarországon, és ott is azért sokan ott hagyják, és így mentem oda, volt 3 kupon, mondom, az már 1,50 €, meg az enyém az 2, ott akkor én valamit veszek, érted így a shopba, 2 € körül, néztem, volt egy csoki 2,10 €, megfogtam a 4 kupont, a 10 centet, meg a csokit, így leraktam a pénztáros elé, az meg így rám nézett, mosolyogva, azt mondja, egy termékhez csak egy kupon tudom, honnan tudod, hogy magyar vagyok? Hát sejtettem. Nagyon szépen köszönöm.
7: Magyarországon mindent el lehet adni. Tavaly a Facebookon láttam egy hirdetést a következő szöveggel: használt WC ülőke 1500 forint. Alatta az első komment: köszi, de most vettem újat, viszont ha van használt fogpiszkálód is, az érdekel. A kedvencem viszont az egyik apró hirdetési oldalon jelent meg, ahol valaki használt filctollakat árult a következő szöveggel: mindegyik kiszáradt, így már egyik se fog, de külsőre tökéletes állapotban van. Móricz Tamást is hasonló gondolatok foglalkoztatták, amikor megírta legújabb jelenetét, melyben az élelmes árus egy hiánypotló árucikkel próbálkozik az utcán. A jelenet címe Januári fenyő árus, akik pedig előadják Csúlya Imre és Csőre Gábor.
0: Tessék a fenyőt! Akciós a fenyő!
9: Ember! De hát január van!
0: Januári fenyővásár! Legyen minden nap karácsony! Most ajándék papírtrombitával!
9: Ember, értse már meg, erre most nincs vevő.
0: De konkurencia sincs.
9: Ez mondjuk igaz.
0: Hát nézzen csak körül nálam. Ez például nem hullatja a levelét.
9: Hát persze, hogy nem, mert már egy sincs rajta.
0: Szőrszál hasogató. Na, akkor mit szólna ehhez?
9: De hát ez alatt fekszik egy részeg férfi.
0: Hát igen. Őket együtt unták meg és rakták ki.
9: Nem hiszem el, hogy favásárlásról beszélgetek magával.
0: Na, akkor mutatom ezt. Diétás fa.
9: Ezt meg hogy érti?
3: Hát ott vannak rajta a szalon cukorpapírok, de mind üres.
9: Egyáltalán eladott akár csak egy fát is.
3: Ajaj, az előbb épp Margitka néninek, aki otthon felejtette a szemüvegét.
9: Mit mondott neki maga?
3: Semmit. Azt hitte óriás Wunderbaum. Megvette az unokája terepjárójába.
9: Volt más is?
3: Hát igen, Karcsi bácsi a kezdő Alzheimeres.
9: Na halljuk, maga szégyentelen.
3: Hát mondtam neki, hogy csak pár nap választ el a karácsonytól, ami ugye igaz is? És már vitte is.
9: De tulajdonképpen maga összegyűjtötte a kidobott fenyőket, és ezeket árulja.
3: Ugyan már, ezek lakásban tartott, elektromos meghajtású biodíszletek első tulajdonostól. Hát gondoljon bele, hány csillogó szempár csüngött ezeken a meleg családi fészkekben töltődött fákon.
9: Folytassa, ne kíméljen.
3: Hazaviszi, és ontják magukból a boldogságot. Ezek tulajdonképpen ilyen szeretett powerbankok.
9: Gondolom otthon a mákos és diós beigli mellett volt vicces beigli is Amsterdamból.
3: Nézze, én... Tényleg hallom, ahogy ezek a fák könyörögnek nekem, hogy segítsek nekik.
9: Aha, szóval maga ilyen fenyősuttogó.
3: Mentse meg a bolygónkat, vigyen haza egy kidobott élőlény.
9: Hát ez kezd egyre bizarabb lenni.
3: Maga itt hagy egy fenyőt, és valahol a távoli déli sarkon felsír egy magányos jeges medve, bocs.
9: Hát főleg, hogy a jegesmedvék az északi sarkon élnek.
3: Na, pláne milyen magányos lehet az a bocs ott lent a déli sarkon.
9: Tudja mit? Adjon egyet, itt a pénze.
3: Köszönöm, és júliusban megtalál ugyanitt húsvéti nyuszi vásár.
9: Várjon, én bevallom magának, igazából kampánymenedzser vagyok. Pont ilyen emberre lenne szükségünk, aki bármilyen dumát elad az embereknek.
7: ...2007-ben léptem először a Rádió Kabaré színpadára. Sinkó Péter, a kabaré főszerkesztője látta rajtam, hogy kicsit izgulok, és próbált megnyugtatni. Mielőtt színpadra léptem, odasúgta a fülembe: nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Ha elrontod, legfeljebb nem hívunk többet. A Rádió Kabaré azóta is rendszeresen avat újoncokat, csak úgy, mint most. Hamarosan színpadra lép Mackó Ádám.
10: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Mackó Ádám vagyok. Hát nem könnyű ezzel a névvel, szoktak vele viccelődni. Múltkor voltam fellépni egy falunapon, ahol egy ilyen vicceskedvű polgármester konferált fel, aki ezt mondta: a következő fellépő Mackó Ádám lesz. Lássuk a medvét! Én nem nevettem ezen. Alacsony költségvetésű rendezvény volt, ilyen helyi csoportok léptek föl, meg én az olcsó humorista. És ilyen közös öltözőt kaptam egy helyi csoporttal, a harmadik B-osztállyal, akik egy táncot... Igen, a rádióhallgatók nem látják, nem emelkedtem ki a tömegből. Annyira nem, hogy felzavartak a gyerekekkel táncolni a színpadra is. Akkor vették észre, hogy valami baj van, amikor én nem ismertem a koreográfiát. Ugye a koronavírus sok mindenben megváltoztatta az életünket, egy időben nem járhattunk fodrászhoz, én magamnak vágtam a hajamat, és addig vágtam, ameddig teljesen kopasz nem lettem, hogy így ugyanolyan legyen mind a két oldal. Na most itt 160 centi, 80 kilóval kopaszon úgy néztem, mint egy golyós dezodor. Sokan dolgoztak otthonról, én is otthonról dolgoztam, meg édesanyám is, én szüleimnél laktam így a Covid alatt, előtte is, meg azóta is, csak így jobban hangzik. És nekem édesanyám tanárnő, és neki nagyon nehéz volt így az online oktatás. Tehát 40 éve tanít, eleinte úgy ült le a géphez, hogy kréta volt a kezébe, és azzal gépelte így a dolgokat a gyerekeknek. És voltak ilyen iskola elvonási tünetei. Tehát így minket úgy kezelt apámmal, mintha mi gyerekek lennénk. Apám egyik nap rohant föl így a kertből, így szaladt a WC felé, látszott, hogy ilyen sürgős dolga akadt. Anyám kinéz a konyhából: ne rohangálj a folyosó, mert viszlek az igazgatóhoz. Nekem meg egyszer valamit mesélt éppen, engem annyira nem érdekelt ez. Nyomkodtam közben a telefonomat, anyám odalép így az asztalhoz, kiveszi a kezembe, bedobja a konyha fiókba, majd évvégén anyukád átveheti. De a gyerekek is szemtelenek voltak vele. Ült a Skype előtt, gyerekek is otthon ültek a gép előtt, és mondja anyukám, hogy akkor ellenőrizzük a házi feladatokat. Gyerek megszólal, tanárnő, nekem otthon maradt a házim. Egyébként én, ahol dolgoztam, régen is volt home office, és most is. És édesanyám azt gondolta, hogy én otthon vagyok, és a számítógépet nyomkodom, akkor én játszok a barátaimmal. És mindig így bejött. Szemben velem így a Skype-on ült a főnökön, meg három arab ember, akikkel tárgyaltunk, én meg így teljesen kiakadtam, és megtanítottam őt arra, hogyha bejön a szobába, és mondani szeretne valamit, akkor mutogass el. És én Activity-vel kommunikáltunk, egészen jól mutogattam át, hogy kész az ebéd, gyere ebédelni, gyere vacsorázni, elmegyek a postára, ilyeneket. Egy hónap múlva vettem észre, hogy amikor ő beszél hozzám, és hát így mutogat nekem, akkor olyan közel áll hozzám, hogy alul a kamerában, a jobb alsó sorokban ő látszik. Na most az egyik arab partnerünk írt egy üzenetet, hogy mennyire európai és modern cég vagyunk, hogy van jeltolmács a Skype meetingen. A másik, ami így a otthoni munkavégzésnek a hozadéka, a karanténkilók, ugye, mindenki szedett fel egy kis súlyfelesleget, én 15 kilóval lettem gazdagabb, de így ezt nem veszi észre az ember, hogyha minden nap látja magát, én is azt hittem, hogy így jó testem, vagy olyan vagyok, mint a Rocky Balboa az olasz csődör, és ez nem így van. Ültem otthon nyáron, félmeztelenül törökülésben a fotelban, és tévéztem. Na most félmeztelen úgy nézek ki, mint egy ilyen félig kinyomott tömlő sajt. Így azért nehéz ismerkedni, ugye, hogy az ember ilyen attribútumokkal rendelkezik, a szüleinél él, nincs saját autó, olyan munkahelyes, olyan jó. És ilyenkor szokta azt mondani anyukám, hogy de legalább az egészséged megvan. De ez nagyon fontos, ugye? Próbáltunk már azzal csajozni, hogy figyelj, van ott a megyünk anyámékhoz, de a vérnyomásom az nagyon jó. Köszönöm. De azért úgy randizgattam. Volt egyszer egy randim, én 33 éves vagyok, és egy 21 éves lányjal randiztam, ugye nagy a korkülönbség, és nagyot akartam mondani a lánynak a randin, hogy lenyűgözzem őt, és sikerült azt mondanom ennek a hölgynek egy fél óra után, hogy annyira sajnálom, hogy nem 10 évvel korábban találkoztunk. Szerencsére nem tudott számolni, tehát, hogy így tök jó volt, mert így gondolkozott, hogy akkor még csak 18 voltam. Az egyik barátomnak is nehezen ment az ismerkedés, Zolikának. Az első barátnője az idősebb hölgy volt, mint ő, és ment haza, mondta az anyukának, hogy anya, képzeld el, végre van barátnőm. Na hát Zolika az nagyon jó, mit lehet róla tudni? Hát 2 évvel idősebb. Az nem baj, hogyha kicsit tapasztaltad, nem nálam, nálad. Én köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánok. Köszönöm.
11: A legnépszerűbb közösségi oldalon gyakorlatilag az elmúlt 10 évben évente már legalább 3-szor véget ért a világ. Gondolom, hogy megvan mindenki előtt. Ki van írva például, hogy a Chihuahua indiánok már Krisztus előtt megjósolták, hogy 2045-ben május 3-án szerdán este 6 órakor vége lesz a világnak. És akkor oda van rakva valami gyíkember. Szóval, amikor kiírják, hogy mikor lesz vége a világnak, én mindig kinyitom a naptárt, és mindig be van írva egy fellépés. Most húzzam ki. Nádas György Világvége című opuszát verbálisan abszolválja Bach Szilvia, Balsai Móni, Görög László és Nádas György.
4: Gyerekek! Gyerekek! Kettő

0: Tévás.
1: Lassan a testtel, hölgyeim! Eddig még mindegyik világ végét túléltük, most se lesz ez másképp. Az emberiség már több mint 200 világ végét túlélt. Ez az egy már megsekottyahat.
2: Még hogy jé, hölgy? Hát az észerszámom akkora, hogyha bepolyáznám, egy hóbortos pap megkeresztelni.
0: Hú, kis babád van, de jó, mekkora?
2: Majd megtudod, hogyha átmegyek hozzád egy röpke légyotra. Érted?
0: De engem nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra megszerezni. Engem meg kell hódítani.
2: Anyukám, hódítson meg téged a dzsingiszkát.
3: De igenis lesz világvége, bemondták a rádióba. Egybe lesz tartva az elmaradt 2012-es világvégével.
0: Ezt te hallottad a saját füleddel?
3: Nem, egy ismerősöm hallotta a fodrásznál, neki meg a műkörmös mesélte, neki meg a szaunába mondta valaki.
1: Na, akkor ez a hiteles forrás, kislány.
0: Páromnak biztos világvége lesz, mert aznap lesz az esküvőnk.
2: Remélem nem leszek szolgálatban, mert akkor csúsztatnom kellene.
1: A világ végére nem nagyon kell készülni. Ha lesz, vége, felrobban a föld, mi pedig kis apró porszemekként szétszóródunk az univerzumban, és kész. De nincs több tennivaló.
0: De készülni kell, ugye? Vegyek még tartós tejet, vagy már fölösleges?
2: Az, hogy kérdezi, hogy mikor kell ledolgozni.
1: A következő világ vége előtti hétvégén.
0: Még szerencse, hogy nem péntek 13-ára esik.
3: Nekem van védettségim, akkor is elkapom a világ végét.
0: Sajnos nem lehet összeegyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezért is marad el folyton a világ vége.
3: Te jó ég, mit vegyek fel?
1: Gyászruhát, fekete fátyollal, kalappal, és természetesen fekete körömcipőt, hozzáillő ridiküllel. A ridikülbe legyen benne minden, amit egy sima hétköznap magaddal szoktál vinni.
0: Ja, és persze a mobilód. Hát, ha valamit le kell szelfizni, hogy fel tud tenni majd a fészre.
2: Azért egy kis löncshús konzervet is vinnék a zsebembe, hát ha mégis túléljük.
3: Én, amit tegnap vettem tejet, az egészen 2023-03-01-ig, jó?
0: Igazad van, mert ha világvége lenne, biztos nem írták volna rá, és akkor megromlana a tej.
3: Igen.
1: A biztonság kedvéért készüljünk úgy, hogy bármi lehet, és ne vicceljük el ezt az egészet.
0: Jó.
1: Nagyon keveset tudunk még például a fekete lyukakról.
2: Én tudnék mesélni róla. Tegnap este fönn volt nálam egy.
0: És mit csináltál vele? Betömted?
2: Micsoda, meghajtottam Mintzinger a varrógépet.
3: Nem baj, legalább ennek a hülye Covidnak vége lesz, ugye?
1: A kedd az egy teremtő nap, és fél háromkor a Szaturnusz együtt áll majd a Marssal.
3: Rohadjon meg! Hát direkt megvárja, hogy betöltsem a 45.

0: kötelező a világ vége buliba?
1: Természetesen. És ha nincsen pincéd, akkor most még elkezdheted ásni.
2: Ah. Mi már jó előre gondolkodtunk, van pincénk. Már csak kajával kell telerakni, meg sörrel. Pincéből lehet ám csak igazán jól alulról szagolni az ibolyát, vagy az erzsit.
1: A sarki kisbolt úgyis nyitva lesz, nyugi.
0: Szerintem ezt is a boltosok találták ki, hm? Megmaradt egy csomó cucc nekik raktáron.
3: Ne legyen már, pont most utazunk a télből a nyárban.
2: Akkor viszont így ér utazhatsz az örökké valóságba.
1: Egyébként szerintem most jogi szempontból tilos ekkora rendezvényt tartani. Meg kell nézni a közlönyben, hogy lehet-e.
0: A maják mit mondtak? Maja naptár van erről az időszakról, vagy az is elgurult?
3: A maják szerint majd akkor lesz világ vége, mikor a nap beáll a kertunzolába, és a sít a hóemberre esik.
1: Az nem hóember, hanem

0: ember.
1: Ja, mi nálunk itt a hegyen, az a biztos, hogy illatosított zoknit veszek fel.
0: Hát, igen, egy kozmikus ütközés hatására a föld kilökődik a végtelen jéghideg űrbe.
1: Jaj, de jó, én annyira szeretnék már eljutni a Marsra, ott szép vörös minden.
0: Persze, de egy aszteroida becsapódás a világméretű kataklizmát indíthat.
2: Nem baj, a tavaly előtti tűzijáték úgyis elmaradt a vírus miatt.
3: A csok mindenkinek mennem kell, mert befizettem a Berki online szorulás közvetítésére.
1: Én is megyek, mert mielőtt még beütne a világ vége, el akarom csípni a Varga Irényt. 3:45-kor a Blahán énekel.
0: Azért vannak ennél fontosabb dolgok is a nemzet életében. Én például kíváncsi vagyok a Puzsér Majka összecsapásra.
2: Ajaj, gyerekek, most kaptam egy üzenetet a Fésztől. Rémhír terjesztésért lekapcsolnak 2 hétre.
4: A következő jelenet előtt szeretnék elmondani egy nagyon rövid népmesét. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy igazmondó juhász. Hírét vette a király a juhásznak, és azonnal megparancsolta, hogy hozzák elé a fiút. Amikor az igazmondó juhász megérkezett a palotába, a király így szólt hozzá. Igaz, fiam, hogy te mindig igazat mondasz? Igaz, válaszolta a fiú. Hová valósi vagy, kérdezte a király. Igaz, vágta rá, ismét a fiú. Ezen nagyon meglepődött a király, de tüstén föltett egy újabb kérdést. Hány éves vagy? Igaz! Mondta újfent a fiú. Hát te tényleg igazmondó juhász vagy, mondta a király, majd megtette a fiút igazságügy miniszternek. Itt a vége, futok el véle. Egyre több népmese pont nyílik az országban élőszavas mesemondásokkal és más programokkal. Ezek közül a rádiókabaré rendszeres visszatérője, a lujzavárosi szurkoló sem maradhatott ki. Így most meghallgathatjuk Tóth Tibor lujzavárosi népmesepont című jelenetét is, melyet előad Vida Péter.
5: Lúzaváros, Lúzaváros, hé, toljátok ide a képeteket, kis köcsögöt. Ne kolbászoljatok, annyit mondok nektek mesét, mivel rosszak voltatok. Aki nem figyel, fekete pontot kap a szeme alá. Ne röhögjél! Na, a hófehéressel kezdem, jó? Mert jövőre már lehet, hogy afrobarnával kell mondani. Hol volt, hol nem volt, még a térfigyelő kamerák hatósugarálistól, ahol még a fekete párduc se nem jár. Volt egy sápkóros bige. Úgy hívták, hogy gyere már ide! A neve meg az volt, hogy hófehérje. Azért volt annyira fehér, mert soha ki nem ment a napra, egész nap csak a Facebookot vakargatta. Volt neki gonosz mostohája, annyira gonosz, mint Makó Jeruzsálemtől. Ennek a görény csajnak volt borotválkozó tükre, de bazi nagy, mert a nagy arcához az illet. Ez varázs tükör volt, lehetett tőle kérdezni, de csak az előre leadott kérdések között. A gonosz mostoha mindig ugyanazt kérdezte tőle, valahogy más nem érdekelt. Ez nem tőzsdézett, nem lottózott, nem érdekelte semmi a nyakazáson kívül. Vagy már mindent megmutattak a híradóban, nem tudom, na! Mert ez csak azt kérdezte, tükröm, mondd meg nékem ki a legszebb a vidéken, de gyorsan, mert váglak be rögtön az aciba. Azt a tükör is mondta neki, hogy te vagy a legszebb úrnőm, hófehérje meg nőtt, mint a gomba. Már túl volt az első tanítóbácsin, 2 úszóedzőn, szép nagy jány lett, már elengedték egyedül agykontroll szakkörre is. Aztán egyszer kérdezi a banya a tükrét, hogy tükröm, hagyjuk a rizsát, na most én vagyok a legjobb buksa, e vagy ese. Tükör viszont azt mondta, szép vagy te is. mikor kigyősz a Sobri Norbi szépészeti és implantlációs klinikáról, ugye a max 2 napig, de a hófehérje 100-szor szebb. És ha nem hiszed, kérdezd meg a vadászt, meg a postást, meg a rendőrt és a díjbeszedőt is. Kus legyen, mert lefejellek! Állította le a banyanő, szilánkosra törlek, 8 napontól se szednek össze, vazz! Annyira ideg lett, rögtön hívta a vadászt, aki éppen ott molyolt a szoknyája alatt. Ide figyelj, Csicska Lajcsi, szólította meg így bizalmasan. Épp ideje volna, hogy csináljál valamit a közmunkás bérér. Fogjad ezt a hófehérje ribikét, elviszed az erdőbe, de nem ám az országos kék turha útvonalon, hanem messzire a vadonba. Azt csinálsz vele, amit akarsz, de úgy, hogy a vége kampec legyen. És ott biztosan, és nekem ne kamuzzál, pláne ne csináljál szelfit az egészről. Én maradok a hagyományos eljárásrendnél, hozd el a szívit. A vadásznak nem igen tetszett a dolog, de mit tehetett, kellett a pénz. A felesége minimál béren van a boszorkányképzőben, otthon várja 4 éhes pitbull. Fogta hát hófehérjét, aki nem ellenkezett, mint máskor se, most vitte be az erdőbe. Sűrű, sötét haja volt a jánynak, tetszett a vadásznak, rögtön nagyon megsajnálta. 3-szor. Úgyhogy akkor már inkább egy vakdisznó szívit vágta ki, hófehérjét meg úgy hagyta. Hát most mit csináljak? Tanakodott hófehérje, miközben benasolta a vakdisznó felét. Aztán meg desszertnek a másik felét. Aztán elindult, hogy lejárja az uzsit. Ment, mendegélt, az csak megbotlott egy kis házikóba. Mondta is, hogy anyát, na szállt, van már itt. Ha nem vette észre, mert a házszámtábla eltakarta. Bocsika, mondta udvariasan, és benyitott, hogy hagyjon betétlapot. De nem volt ott senki. Félt egyedül, citeráztak a szemei szegénynek. Aztán magára húzott 3 ágyat, azt elaludt. Na, jönnek haza a törpök, haladjunk bányából, ahol minden izét bányáztak, tufát, linoleumot, meg kriptovalutát, mindegy. Szívtak rendesen a kis csákok. Előjött a robbantómester, Vidor Tivadar. Majd szétveti az ide. Ki volt a bazi nagy poharamból? Utána jött Szundi Miklós szivattyúmester. Az is majd szétrobbant. Ki evett az óriási kondéromból? Na, a Kuka János főcsillés őrült hadonászásba kezdett, mint egy ilyen megvadult szélmalom. Így, látjátok a kezemet, így már. No most, ez jelnyelven azt jelenti, kimerészelte összeemperegni a dupla francia ágyamot. Köztünk szóval kicsi személyiségzavarosak voltak a törpök. Viszont Szende Géza betanított munkás őrnek igen jó dramaturgiás érzéke volt. Azt mondja, fiúk, most végigkérdezzük a szokásos marhaságot, vagy dobjuk ki rögtön izomból a debellát. Na, látszott, hogy ő már megfordult egy-két lakossági vitafórumon. Egyidejű listás szavazást tartanak, majd ennek eredményeként kidobják a gólemnőt. Annyit se nyikkan ombudsman. Később még elhajtanak valami házalót, aki a Rubinrépa cég biozöldségeit tukmálja. Aztán elhajtanak még egy herceget, meg regisztrált élettársát, egy békát, aztán valami üvegkoporsó készítőt, legvégül a Hír TV-t. És boldogan élnek ma is, ha lehet ezt egyáltalán életnek nevezni. Jó cakát, húzzatok haza, Lujzavárost!

Kedves hallgatóik, a Rádió Kabarét hallották. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József voltak. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Nyilas János, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette az MTVA 2022-ben.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tízes elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
6: Balaton Rádió.
5: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
8: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Ilyen napon a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, és a mai adásunkban Erdős Robi itt ül mellettem, ahogy szokott. Üdvözöllek, Robi!
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
0: És az első témánk az étkezéssel kapcsolatos lesz. Nem tudom, hogy hallottál-e már a Mindful Eatingről?
1: Igen, igen, hallottam már, olvastam is egy-két dolgot erről. Nagyon érdekes, tehát alkalmazni még nehezebb, mint olvasni. Úgyhogy...
0: Na, hát akkor erről fogunk majd beszélni. De mi is pontosan ez a mindful eating? A HVG Extra Pszichológia magazin szerint nagyon gyakran tudatos figyelem nélkül, például munka közben a monitor előtt ülve eszünk. Ilyenkor elszakadunk a testünk evéssel kapcsolatos jelzéseitől. Nem tudatosul bennünk, hogy mikor vagyunk éhesek, hogy mikor laktunk jól. Nem érezzük azt sem, hogyan hat ránk az elfogyasztott étel. A tudatosság ilyen jellegű hiánya gyakran összekapcsolódik az emocionális evéssel. Ilyenkor összemosódnak az éhség és az érzelmi feszültség, lehangoltság, testi élményei, és az étkezéssel próbáljuk csökkenteni a kellemetlen érzéseket. A tudatosság nélküli evés másik fontos következménye, hogy nem élvezzük az étkezést. Ez talán nem tűnik fontos szempontnak, pedig az étkezési szokások rendezésének fontos része, hogy megtanuljuk élvezni. Ha ez hiányzik, akkor a tudatos étkezés fogalmát könnyen félreérthetjük, és összekeverhetjük a könyörtelen, merev és örömteli összetevő kalória és elszámfigyeléssel. A tudatos étkezés gyakorlásához nem szükséges ötfogásos ebéd, sőt, eleinte érdemes kicsiben kezdeni. A mindfulness alapú étkezési tudatosság tréning csoportos formában 6-8 hét alatt tanítja meg a résztvevőknek, hogyan tudatosíthatják az éhség és a jólakottság jeleit. Hogyan tudják ítélkezés nélkül elfogadni az ételre adott reakciójukat, hogyan csökkenthetik az étkezéssel kapcsolatos automatikus és impulzív viselkedéseket, hogyan tudják élvezni az étkezést. Egy kutatás szerint a tudatos jelenlét alapú étkezési programok, a falásrohamok, az érzelmi evés és a külső ingerek által kontrollált evés csökkentésében hatékony. Az elhízás valószínűségét is csökkentik ezek a programok, hatásukra ugyanis csökken az elfogyasztott étel mennyisége. Ezeket a változásokat az eredményezi, hogy a tudatos étkezés növeli a belső, testi jelzések iránti érzékenységet, és így csökken a külső ingereknek való kitettség. Hiába érzem meg például a pékségből áradó ellenállhatatlan illatot, csak akkor fogok megállni és vásárolni, ha valóban éhes vagyok. A tudatos étkezés segít abban, hogy átgondoltabban és élvezetesebben együnk. Tisztában leszünk azzal, mikor vagyunk valóban éhesek, ami csökkenti a falásrohamok és az érzelmi evés valószínűségét. Megtanuljuk valóban élvezni az evést, akár egyetlen szem mazsolát, akár ötfogásos ebédet eszünk éppen. Ahogy Virginia Woolf, angol írónő fogalmazott, az ember nem gondolkodhat, nem szerethet, nem alhat jól, ha nem evett jól. De hogyan válhat tudatosabbá az étkezésünk? Itt van 4 tipp. Az egyik a vásárlás. Fontos a tudatos vásárlás, hogy lehetőség szerint tervezzük meg előre, hogy mit fogunk vásárolni. Tartsuk magunkat ehhez. És hát ismert a szokás, hogy jól lakottan menjünk el vásárolni. Második, főzés. Ha a saját magunknak főzünk, az sokszor növeli az étkezés tudatosságát. Ma több oregánóval és kevesebb köménnyel akarom. Akkor úgy próbálom ki, és úgy fogom érezni. A harmadik a képernyő nélküli étkezés. Tehát úgy próbáljuk meg elfogyasztani a teljes menüt, hogy nem nézünk rá a telefonra, a tévére, és nincs elérhető közelségben a képernyő. És az utolsó ilyen tanács, a tempó, az, hogy étkezés közben általában, ha elkalandozik a figyelmünk, túl gyorsan akarunk túl lenni rajta, ha tudatosabban, jobban odafigyelve az ízekre, az kihathat a lelki működésünkre is. Ha tudatosabban, jobban odafigyelünk, akár 5-10 perc plusz időt biztosítunk számunkra, az segít abban, hogy tudatosabban étkezzünk. Te hogy látod, Robi, mi az, ami számodra ebből átjött?
1: Nem könnyű, mert hogy azért amikor dolgozunk és hétköznapok során próbálunk egyébként tudatosan étkezni, akkor mindig azt veszük észre, hogy nem biztos, hogy össze tud az jönni. Itt nagyon sok tényezőt kell nézni egyébként, tehát az egyik az, hogy mennyire eszünk gyorsan, vagy mennyire étkezünk változatosan, tehát mennyire jó az a fajta képességünk, hogy mi úgy állítjuk össze a menüt, hogy az tényleg változatos legyen, illetve hogy hát az, hogy mi mit szeretnénk elérni azzal, hogy tudatosan étkezünk, ugye vagy az, hogy leadunk néhány kilót, vagy az, hogy egészségesebben étkezünk, vagy az, hogy van egy olyan alapbetegségünk, ami által igazából arra vagyunk késztetve, hogy az étkezésünket egy kicsit átformáljuk, megreformáljuk, és gondolok itt egy vastagény betegségre, arra, hogy igen, minél több vasat kell ugye a szervezetbe bevinni, általában az élelmiszerek útján, vagy gondolok itt arra, hogy cukorbetegség, és akkor csökkenteni kell a cukortartalmú ételeket, vagy az ételek mennyiségét. Tehát azért, vagy akár a magas vérnyomás, és akkor gondolok itt a sóra, a só mennyiségére az étkezéseink során. Tehát, hogy tudatosan kell, ez az egyik olyan oldala, hogy ezek már, amikor rá vagyunk kényszerülve, tehát a saját érdekünkben kell ezt megtenni, nem azért, hogy most itt igazából megfeleljünk egy bármilyen elvárásnak, hanem igen, itt a saját önmagunk egészsége érdekében kell ezeket meglépnünk. Amikor ugye, ami szintén nehezen szokott sikerülni, hogy ne a telefont, ne a tévét és ne a képernyőt nézd evés közben, hanem tényleg azt, amire való az evés, arra használjuk azt az időt, hogy lassan, normális tempóban elfogyasszuk az adott ételt, és annak megfelelően történjen az emésztése, mert ugye hát az is egészségi szempont, hogy milyen gyorsan eszem meg az adott ételt, azt a gyomor hogyan tudja feldolgozni és megemészteni, mert ugye hát ha gyorsan eszünk, akkor nem rágjuk meg rendesen az ételt, tehát nagyobb darab étel kevesebb vagy hosszabb ideig fog emésztődni, és az nem biztos, hogy túl jó a szerveknek és a testünknek, mert hogy tovább tart maga az emésztési folyamat, és hát ugye nem éppen pozitív hatása van ebben az esetben. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok minden, tehát ahhoz, hogy tudatosan étkezzünk, ahhoz jócskán tisztában kell lenni azzal, hogy nem külső elvárásnak felelünk meg, hanem saját egészségünk érdekében próbálunk meg tudatosan étkezni, akár azzal, hogy ugye előre megtervezzük, ha van időnk rá, akkor a hétköznapok folyamán a legegyszerűbb ételeket el tudjuk készíteni, és azzal nem csak pénzt takarítunk meg, hanem olyan élelmiszerekből tudunk főzni, és olyan élelmiszereket eszünk, olyan ételeket eszünk, amelyeknek tudjuk az összetételét, és szívesen fogyasztjuk el. Hétvégén lehet egy picit bonyolítani a dolgokat, amikor már esetleg több idő van a főzésre, de minden esetben mindenképpen jó és hasznos az, hogyha ha mi saját magunknak megpróbáljuk akár minimálisat is, de előkészíteni az ételeket. És ehhez hozzájárul az is, hogy ha már megvan a menüsor, megvan nagyjából, hogy mit szeretnénk elkészíteni, akkor úgy vásárolunk be hozzá az üzletben. Manapság egyébként már vannak olyan áruházláncok, ahol leadod előző este a megrendelést, és másnap átveheted az összekészített csomagot az üzletben. Itt elkerülhető az, hogy sétálsz a sorok között, és meglátsz még ezt, meg azt, meg amazt, és biztos, hogy a előre felírt élelmiszerek közül valami majd hiányozni fog a kosárból, mert elfelejtetted, viszont még legalább annyi termék benne van a kosárban, mint amennyit felétel külön, csak azért, mert hogy a sorokban megláttad, hogy na még ez is akciós, még az is. Úgyhogy ahol van ilyen lehetőség, ott érdemes egyébként ezt használni, mert nagyon jó és praktikus. Úgyhogy tudatos étkezés az elsősorban nagy felkiáltójel és az egészségünk megőrzése, aztán igazából utána jöhet az élvezet és az, hogy szeressünk enni, mert enni jó.
0: Tudatos étkezésről volt szó az elmúlt percekben itt a Balaton Rádióban, és a Pszichoaktívot hamarosan egy másik témával fogjuk folytatni.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. És a következő témánk arról fog szólni, hogy a legtöbb szülő arra vágyik, hogy a gyermeke boldog legyen. És hogy szülőként hogyan tudunk szárnyakat adni a gyermekeinknek. Ha körülnézünk egy játszótéren, és látunk gyerekeket, akik kisebb csoportba verődve kergetőznek, míg mások teljesen egyedül, magányosan játszanak, míg mások pedig a szüleik közelében bujkálnak. A legtöbb szülőt erősen foglalkoztatja, vajon gyermekének könnyebb dolga lesz-e, ha aktív és kiáll a dolgaiért, mert ha csendesebb, akkor mindig háttérbe fog szorulni. Nem egyértelmű, mert gondoljunk csak bele, egy kutató talán akkor lehet sikeres, ha hosszabban képes elmélyülten és magányosan dolgozni. Egy zenészre már inkább a hangosabb élet jellemző. De a szélsőség mégsem célra vezető. Ha egy gyermek túlságosan visszahúzódó, vagy ha túl vagány és szabályszegő, akkor az egyértelműen rossz út. De hogyan tudjuk szülőként ezeket a szélsőségeket elkerülni? Bizony, van a személyiségünknek egy része, amely teljesen nem változtatható meg. Van, aki inkább társasági alkat, mások többnyire háttérben vannak. Gyermekünk személyiségének alapbeállítódását nem tudjuk megváltoztatni. Ez a genetikán múlik, az agyi kémiai anyagok mennyiségén, működésén. De sok minden változhat idővel is. Ha egy gyermek csecsemőkorában erősen ingerkereső, nem biztos, hogy felnőtt korában képtelen lesz nyugodt koncentrálásra. Vagy ha egy kisgyermek halk, nem törvényszerű, hogy magányos, szorongó felnőtté válik. A legfontosabb az elfogadás. Mert azt mindenki könnyen veszi, ha egy csendesebb családba visszahúzódó gyermek születik, de ha két csendesebb szülőhöz türelmetlenebb kicsi érkezik, sokkal nagyobb a kihívás. Az, hogy milyen jövőjük lesz ezeknek a gyerekeknek, a környezettől függ, elsősorban a családi légkörtől, a helyzetekre adott válaszoktól. Egy kisgyermek esetében furcsán hangzik, hogy hatással van a saját életére, hiszen még nem képes irányítani a saját életét. Mégis már csecsemő és kisgyermekkorban kialakul a kompetencia érzése. Fontos, hogy a szülők lehetőséget teremtsenek a gyereknek, hogy kifejezhesse igényeit, vagyis a szüleinek legyen fülük a gyerek vágyaira. Ez a kompetencia igény húzódik meg abban a szülők számára, sokszor idegesítő játékban, amikor a gyerekek ezerszer kapcsolják le és fel a villanyt, vagy csapkodják a szekrény ajtaját. Ez annyira fontos élmény nekik, hogy a pszichológia külön nevet adott ezeknek a tevékenységeknek, ez az én idézem elő öröme. Hatalmas sikereket arathatnak később azok a gyerekek, akiknek a szülei képesek néha a háttérbe vonulni, teret adni gyermekük igényeinek és vágyainak, és engedik őt nehezebb dolgokat megoldani. Ezek a helyzetek segítik ugyanis hozzá a gyereket, hogy elhiggye magáról, képes megfelelni a kihívásoknak. Például, ha valaki egyedül felhívja az osztálytársát, vagy egy éles késsel tud vágni egy adott gyümölcsöt vagy zöldséget például, az egy kompetenciaérzés növelő lehet. Felnőttként mindenki volt már olyan szituációban, ahol elgondolkodott, felveszi a kesztyűt, vagy inkább kilép a helyzetből. E döntések hátterében gyakran korábbi élményeink állnak, hogy elhisszük, képesek vagyunk megoldani a dolgot, mert az érzést már megtapasztaltam korábban. Ez az az érzés, amikor a kisgyermek a félelmei ellenére mégis felmegy a mászóka legfelső fokára. Számára a büszkeség lesz a nyeremény, amit csak tovább erősít szülei elégedettsége. Nyertes-nyertes helyzet, mindenkinek jó. A szabályok korlátoznak, de nélkülözhetetlenek a társas együttéléshez. Hiszen könnyű megérteni, miért nem ütöm meg a másikat, ha mérges vagyok rá. A korlátok, határok biztonságot adnak, de szeretet nélkül csak akadályok. A dac korszak is a korlátokról és a szocializációról szól. A gyermek tapogatja a határait, hogy meddig mehet el. Emellett a szociális fejlődés útján eljutott már arra a felismerésre, hogy saját akarata van, ezért olyan bonyolult ez az időszak szülőnek és gyermeknek egyaránt. A gyermek felfedezi saját akaratát és közben összetalálkozik a társas szabályok rendszerével. És egy pár tipp itt ha például egy 2-3 éves gyermeket meg lehet kérni, hogy vigyen be pár tányért az étkezőbe, de akár egy 3-4 éves gyermek is már ügyesen ki tud pakolni a pénztárnál a szalagra, vagy nagyobb óvodások képesek merőkanállal szedni, vagy akár egy nem éles késsel megvajazni a kenyerüket önállóan. Az első osztályos kis segítség mellett akár képes lehet egyedül összepakolni a táskáját. Vagy akár egy 7.-8. osztályos a betegség esetén képes felhívni osztálytársát, hogy elkérje az órai anyagot és a házi feladatot. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, ez a fajta kompetencia erősítés gyerekeknél szerinted milyen jelentőségű, és egyáltalán hogyan érdemes ehhez viszonyulni?
1: Működik, és nagyon jó tud lenni, nagyon hasznos. Már csak azért is, mert hogy akkor mi felnőttek is, felnőttként is örülünk annak, hogyha valamit meg tudunk oldani, és sikerül. Tehát kvázi egy sikerélményt szerzünk ezzel saját magunknak, amivel önbizalmat is tudunk növelni, mert hogy elégedetten végezzük el az adott feladatot. Lehet, hogy pont egy olyat, amivel korábban még nem volt dolgunk, de jelen esetben ez sikerült. Most ugyanezt el lehet egy kicsit a gyerekkel is játszani, mert csak azért, mert hogy neki mi fejlődő szervezetként szüksége van arra, hogy külső hatást kapjon arra vonatkozóan, hogy az adott dolgot ő meg tudja csinálni, ő képes elvégezni bizonyos feladatokat, és külső, csak is külső hatás fogja tudni az ő önbizalmát növelni és felkészíteni az élet nagy dolgaira, hogy éppen azt hogy kell megoldani. És na most itt gondolok az élet kis dolgaira is, ilyenek például egy konyhában lévő tevékenység, vagy ilyen például az, hogy rábízzuk a gyerekre már, hogy porszívózzon fel, akkor lehet, hogy felnőttként nem az lesz az elsődleges dolga, nagy kosz lesz a lakásban, hanem igenis a porszívót azt fogja tudni használni, és fogja használni. Tehát, hogy ez, hogy később vagy korábban kezdjük el, az igazából ebből a szempontból nem releváns, de azért próbáljuk meg a gyerek korához mértem ezt elkezdeni, és igen, rá lehet bízni, tehát akár a mosogatást is, tehát oda teszünk neki egy kis széket, vagy kis sámlit, és akkor arra áll fel, és hát úgy, ahogy látta anyától, apától, hogy kell mosogatni, hát ő is a kis kezeivel megpróbál, megfogja a tányért például, tehát odaadjuk a kezébe a tányért, és hát oké, benne van a szansz, hogy elejti, de szólunk neki, hogy úgy kell megfogni a tányért, hogy ne essen le. És van ilyen lehetőség, vagy például gondolok arra, hogy megkérjük a gyereket, hogy hozza be a ugyan nem a tállevest, ami forró mondjuk egy vasárnapi ebédhez, hanem hozza be a, nem tudom, tányérokat, vagy terítsen meg, oda visszük a tányérokat az asztalra, és akkor ő rakja szét szépen úgy, ahogy kell, aztán hát sikerül, ahogy sikerül. Tehát az, hogy most bal oldalra kerül tényleg a villa, vagy jobb oldalra, az már ebből a szempontból részletkérdés, de hogy ő elkezdte és csinálja. Úgyhogy ezt tudjuk alkalmazni, persze gyerekkorához mérten mindenképpen olyan feladatokat, vagy olyan dolgokat adjunk neki, amit tényleg el fog tudni végezni, és akkor ezzel azt fogjuk észrevenni, hogy egy magabiztos, több lábon álló gyerek, aki hogyha ér egy olyan kérés feladat, majd nem tudom, felnőtt korában, hogy a párja vagy a társa megkéri, hogy légy szíves, porszívózzál fel, vagy azt mondja, hogy vagy megkérik, hogy hát légy szíves, akkor takaríts el a konyhában, akkor az neki nem fog gondot okozni, hanem elvégzi, és akkor már megvan a gyümölcse annak a gyerekkori odafigyelésnek. Úgyhogy szülői felelősség, de semmiképpen sem negatívum, és működik.
0: arról beszéltünk, hogy hogyan tudjuk a kisgyermekünknek a kompetenciaérzését erősíteni, úgyhogy később egy maga korlátaival, de mégis vállalkozó kedvű egyén legyen belőle. Hamarosan már egy előkészített másik téma fog következni, de addig szóljanak a legjobbak itt a Balaton Rádióban.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. Hat helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban. Most a szexről lesz szó, arról a tévhitről, hogy miért várjuk el szinte mindannyian a legeslegjobb szexet, illetve ez minek köszönhető. A szex az egyik legnagyobb üzlet, nagyobb, mint a futball, a baseball és a kosárlabda együttvéve. Ezért nem csoda, hogy egyre több iparág szakosodik rá, és igyekszik minél változatosabb csatornákon kommunikálni, hogy költenünk kell rá. Ezt a szégyen, a félelem és a szorongáskeltés eszközévé teszik. És ha netán mégsem érezzük át eléggé a kapcsolatunkra leselkedő veszélyt, akkor lép életbe a jó szexnél is van még jobb üzenete. Gyakran ezek a statisztikai dezinformációkra épülő röphírek a negatív összehasonlítás révén oly mértékben kikezdik az önértékelésünket és elbizonytalanítanak minket, hogy az aztán valóban a szexuális zavarok megjelenéséhez vezet. Gondoljuk csak végig, milyen kritériumok mentén szoktuk a szexuális életünket méricskélni. Az egyik a gyakoriság, mint a legtöbbször alkalmazott mértékegység. A hencegő számok repkednek, pedig a valóság az, hogy a tartós kapcsolatban élő pároknál legtöbb esetben egy idő után beáll a hétvégi szex. Általában szombat, addigra pihenik ki magukat, és jó esetben még egy együttlét, úgy mondjuk szerda magasságában. Ez az átlag, de eltérések természetesen mindkét irányban előfordulnak. Ugyanígy strigulázhatjuk persze az orgazmusok vagy az egymást követő aktusok számát is. A többszörös orgazmust rendszerint a nőktől várjuk, miközben a terhelhetőséget a férfiaktól. Az igazság viszont az, hogy a legtöbb nő minden harmadik együttlét során egyáltalán nem jut el a csúcsra. Figyelem, elterelődés, intimitás vagy időhiány, kimerültség, illetve egyszerűen csak az idő rövidsége miatt, ami számára egyébként nem okoz gondot, kivéve ha a partner túlzott mértékben nem feszül rá. Emellett természetesen a férfiak a kapcsolat hajnala után már kevésbé sok lövetűek. És ha már az női orgazmust említettük, a párok mennek szét amiatt, hogy a nők nem tudnak olyan pornószerűen élvezni, és igen, szükségük van az előjátékra, és 5-ből 4 nő nem jut el a klitoris izgatása nélkül a csúcsra. A hüvei orgazmus görcsös elvárása azon túlmenően, hogy teljes mértékben képes amortizálni a pár szexuális életét, egyébként attól igazán paradox, hogy rendszerint szintén a csikló izgatása váltja ki. Az anatómiai analógiák miatt azt elvárni egy nőtől, hogy kizárólag a hüvei stimulálása révén érjen el a csúcsra, olyan, mintha a férfi makját teljes mértékben kivonnánk a szexuális ingerlésből. Értelemszerűen az a legjobb, ha mindkettőt éri kényeztetés. Az együttlétek hosszára vonatkozó statisztikák, a közösülés átlaga 5,4 perc, ami természetesen szükség esetén elő- és utójátékkal prolongálható, pedig női és férfi oldalon is elsősorban a korán csúcsra járókat, ami természetesen szükség esetén elő- és utójátékkal prolongálható, pedig női és férfi oldalon is elsősorban a korán csúcsra járókat frusztrálják.

0: Michael Metz és Barry McCarthy. Modelljük központi gondolata, hogy a pár számára a statisztikai átlagokhoz igazodni igyekvő együttlétek helyett individuálisabb, egyéni igényekhez illesztett megoldáskészlet a megfelelőbb. A hangsúly az intimitáson van. Az élvezet fontosabb, mint a tökéletes működés, az érzelmek kölcsönös adásának és elfogadásának folyamatában zajlik az együttlét. Középpontjában a játékosság, a spirituális kapcsolódás, valamint egy speciális kötelék megélése áll a közös öröm mellett. Az elég jó szex modell 12 dimenziót foglal magába. Az első, hogy a szex az élet természetes része, jó és értékes dimenziója az egyén és a pár hosszú távú jólétének, az intimitás, az élvezet és a bizalom megélésének. A második, hogy a fókusz alapvetően a párkapcsolati és a szexuális elégedettség fejlesztésén van, melyek szükségszerűen összefonódnak. A pár tagjai intim csapatot alkotnak. A harmadik, hogy a szexuális elégedettség megéléséhez a realisztikus életkornak megfelelő szexuális elvárások alapvető fontosságúak. A negyedik a jó fizikai egészség és az ehhez szükséges egészségviselkedés, a testmozgás, az egészséges étkezés, a szűrővizsgálatok elengedhetetlenek a megfelelő szexuális működéshez. A saját és a partner szexuális vonzereje is megítélés tárgya. Aztán egy másik dimenzió a relaxáció, a nyugalom, biztonság lényeges az élvezet megéléséhez. A következő dimenzió az öröm és az élvezet, legalább annyira fontos, mint a szexuális funkcionálás. Majd a következő dimenzióként a szexuális életünk rugalmasságát ismerve a 85%-os megközelítés a megfelelő, mivel 100%-os teljesítmény nem létezik. Ez segít elengedni a tökéletesség elvárását, ami pedig a szexuális zavarok kialakulásának egyik leggyakoribb oka. Az 5 cél dimenzió, a reprodukció, a feszültségcsökkentés, az érzéki örömök megélése, önértékelésünk fenntartása és a kapcsolati közelség megélése harmonikusan legyen jelen a pár szexuális kapcsolatában. Az együttlétekben rugalmasan lehet alkalmazni a 3 szexuális izgalmat keltő stílust, ami a partnerre fókuszáló, az önkényeztető és a szerepjáték. A szexuális működésben meglévő nemi különbségeket tiszteletben kell tartani és figyelembe venni az együttlétekkor. A szexualitásunk fejlődik, változik, tapasztalatokkal bővül egész életünk során. A szex személyiségfüggő lehet játékos, spirituális és speciális. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Szóval Robi, ez a modell arról szól, hogy picit próbálja természetesebbé tenni a szexualitásnak a megélését, az elfogadását annak, hogy nincs 100%-os teljesítmény, vagy nem érdemes erre törekedni. Te mit gondolsz, miért lett ez ilyen fontos manapság, hogy mindenki maximumra törekszik ezen a területen is?
1: Hát azért, mert a másiknak történő megfelelés az, ami te mögött áll, illetve hát az, hogyha nagyon szeretem a páromat, nagyon szeretem a társamat, akkor tartok tőle, hogyha nem lesz jó a szexuális együttlét, akkor tovább fog állni. Tehát van benne egy ilyen megfelelési kényszer, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az egyetlen olyan dolog, ami egyébként a legfontosabb a párkapcsolaton belül. Tény és való, hogy azért az esetek nagy többségében a kapcsolat felbomlása vagy felbontása az többnyire olyan okokra vezethető vissza, mint a megcsalás vagy éppen a ritka szexuális együttlét. De azt mondanám, hogy ha ez az egyetlen olyan dolog, ami miatt egyébként egy kapcsolat megszakad, akkor azt én furcsálanám, nagyon furcsálanám, mert ott több mindennek is kell lennie. Tehát ha egy megcsalásról beszélünk, akkor ott, és ez úgy történik, hogy a másik háta mögött, akkor ennek olyan okai lehetnek, amit érdemes még azért boncolgatni, mert nem azért megy félre valaki, mert most éppen, nem tudom, minden jól működik a kapcsolatban, és minden szuper, és kell egy ilyen plusz élmény, mert abban az esetben, hogyha minden jól működik, és minden szuper, akkor ott kell lenni a lelkiismeret furdalásnak egy ilyen megcsalásos esemény esetén. Szóval azt mondom összességében, hogy ez egy megfelelési kényszer, hogy jól

0: teljesítsünk, mert igazából, ha elengedjük magunkat, és úgy állunk az egészhez hozzá, akkor nem feltétlenül kell minősíteni a magát, az együttlétet, nem feltétlenül kell arra rá, hogy is mondjam, rágörcsölni, hogy minden patent túl menjen. Azt hozzáteszem, hogy viszont rá lehet, mert az is egyfajta pozitívum, tehát egy visszajelzés a másik fél számára, hogy igen, fontos annyira, hogy a másik fél a legjobbat akarja neki adni. De semmiképpen, tehát én azt gondolom, hogy bár pozitív visszajelzés, de nem feltétlenül erre kell törekedni, és hát ezen túlzottan az internetes tartalmak sem segítenek igazából, mert ott pedig a tökéleteset látjuk, a tökéletes host övágva, kinézetben, mindenhogyan, és nem biztos, hogy azt a megjátszott szerepet, azt itthon a négy fal között tudjuk, és teljesíteni lehet. Szóval az egy hamis álca, hamis kép arra az esetre, hogyha éppen nincs más körülöttünk, akkor azt tudjuk használni. Szóval azt tudom mondani, hogy nem, ne az legyen minta, ne azt vegyük alapul, hanem egyszerűen a természetesség útján próbáljuk meg ezeket a tevékenységeinket űzni.
1: A legeslegjobb szex elvárásáról beszéltünk, és arról, hogy hogyan tudjuk sokkal természetesebben ezt felfogni és működtetni az életünkben. Zenével folytatjuk adásunkat.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a pszichológiai tematikus magazinműsorunkban, a Pszichoaktívban. Most érdekes kutatási információ kerül megosztásra veletek.
1: Mégis boldogít a pénz? A Lara Manageli és Jacques Forest által vezetett vizsgálatban feltérképezték, hogy a pénzkeresés céljai milyen módon függenek össze az alanyok pszichológiai szükségleteivel, és ezek hogyan viszonyulnak mentális jólétükhöz. A pénzkeresés céljai lehetnek például adományozás, pihenés, szabadidő eltöltése, függetlenség, szabadság a döntésekben, családtámogatása, büszkeségérzet, biztonság megteremtése, társas összehasonlítás, stb. Két esetben találtak pozitív összefüggést az anyagiak és a megelégedettség között az alapszükségletek hiányában. Ilyen például az étel, ruha és a lakhatás, és ahol a pszichés kiteljesedés szolgálja, így nagyobb autonómiát, kompetenciaérzést ad. Abban az esetben viszont inkább ártalmasnak bizonyult, ha önértékelési zavaron való felülkerekedésre, vagy másokkal való versenyítésre használták.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: A színes kutatási információ után ismételten zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
3: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
4: Hogy miért?
3: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
6: www.kaszanap.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
11: Reklámot hallottál.
12: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
13: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszárodás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
6: Időjárás.
13: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
11: Balaton Rádió.
14: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
4: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és üdvözöllek Robi itt a stúdióban.
1: Én is köszöntök mindenkit, ismét itt vagyunk, elérkeztünk ehhez a naphoz, amikor ismét olyan jó témákat hoztunk nektek, hogy érdemes lesz most itt maradni.
0: Igen, és nem tudom, mennyire hallottál Elizabeth Holmes ügyről.
1: Nem ismerős, bár nekem tényleg első hallásra itt a Sherlock Holmes jutott eszembe. Gondoltam, hogy neki a felesége, testvére, de valószínű, hogy nem.
0: Nem, valójában ő egy 19 éves fiatal ambíciózus nő volt, aki egy szélhámosságba keveredett, de akkor ennek a részleteit fogom ismertetni, aztán tudunk róla beszélni.
1: Mindenképp kíváncsian várom.
0: Tehát a karrierpszichológián belül annyit érdemes tudnunk erről a hölgyről, hogy 19 évesen otthagyta a patinás amerikai Stanford Egyetemet, és céget alapított a Szilícium völgyben. A HVG Extra magazin szerint, ahogy ismerteti ezt a történetet, álmatlan éjszakák és számtalan órányi kemény munka árán végül olyan orvosdiagnosztikai eszközt fejlesztett ki, amellyel állítása szerint az emberek megszabadulhatnak az időrabló és kellemetlen kórházi vizsgálatoktól, azáltal, hogy a berendezés mindössze egy csepp vérből képes kimutatni fertőző és krónikus betegségek egész sorát. Az álom és a terv az volt, hogy ráadásul mindez idővel a vásárlók otthonának kényelméből válik majd lehetővé. Holmes cége, a Theranos, amely az Edison nevű varázslatos vérvizsgáló készüléket kifejlesztette, kártyavárként dőlt össze a meghamisított eredményekről szóló bizonyítékok súlya alatt 2015-ben. Sokan felteszik a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy Holmes 12 évig képes volt nem csak eltitkolni a szerkezet működésképtelenségét, de folyamatosan meggyőzni a befektetőit arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ebben a látszott sikerben természetesen közrejátszott a cég tündérmeseszerű ígérete, ez azonban még kevés. A Theranos típusú cégek történetéhez szükség van egy Holmes típusú vezéralakra is. Egy valamiben mindenki egyetért, aki valaha dolgozott Elizabeth Holmes-szal. Páriát ritkító jelenség, tökéletesen illeszkedett a Szilícium völgy feltörekvő, jóképességű csodabogarai közé, érdekes megjelenését büszkén viselte, fiatal titánként jelent meg a színen, zseniális ötletekkel és törhetetlen akarattal. Bármire képes volt azért, hogy cégét a legjobbak közé emelje, kihasználta szülei nagyszerű és szerteágazó kapcsolatait, bevetette erős egyéniségét és retorziót helyezett kilátásba az őt leleplezni igyekvő újságírókkal és azokkal a volt dolgozókkal szemben, akik kitálaltak hamis eredményeiről. Hazudni azonban nem elég, meggyőzően kell csinálni. Úgy tűnik, Elizabeth tehetsége nem a szakértelmében, hanem a meggyőző erejében mutatkozott meg. Bár nem riadt vissza a felmondott alkalmazottak megfélemlítésétől, nem a fenyegetés volt az egyetlen eszköze. Önbizalma egészen magával ragadó volt, mint kiderült az interjúkból. Hallgatva a vérvizsgáló készülékről szőtt terveit, nem marad bennünk külső megfigyelőként kétség, egyértelmű, hogy ez a nő tudja, mit csinál. És el is fogja érni céljait. Csupán idő kérdése. Az alkalmazottak túlfűtött optimizmusról számoltak be, ami Elizabeth munkahelyi beszédeit illeti. Az üzenet az volt, hogy ha neki fognak dolgozni, egészen bizonyosan forradalmasítani fogják az egészségügyet, de ha esetleg valaki kételkedne ebben, tudja, hogy merre van az ajtó. Az interjúk megtekintése során azonban feltűnhet más érdekesség is. Elizabeth hangja furcsán mély, kontrasztot alkotva elegáns, nőies megjelenésével. Jellegzetes baritonjáról sokan bizony azt tartják, hogy nem valódi, és abból a célból változtatta meg, hogy növelje a tekintélyét. Nem csak érdekes és feltehetően hamis hangszínét, hanem egész megjelenését annak szolgálatába állította, hogy minden kétséget eloszlasson afelől, ki ő és hová is tartozik. A róla készült fotók zömén fekete, testhez álló garbót visel. Pontosan olyat, mint az egyik példaképe Steve Jobs. A képlet eddig egyszerű, öltözz úgy, mint a Szilícium völgy koronázatlan királya, mélyítsd el a hangod, és válaszolj úgy az újságírók kérdéseire, mintha legalább 100 éve lennél ebben a bizniszben. Feltehetően Elizabeth 19 évesen tiszta szándékkal indult neki az útnak. Őszintén hitt abban, hogy mindenkinek joga van a saját és szerettei egészségének megőrzéséhez, és minden vágya az volt, hogy ezt megvalósíthassa. Valami azonban végzetesen félrement, és amikor még lett volna lehetőség tisztára mosni a kezeit, veszni hagyta a pillanatot. Persze az is elképzelhető, hogy sosem akart segíteni, de tudta, milyen ötlettel kell előállnia, hogy szobrot kapjon a Szilícium völgy hírességeinek fényűző csarnokában. Az állam azonban végleg szerte foszlott, a nőt a bíróság bűnösnek találta csalás vádjában. Még kérdéses, hogy büntetése milyen formában fog megvalósulni, de akár 20 év börtönre is számíthat. És ami talán ennél is nehezebb lehet számára, hogy soha többé nem lesz belőle a zseniális feltaláló milliárdos cégtulajdonos Elizabeth Holmes, aki egykor volt. Robi, itt azért több perspektíva is van. Egyrészt hogyan lehet szerinted kiszülni egy ilyen szélhámos karrierista vállalkozót a munkaerőpiacon, és szerinted mi lehet az a pont, ahol valaki eldönti, hogy újabb és újabb hazugságokba áll bele, amikor fel kellene vállalni, hogy ez nem működik?
1: Igen, biztos, hogy nagyon sok ilyennel találkozhatunk, vagy találkozunk, hogyha észreveszünk és felismerjük, hogy valóban ez egy ilyen személyiség. Ettől függetlenül most, ami nekem eszembe jutott, hogy én nem biztos, hogy szívesen ismerkednék ezzel az Elizabeth-tel, már csak azért sem, mert hogy van egy olyan tulajdonsága, hogy párját ritkító, ahogy hallgattuk az elmúlt pár percben. Nem vállalkoznék ilyesmire, és mindazonáltal egyébként valószínű, hogy itt a kapcsolatában is ezt hasonlóképpen űzi, ezt a fajta tulajdonságot és ezt az ipart. Nagyon nehéz. Tehát az, hogyha olyan szituációba keveredünk, hogy legelőször találkozunk az üzleti partnerünkkel, és legelőször találkozunk egy ilyen személyiséggel, na most ahhoz nagyon jó emberismerőnek kell lennünk, hogy ez lejöjjön a másik félről, hogy valóban azért itt van némi probléma, és nem teljesen tiszta az egész szituáció. Úgyhogy igazából talán azt tudnám mondani, hogy a legjobb emberismerő az, aki fel tudja ismerni ezeket a szituációkat, helyzeteket. Hát ugye most már manapság rengeteg üzleti lehetőségekkel megyünk szembe, és próbálkozunk mindig meglépni egy olyan utat, amit úgy gondoljuk, hogy helyes. Tehát gondolok én itt akár egy biztosításra, egy megtakarításra, bármire. Nagyon-nagyon észnél kell legyünk, mert nagyon sok olyan üzletkötő van, aki sajnos nem minden esetben az ügyfél és a vendég és a páciens. Ugye most nagyon széles skálán próbáltam itt felhozni a lehetőségeket. Tehát, hogy nem minden esetben a mi érdekeinket fogják nézni, hanem minden esetben, vagy többnyire a cég érdekeit. Viszont ahhoz, hogy megtartsuk az ügyfeleket, megtartsuk az üzleti partnereinket, ahhoz azért kell a megfelelő szintű korrektség, mert ha elégedettek lesznek velünk, akkor minden esetben megtartjuk az üzleti partnereinket. Tehát összességében azt mondom, hogy nagyon nehéz felismerni, sok ilyen van azért a piacon. Mindenki azért sajnos saját maga mellé dolgozik, de azért én nagyon bízom benne, hogy azért mindenki nyitott szemmel jár, és azért valamennyire felismeri azt, hogy nem mindenkinek kell úgymond most egy kicsit szlengesen bedőlni, mert azzal nagy kárunk is tud származni.
0: Arról beszéltünk a munkapszichológiai témánkon belül, hogy hogyan tudjuk kiszűrni akár ezeket a szélhámos vállalkozókat, vagy vállalatvezetőket, akik megtévesztéssel okoznak kárt társadalmi értelemben. Hamarosan egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. A következő témánk arról fog szólni, hogy mi az az ok, ami miatt házi kedvenceket tartanak sokan. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint Magyarországon rengeteg háziállatot tartanak. Régebben az emberek elsősorban haszonállatokat tartottak. A kutya vagy a macska is úgynevezett szolga volt, örködött, illetve egeret fogott. Manapság, amikor az ember eltávolodott a természettől és a technikai, digitális környezet vált dominánssá, egyre többen vágynak arra, hogy kapjanak egy kis darabot abból a világból, amelyben az állatok a mindennapi élet részei voltak. Az állattartás motivációja tehát gyakran a természetes életmód utáni vágyból táplálkozik. Ugyanakkor sokaknak éppen egy háziállat jelenti a kapcsolatot a külvilággal. Magányos emberek, ágyhoz kötött betegek, netán tudatos emberkerülők, akiknek elegük van embertársaikból. Mindez egyértelműen arra utal, hogy sok ember vágyik arra, hogy törődhessen egy másik élőlénnyel, gondoskodhasson róla. Ennek nyomán őszinte, tiszta és mindenféle sallangoktól mentes kapcsolatra tesz szert, amelyben egyszerűen csak jól érzi magát és örömöket élhet meg. Érdekes megfigyelni, hogy ki milyen állatot tart, mert sokat elárul a személyiségről, a megküzdésről vagy éppen a hiányokról. Sokan azt gondolják, hogy a házi kedvencek tartása, gondozása egyszerű feladat. Pedig nem, csak pozitív élményekből áll. Időnként szembe kell nézni balesetekkel, betegségekkel és veszteséggel is. Vannak jogi aspektusok is, amelyeket ismerni kell. Mielőtt vállaljuk mindezt, érdemes önvizsgálatot tartani. Képesek vagyunk-e megbirkózni a negatív érzelmi következményekkel és az anyagi vonzatokkal? El tudjuk-e fogadni, ha az állat beteg és az életmódunkat át kell rendezni miatta? Van olyan doktor, aki pszichiáterként gyakran ajánlja a pácienseinek az állattartást. Társként a magány ellen, vagy csupán napi örömforrásként. Emellett a kapcsolattartást az állatokkal, például lovardában, állatsimogatóban. A lóval ismerkedés, a lovaglás vagy a lóápolása például önbizalom erősítő, hiszen egy hatalmas állat engedelmeskedik és működik együtt velünk. Hasonló érzést kelthet egy nagy testű kutya tartása is, bár a harci és más agresszívebb fajok kedvelésével kapcsolatban már felmerül a gazdiban felgyülemlett, látens agresszió, vagy éppen a megbúvó félelem. Az is tudományosan bizonyított tény, hogy egy háziállat simogatása során rengeteg oxitocin termelődik a gazdában és az állatban egyaránt, ami a kötődést erősíti és kellemes élményt jelent. Az állatsimogatás relaxál, nyugtat, fájdalomcsillapító hatása is van, köszönhetően az agyban termelődő neurokémiai anyagoknak, például a szerotoninnak, a dopaminnak vagy az endogén ópiátoknak. Mindez gyógyító hatással van a szorongásos zavarokra, a depresszióra, és segíthet tompítani a félelmeket is. Azok a gyerekek, akik állatot gondozhatnak, természetesebb életszemléletre tesznek szert. Elfogadják, hogy nem csak az ember a tiszteletre méltó faj a földön. Megtanulják az egymásról gondoskodás fontosságát, találkoznak betegséggel, sokszor a szaporodás folyamatával is megismerkednek, és az élet végességét is természetes úton tapasztalják meg. Még egy hal vagy hörcsög is sok élményt jelent, és elsajátítható velük a gondoskodás. Persze szülőként azért érdemes végig gondolni, mi az, amit tényleg el tudunk vállalni, mert sajnos sokszor ránk marad a munka nagyobb része. Robi, összességében véve szerinted mi az oka annak, hogy manapság oly sokan tartanak házi kedvenceket? Te mit gondolsz erről?
1: Számos olyan hatása van, amit igen, nagyon sokszor hallunk orvosoktól is, illetve halljuk a pszichológia minden területéről, hogy igen, mennyire pozitív és mennyire jó hatással bír egy kis állat tartása. Ugye régen valóban tehát eléggé lekorlátozódott, és azért itt, ahogy látjuk, szülőkön keresztül is, illetve ismerősökön keresztül, hogy igen, a kutya például, ha most a kutyát vesszük, kutya-macska, az általában haszonállat volt, tehát haszonállatokként tartották, illetve ez az egyik oka, a másik pedig, amikor megnézzük a baromfikat, meg a mindenféle állatot, akkor akkor azt látjuk, hogy igen, tehát nem feltétlenül azért gondozták, megtartották, mert hobbi, hanem valóban, tehát valami hasznot hozott számunkra. Most ez átalakult egy picit, bár már lehet, hogy akkor is megvolt ez a háttere, csak ugye akkor nem beszéltek róla még az emberek, meg nem voltunk ennyire felvilágosultak, de hogy a pozitív hatása az most úgy haszon állat, mondjuk egy kutya, hogy valóban megtaláljuk benne a társat, aki egyedülálló és egyedül él. Meglátjuk a szemét, ahogy csillog, ahogy ugyanúgy rohan oda hozzád, amikor hazaérsz a munkából, tehát vár, és várja, hogy veled töltsön el időt. És ez pozitív életszemléletet fog tudni adni a gazdának is. Mindazonáltal, hogy azért egy kis állattartása nem csak arról szól, hogy megérkezik a gazda, és akkor a kutya rohan oda, és akkor úgy de jó, és milyen szép, hanem komoly felelősséggel is jár egyben az állattartás, mert ugye, ha egy kutyát le kell vinni sétálni, vagy ha éppen kertes házban lakunk, akkor az egy kicsit szerencsésebb, tehát ott akkor nincs meg ez, de tudni, tehát ha elmegyünk nyaralni, akkor a helyéről gondoskodni kell, vagy éppen arról, hogy valaki menjen hozzá, és etesse, megfigyeljen rá, és az állatról nem csak, tehát hogy ilyen pro és kontra, tehát oda-vissza működik ez, hogy oké, hogy ad egyfajta hasznosságot, és lelkileg segít felépülni nagyon sok mindenből, de tenni kell azért, hogy az állat olyan kondícióban, olyan egészségben legyen, kvázi gondoskodni kell róla is, ami viszont megint egy pozitív dolog, mert megtanít minket arra, hogy hogyan kell gondoskodjunk arról, akit szeretünk. Tehát nem csak az van, hogy elvárom azt, hogy ő adjon nekem, hanem kölcsönösen én is adok neki. És ezt a fajta szemléletmódot ezen keresztül is meg lehet tanulni, és gondolok itt akár nagyon sokan párok, fiatal párok gyereknevelés előtt kutyát vesznek, vagy kutyát kutyával élnek, és a kutyán keresztül tanulják ezt meg, hogy igen, bármennyire is furcsán hangzik, hogy a gyerekneveléshez kell a kutya nevelés, de valahol most talán nem jön úgy annyira ösztönből, ahogy hogyan kell a gyermeket nevelni ebben a rohanó világban, de meg az, hogy figyeljünk oda rá, tehát ugyanúgy, mint ahogy a kutyára. Úgyhogy a gondoskodást meg tudjuk tanulni, és azt, hogy hogyan kell figyeljünk rá, és ugyanez vonatkozik akár egy akváriumra, azt megtakarítani kell bizonyos időszakokon keresztül, ahhoz, hogy mindig azt a szép látványt lássuk, hogy a halak úszkálnak fel le, csodálatos növények, tehát mindent igazából gondozni kell. És ez a gondozás, ez a gondoskodás is pozitív hatással lesz ránk, és segíteni fog a mindennapjainkban.
0: Arról beszéltünk, hogy mi lehet az oka, hogy házi állatot tartanak oly sokan, mi az, amit adhat nekik, illetve mi az, amit nekik tenni kell ahhoz, hogy ezt az élményt hosszú ideig fenntartsák. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
2: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves pszichoaktív hallgatónak itt a Balaton Rádióban. És a következőkben a pánikbetegségről fogunk beszélni. Szervezetünk ugyanis a stressz helyzetben szervi válaszokat ad egy pszichés behatásra. Evolúciósan belénk van kódolva, hogy azonnali választ kell adni egy veszélyhelyzetre, például ha megtámadnak bennünket. A köznyelvben elterjedt fogalomként sokan hallhattak a pánikról, pánikszerű állapotokról. A pánikroham az egy intenzív félelem vagy diszkomfort érzés hirtelen hulláma, amely 10-15 percen belül tetőzik, és a következő tünetekből legalább 4 esettel jár együtt, ilyen a heves, szívverés, izzadás, reszketés vagy remegés, légszomi, fuldoklás vagy fulladásérzet, mellkasi diszkomfort vagy fájdalomérzés, hányinger, hasi diszkomfortérzés, szédülés vagy ájulásérzet, hidegrázás, hőérzet, zsibbadás, bizsergés vagy a realitás hiányának érzése. Előfordulhat az is, hogy az ember kívülről látja magát, illetve attól retteg, hogy megőrül. De akár a kontrollvesztettség érzése vagy halálfélelem is kísérhet egy pánikrohamot. Szóval számos tünete lehet a pánikrohamnak, amelyek közül nem kell mindegyiknek megjelennie a pánik kritérium szerinti fennállásához. A pánikroham számos mentális zavar során is megjelenhet, de lehet külön entitás is, amit pánikzavarnak vagy pánikbetegségnek hívnak. Pánikzavar diagnózisának felállítása esetén külön kitétel, hogy visszatérően és váratlanul jelentkezzenek a pánikrohamok, hogy egy rohamot követően legalább egy hónapon át jelentkezzen tartós aggodalom újabb pánikrohamok kialakulásával kapcsolatban. Továbbá, hogy a páciens viselkedése negatív irányban változzon, meg ezekkel összefüggésben. A diagnózis felállítása során fontos kizárni a lehetséges szervrendszeri eltéréseket, amelyek pánikszerű állapotokat okozhatnak. Ilyen eltérések például a hormonháztartás zavarai, a mellékvese daganat, a szívritmus zavar, vagy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés. A diagnózis alkotás során fontos az is, hogy a családban előforduló szorongásos vagy hangulati zavarokat feltérképezzék, valamint számos egyéb tényező mellett szükséges felmérni, hogy a pánikrohamnak van-e pontosan meghatározható kiváltó oka. Például a társas helyzetektől szorongó páciens esetében egy idegen kortárssal való kapcsolatfelvétel, vagy világos kiváltók nélkül jelentkezik a pánikroham. A pánikrohammal való foglalkozás jelentőségét többek között igen gyakori előfordulása adja. A népesség 28%-a tapasztal legalább egy pánikrohamot élete során. Jóval alacsonyabb a pánikzavar kialakulásának élettartam gyakorisága. Hazánkban ez olyan 4,5% körül van. Kutatásokból kiderült, hogy a hosszan fennálló pánikzavar gyakran depresszióval is együtt jár. És az is ismert, hogy a pánikzavar fennállása kismértékben növeli az öngyilkossági kockázatot. A kezelés során fontos szem előtt tartani a lehetséges társuló mentális és testi állapotokat. Ezek megfelelő kezelése is elengedhetetlen. És bármilyen pánikrohammal jelentkező állapot terápiája során kulcsfontosságú a páciens és a környezet tájékoztatása, mert ez csökkentheti a páciens szorongását saját állapotával vagy vélt testi betegségeivel kapcsolatban. A célzott kezelés felnőttkorban kognitív viselkedés terápia alapú pszichoterápiával történik, ami kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel. A gyermekek és serdülők esetében a kognitív viselkedés terápia az elsődlegesen alkalmazott kezelés. Ismert tény, hogy bármelyik kezelési mód egyedülálló alkalmazás esetén 45-65% között jelenik meg javulás, sok esetben azonban a pszichológiai segítség és a gyógyszeres kezelés kombinált alkalmazása okoz teljes felépülést. A pánikrohamoktól szenvedők az igazi csatákat saját magukban vívják, amikor mások számára teljesen hétköznapinak számító feladatokat sem mernek elvégezni. Újabb részszúléttől tartva elkerülnek bizonyos helyzeteket, de ha mégis elhatározzák magukat, addigra már annyit gondoltak a pánikrohamtól való félelemre, hogy már-már önbeteljesítő jóslatként jön is az illetőre szabott rosszullét. Az egészség nem a betegség hiányát jelenti, hanem a testi, lelki és szociális jólét állapotát. Éppen ezért, ha a páciens motivált és változtatni szeretne a fennálló állapoton, akkor szakember segítségét kérve a valódi gyógyulás is közel van, írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, szerinted mit tehet valaki, hogyha egy ilyen pánikrohamba kerül teljesen váratlanul? Szerinted mi lehet érdemes törekedni?
1: Ilyen esetben általában mindig megijedünk, hogy nem volt korábban az adott szituációban ilyen reakció, de most mégis van, és vajon ezt mi okozza, és hogy hogyan lehet esetleg ezen túllépni. Itt is érdemes egyébként az okokra visszavezetni ezt a fajta folyamatot, már csak azért is, mert hogy ahogy már korábbi műsorainkban is mondtam és említettem azt, hogy általában jó a tüneti kezelés, de mindenképpen meg kell találjuk az egésznek a gyökerét, hogy mégis miből adódhat az, hogy nem tudom, korábban egy ilyen szituációban én ezt nem éltem át, nem éreztem magam így. És ha megpróbálunk rájönni önmagunk segítségével, vagy, amit szintén nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy a körülöttünk lévő barátokat, családunkat interjúvoljuk meg, meséljünk az adott szituációról, hogy mi történt velünk, ilyet még nem éltünk át, és próbáljunk meg az ő tanácsaikat megfogadni, illetve megnézni azt, hogy az alapján éppen hogyan fog ez változni. Na most, ha ez nem változik, akkor lehet tenni még egy próbát, de nem minden esetben hoz ez eredményt, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Abban az esetben, amikor rájövünk arra, és egy példán keresztül mondanám el igazából, ugye megvolt a covidos időszak, és hát nem mozdultunk ki a négy fal közül, nagyon keveset jártunk társaságba, igazából a szűk baráti kör és a család volt, ha éppen lehetett menni, és eltelt itt ez az egy-két év, és ahogy már úgy kezdett egy kicsit lazulni a szigor, úgy egyre több helyre év, és ahogy már úgy kezdett egy kicsit lazulni az, a szigor, úgy egyre több helyre bevásárolni,

0: hogy meg kell nézni, hogy mi okozza ezt, miből adódhat az adott pánikroham, ha korábban nem volt. És ugye nálam az volt, hogy bezártság volt egy-két éven keresztül, nem sűrűn jártunk nagy bevásárló központba, és emiatt alakult ki egy ilyen kvázi, hogyan lehet ezt orvosolni, minél többet elmenni, minél többször ott lenni, és megnézni azt, hogy ez egy eseti jellegű volt, vagy innentől kezdve már én minden egyes alkalommal, ahányszor egy hipermarketbe megyek, ezzel fogok találkozni. És hál' Istennek ez egy eseti jellegű volt, de azzal, hogy nem gondoltam rá, próbáltam nem tudomást venni arról, hogy ez meg fog történni ismételten, dolgoztam agyban azon, hogy ezt elkerüljem, és most a mai napig sem tapasztalok ilyet. Ez egy a sok közül, de én úgy gondolom, hogy hasonló hozzáállással lehet azért javítani, vagy segíteni azt, hogy ezeket elkerüljük.
1: Vagy akár segítséget is tud valaki kérni szakembertől, hogyha úgy érzi, hogy önmaga egyedül nem tud ezen felül emelkedni. Szóval arról beszéltünk, hogy mit lehet tenni pánikbetegség esetén, vagy pánikroham esetén. Most viszont majd egy utolsó, lezáró témát fogunk majd hozni hamarosan, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a Pszichoaktívban.

kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Pszichoaktívban, és arról beszélünk a következő témánk során, hogy mennyibe függ a saját boldogságunk attól a beidegződésünktől, amit a családi mintáinkból vagy a környezetünkből hozunk. Szóval mi lehet az oka annak, teszi fel a kérdést a HVG Extra Pszichológia magazin, hogy valaki negatívan viszonyul önmagához és másokhoz, meg úgy általában a világhoz. Nos, szerintük ebben szerepet játszanak a traumák, a nevelési stílus, a téves információk a boldogságról és az alacsony önbecsülés vagy túlzott hasonlítgatás másokhoz. A traumák azok ismert, hogy ugye fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazás jelentősen befolyásolja

0: befolyásolja az önértékelést, és azt is, ahogy másokhoz és általában a világhoz viszonyulunk. Aki megtapasztalta a traumát, kontrollálhatatlan emlékbetörések formájában újra és újra átélheti a negatív történéseket, ráadásul gyakran érez bűntudatot vagy szégyent a vele történt dolgok miatt. A másik a nevelési stílus. Ha például egy szülő lekicsinylően bánik a gyermekével, és azt bizonygatja, hogy az nem viszi majd semmire, vagy folyton hasonlítgatja, akkor a gyermek jó eséllyel negatív önképet alakít ki magáról. Sajnos a szülő vagy a szülők boldogtalansága önmagában is mintaként szolgálhat, és közvetíthet bizonyos hozzáállást az élethez. Tovább ront a képen, ha a szülő vagy a szülők valamilyen mentális betegségben vagy függőségtől szenvednek. Ezek szintén negatív hatással lehetnek a gyermek viszonyulásaira önmagához, másokhoz és a világhoz. A harmadik, amiről mind befolyásoló tényező lehet, téves információk a boldogságról. A legveszélyesebb tévhitek ebből a szempontból, ha tökéletes körülményekhez vagy nagy dolgokhoz kapcsoljuk a boldogságot. Mind a túlzó törekvés a boldogságra, mind pedig a félelem a boldogságtól gátolhatja a pozitív életszemlélet gyakorlását. Egyes családok a boldogságot veszélyesnek, hamisnak és romlónak tartják. A siker és az öröm megélését tilalmazzák. Ezekben a családokban csak a kemény munka, a sok lemondás és az iszadással elért teljesítmények keltik fel a többiek figyelmét, és nem szokás örömteli eseményekről, kellemes élményekről beszámolni. Az ehhez hasonló élettapasztalatok könnyen kialakíthatják azt a hiedelmet, hogyha jól érzem magam, megbántok vele másokat, és emiatt nem fognak szeretni. A negyedik, ugye az instabil önértékelés és a túlzott hasonlítgatás. Ezek mind akadályozzák a boldogságot. Az önértékelés a szocializációs folyamat során formálódik. Ha a számunkra fontos személyektől feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban részesülünk, pozitív és stabil önértékelés alapozódik meg. Az instabil önértékelés pedig annak a következménye, hogy megtanultuk, a figyelemért és a szeretetért cserébe bizonyos elvárásoknak meg kell felelnünk. A közösségi média túlzó használata, amely egyre inkább megfigyelhető főként a fiatalabbak körében, szoros kapcsolatban áll az instabil önértékeléssel. Ha valaki túl sok időt és figyelmet szentel ezeknek a platformoknak, könnyen kialakíthatja azt a vélekedést, hogy másoknak tökéletes a külseje, a párkapcsolata és a családi élete, vagy szárnyal a karrierje és így tovább. Miközben ezeket az oldalakat böngészszük, könnyű elfeledkezni arról, hogy általában nem a rossz pillanatainkat, vagy a testi tökéletlenségeinket osztjuk meg másokkal, és a Photoshop szó szerint csodákra képes. Ugyanakkor a túlzó önimádat, a narcizmus is akadályozza a boldogságot, elsősorban azért, mert akadályozza a valódi szeretett pillanatok átélését. Ennek ugyanis az a feltétele, hogy a teljes figyelmünket a másik emberre fordítsuk, és pillanatnyilag az ő jóléte legyen a legfontosabb számunkra. A narcisztikus ember ehelyett erős énközpontúsága és csodálat iránti igénye miatt inkább uralni akarja a társas kapcsolatait. De a fő kérdés, hogy van-e lehetőségünk változtatni a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinken és elvárásainkon. Martin Seligman, amerikai pszichológus kutatásokkal igazolta, hogy az optimizmus tanulható. Az optimizmust alapvetően befolyásolja, hogy a sikereinket és a kudarcainkat általában hogyan értelmezzük. Ha nem ezt a mintát láttuk, az optimista értelmezés eleinte nagy erőfeszítéseket igényelhet, de később természetessé és automatikussá válhat. Az optimista személy hajlamos a sikereit belső, tehát úgynevezett rajtam múlt módon értelmezni, stabil, tehát olyan erősségemen, amit tartósan birtoklok, és globális okokkal, miszerint ez az erősségem más helyzetben is az előnyömre lesz, míg a kudarcait általában külső, tehát nem rajtam múlt, instabil, tehát átmeneti körülményeken múlt, és speciális okokkal magyarázza, tehát azt mondja, hogy a kudarc az csak erre az adott helyzetre volt igaz. Tehát az optimista úgy gondolkodik, hogy bizonyára nem volt elég a munkakörhöz szükséges tudása, de örül, hogy részt vett az interjún, mert így tapasztalatot szerzett, mondja egy állásinterjú után, míg a pessimista ezzel szemben a saját kudarcos teljesítményével magyarázza a helyzetet, tehát azt mondja, hogy butaságokat válaszoltam, elfogadhatatlanul viselkedtem, és úgy érzi, egész személyében érte az elutasítást. Robi, itt te mennyire tudsz egyetérteni azzal, hogy bizony a boldogságunk az a környezetünk által nagyrészt befolyásolt, illetve a családi mintáink, traumáink által is meghatározott.
1: Hát igazából ez megint talán azt kell mondani, hogy ez szubjektív. Tehát, hogy a boldogság kinek mit jelent, és hogy mi által lehet azt elérni. Ez is egy folyamat szerintem, hogy én tudom, önismeret egyébként talán az egész, hogy én tudom, hogy én mitől leszek boldog, és akkor azt a boldogságomat megpróbálom elérni. Az lehet kis apró dolgoknak az összessége, de lehet egy egyszeri olyan nagy dolog, amitől én elég sokáig ezt a boldogság, ezt az elégedettség érzést tapasztalom meg. Tehát az, hogy boldogság és elégedettség, mint két fogalom, ez elég szorosan összefügg, mert ha én elégedett vagyok, akkor boldog vagyok. És ugye ezt a boldogságot megkaphatjuk egy-egy családtagtól is, a családból is jöhet ez a fajta dolog. Tehát lehetünk boldogok azért, mert hogy a családtagjainktól olyan dicséreteket, olyan viszonyt kapunk, ami az életünk során segít minket kizökkenteni abból a stresszből, amit át kell éljünk. Tehát vannak olyan közös családi programok, olyan egyszerűen csak a megértés, a megértettség az, ami igazából az elégedettséget tudja számunkra nyújtani. Tehát nagyon sok felől megkaphatjuk a boldogságot. Én azt mondom, hogy ha elégedettek vagyunk valamivel, és hogyha az nekünk jó, amit éppen átélünk és csinálunk, akkor ezt a boldogság érzetet ezt mindenképpen meg tudjuk kapni. Hát az van, hogy elégedetlenek ne legyünk sose, tehát hogy semmi nem jó, semmi nem elég, semmi nem éppen jó, vagy csak az adott pillanatra jó, és akkor már az holnapra el van felejtve. Kicsit ebből próbáljunk megtöltekezni, hogy a jó dolgokat azt így felrakni a szekrény tetejére, és azért esetenként ránézni, hogy igen, ilyen is volt, és hogyan lehetne, mit kellene tegyek azért, hogy még ezt újra átéljem.
0: Arról beszéltünk, hogy a boldogságunkat milyen tényezők és körülmények határozzák meg leginkább, illetve mit tehetünk mi a saját boldogságunkért. Hamarosan a színes pszichológiai kutatási információk következnek itt a Pszichoaktívban, de addig szóljon egy jó zene és sláger a Balaton Rádió kínálatából.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban. A színes pszichológiai információk fognak következni a kutatások világából.
1: Mire jók a szerelmes dalok? Romantikus dalszövegeket elemezve Steve Taylor, a londoni King's College tanára arra a felismerésre jutott, hogy ezekről sokat tanulhatunk a szerelemről és annak valóságáról. Az evolúciós idegtudomány szerint a szerelembeesés nem más, mint egy évmilliók alatt kifejlődött ösztön, hogy egy adott partnerre összpontosítsunk, akivel elég ideig együtt maradunk ahhoz, hogy felneveljük az utódokat. Hogy a szerelem milyen lélegzetelállító is tud lenni, arról szól a Pointer Sisters I'm So Excited című dala, de a példákat vég nélkül sorolhatnánk. A szerelembeesés egyébként egy hirtelen kémiai robbanás az agyban, ami MRI-vel is kimutatható. A dopamin és a noradrenalin mindent elsöprően váltja ki az izgalmat, a szívdobogást és a verejtékező tenyereket. Ezzel egyidejűleg az agyalapi mirigyből oxitocin szabadul fel, ami elmélyíti az új szerelemhez való kötődés érzését. Persze, arról is születtek dalok, hogy a szerelem fáj, főleg szakítás után. A legújabb kutatások kimutatták, hogy ez az érzés nem áll messze a tényleges fizikai fájdalomtól sem.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Az okos telefonjainktól ne reméljünk többet. Emberi lényekként folyamatos keresésben vagyunk, társas életünk minden területén vágyjuk a jelentésteliséget. Látszólag a digitális készülékek közvetlen utat nyújtanak a médián keresztül a válaszok felkutatásához. Csalódnak azonban azok, akik az okostelefonjuktól és a közösségi médiától várják, hogy célt és értelmet találjanak az életükben. Derült ki a Sociological Perspectives című labban közzétett vizsgálatból. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a mobiltelefonokhoz kötődés kétélű fegyver. Az eszközök végtelen számú lehetőséget kínálnak a cél és értelem keresésre, ezzel egyfelől fokozzák a kétségbeesést és a frusztrációt, másfelől megoldást is ígérnek ugyanezen érzések csökkentésére. Így válik maga a keresés az egyetlen értelmes tevékenységgé, függőséget és értékzavart előidézve. Az eredmények egybecsengenek azokkal a kutatási előzményekkel, amelyek széles körben találtak kapcsolatot a digitális eszközök, a média használat, valamint a magányosság érzés, a depresszió, a boldogtalanság és egyéb negatív érzelmi állapotok között, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Azok után, hogy megosztottunk veletek pár pszichológiai érdekességet a tudományos kutatások világából, most ismételten a zenék felé vesszük az irányt itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A Pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Százezreket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
2: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása.
4: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül.
0: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: Pak.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel fogjuk folytatni adásunkat. Legendák övezte Pálus Kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus Kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, velencéből származó kék fonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet. Az elmúlt percekben a Balatonszemesen található Pálos Kolostor feltárási munkáiról adtunk egy kis ízelítőt, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek! A sokat emlegetett brit tudósok naponta szállítanak olyan megdöbbentő eredményeket, amikre nem is sejtettük, hogy kíváncsiak lennénk. De ha már tudjuk, akkor is rejtély, mert lehetnek hasznosak számunkra. Viszont néha egészen hasznos és érdekes hírek segíthetik a mindennapjainkat. És most például egy olyan csokrot gyűjtöttem nektek össze, olyan tudományos vizsgálatok eredményét, amelyből az derül ki, hogy hogyan lehetünk jó szeretők, hogyan lehetünk jók az ágyban. Az már majdnem evidencia, hogy azok, akik jobban élvezik, és a másik számára élvezetesebbé teszik a szexet, az élet más területein is előnyökhöz jutnak. Azon kívül, hogy elégedettebb párkapcsolatban élnek, jobban keresnek, jobb az egészségi állapotuk, és kevésbé hajlamosak szorongásra vagy depresszióra. A kutatási eredmények első és nagyon fontos megállapítása, hogy éreztesd a másikkal, hogy vonzó. Egy 2010-es kutatás, ami a szexuális elégedettséget vizsgálta, nagyon hasonló következtetésre jutott. Minél negatívabb valakinek a saját testképe, annál valószínűbb, hogy nem élvezi a szexet. A következő eredménye a kutatásoknak és megállapítása, hogy ismerjük meg a terepet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mivel a vágy maga ösztönszerűen adott, a partnerek nemi szerveivel kapcsolatos ismereteink is magától értetődőek. Sajnos azonban ez nem így van, és az sem segít, hogy még mindig viszonylag tabunak számít a szexről való párbeszéd, vagy az edukáció. Tisztában lenni a másik, és egyébként saját testünk adottságaival biztonságérzetet ad, és bővíti a lehetőségeinket egy olyan tevékenység érdekében, aminek élvezetéhez mind a kettő nagyon fontos. A harmadik megállapítása a kutatásoknak, hogy figyeljünk oda a partnereink preferenciáira. Nem ugyanazokat az ételeket esszük szívesen, nem ugyanazok a filmek nyűgöznek le minket, és nem ugyanazokat az embereket tartjuk vonzónak. Miért lenne ez másképpen éppen a szexben? A negyedik megállapítása a kutatási eredményeknek, hogy legyünk változatosak. A kutatási eredmények alapján azok, akik jók az ágyban, pontosan tudják, hogy partnerük kielégítésének kulcsa a változatosság. A nők számára lényegesen könnyebb az orgazmus megélése, ha nem csak egyféle pozíció kerül elő szex közben, hanem váltogatja a pára lehetőségeket. Az ötödik és egyben utolsó hasznos megállapítás, hogy ne becsüljük le az előjátékot. Bár sokan lebecsülik a csókolózás jelentőségét a jó szexben, a University of Alabama kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy lehet-e összefüggés a kettő között. Hát azt találták, hogy a csókolózásmentes szexuális együttléttel a nők kevesebb, mint 15%-a lenne kibékülve, míg a férfiaknak több, mint a fele. A kutatók szerint a csókolózás szerves része a kielégítő együttlétnek, és létfontosságú szerepet játszik a párválasztásban. Elősegíti a kötődés kialakulását egyrészt, mert azzal, hogy valakit megcsókolunk, kockázatot vállalunk. Másrészt pedig kedvező hormonális választ vált ki. Növeli az oxitocin szintünket, amit szeretet vagy ölelés hormonnak is be.

lecéznek, és csökkenti a kortizol szintünket, ami pedig a stresszérzet kialakulásában játszik szerepet. Ezen kívül a csókolózás az egyik leghumán specifikusabb módja az aerozol növekedés elérésének, tehát az izgalmi állapot kiváltásának, írja a Mindset Pszichológia. Most pedig a lendületes, ma is lágerek közül játszok egy újabb dalt, itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszárodás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
3: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
5: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: Száz perc zene, reklám nélkül.

éjjel-nappal a legjobbakkal. A globális felmelegedésnek lehetnek pszichológiai hatása is. Nem kétség, hogy jelenleg a globális felmelegedés témája az egyik legfontosabb az emberi élet szempontjából. Kikerülhetetlen, hiszen mindannyiunk életére hatással vannak a felmelegedés okozta környezeti változások, legyen szó akár a tengerszint emelkedéséről, az extrém időjárásról, vagy a sarki jégolvadásáról. Azzal azonban keveset foglalkozunk, hogy hogyan hatnak a környezeti változások az emberi viselkedésre. A Mindset pszichológia híre alapján a globális felmelegedésnek alapvetően háromféle pszichológiai hatása lehet. Az elsőbe tartoznak azok a direkt hatások, amelyek akut módon hatnak az emberre. Ilyenek lehetnek a változékony időjárás és a természeti katasztrófák okozta pszichés problémák, mint például a poszttraumás stressz-szindróma, ami egy trauma által kiváltott szorongásos zavar. De ezek a katasztrófák okozhatnak különböző szomatikus zavarokat, depressziót, és növelik a drog- és alkoholfogyasztást a katasztrófa sújtotta lakosság körében. A felmelegedés hatására kialakuló gyakori hőhullámok miatt pedig megnövekszik a gyilkosságok száma is. Bár a klímaváltozás miatt nem aggódik mindenki egyformán, mégis egyre több ember éli meg globális ökológiai krízisként a kialakult helyzetet. Ami olyan szorongásos tünetekkel járhat, mint a folyamatos stressz, az álmatlanság, de akár pánikrohamokat is okozhat. Az ökószorongásnak is nevezett jelenség már olyan sok embert érint, hogy valószínűleg hivatalosan is pszichiátriai betegséggé fogják nyilvánítani. Ez már a felmelegedés egy olyan indirekt hatása, amivel együtt járhat még akár a gyász érzése is, amit a szakemberek ökogyászként is szoktak emlegetni. Ez abban különbözik egy tipikus gyász folyamattól, hogy okosan kialakul a bűntudat és a lelkiismeret furdalás érzése is, hiszen a bolygónkat mi magunk tettük tönkre, és egyáltalán nem biztos, hogy helyre tudjuk még hozni. Ennek ellenére sokan tagadják a felmelegedés tényét, ami egyfajta pszichológiai védekezésnek számít, hiszen a klímakatasztrófát aktívan tagadók próbálják racionalizálni az érzelmeiket, és elutasítják a tudományos tényeket, amik számukra gyakran ellentmondásosnak tűnnek. Mások tehetetlenséget éreznek, ezért nem foglalkoznak a felmelegedés tényével, mert nem érzik azt, hogy változtathatnak a kialakult helyzeten, így inkább beletörődnek abba. Vannak azonban olyanok is, akik személyes felelősséget éreznek a környezetért, és hisznek abban, hogy közös erővel tehetünk a további katasztrófák ellen. A felmelegedés pszichológiai hatásait vizsgáló kutatások többsége a legveszélyesebb pszichoszociális következményt az emberi agresszió növekedésében látja. A kutatók megállapították, hogy az átlag hőmérséklet egy fokkal való emelkedése esetén körülbelül 6%-kal nő az erőszakos cselekmények száma, ami csak az Egyesült Államokban 25 ezerrel több esetet jelent évente. Ez azért van, mert amikor az embereknek túlzottan melegük lesz, akkor könnyen ingerlékenyé és agresszívvá válnak. És ez nem csak a viselkedésre igaz, hanem a különböző vizsgálatok alapján a túlzott meleg hatására a gondolatok és az érzelmek szintjén is megjelenik az agresszió. A magasabb átlaghőmérsékletű területeken például sokkal több az erőszakos cselekmények száma, mint azokon a helyeken, ahol alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A jó hír az, hogy közös erővel még mindig van esélyünk csökkenteni a következmények súlyosságát. Ennek egyik módja az üvegházhatású gázok redukálása, ami már minimális változtatások hatására is szignifikánsan csökkenti a lakosság által okozott széndioxid kibocsátást. Ezt elősegíthetjük például azzal, ha telekocsival utazunk. Rendszeresen cseréljük a légszűrőt, az autóban, vagy pár fokkal lejjebb vesszük a termosztátot. A legfontosabb, hogy elkezdjünk hosszú távon gondolkodni, és mielőbb cselekedni, ha meg akarjuk óvni a Földet. Végtére is mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy élhetőbb környezetet hagyjunk hátra a következő generációknak. A Balaton Rádióban zenével folytatjuk tovább műsorunkat, itt a Maratoni Balatoni Zenefolyamban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Következőekben a berek.hu hírét fogom megosztani számotokra, ami a siklókról szól. Arról, hogy a kutatók 2022-ben a tópartján 25 helyszínen 6 alkalommal rögzítették a befogott egyedek morfológiai jellemzőit. A megjelent tanulmányuk szerint a parton végighúzódó mesterséges kövezés megfelelő élőhely a kockás siklók számára, de a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarás és a hajóforgalom negatívan hat kondíciójukra, illetve az utak közelsége és sűrűsége negatívan befolyásolja egyed fejlődésüket. A települések folyamatos terjeszkedése miatt a természetes élőhelyek visszaszorulnak, emiatt egyes fajok városi környezetbe kényszerülnek, ahol a korábbitól teljesen eltérő körülményekkel kell szembenézniük, amelyek hatással lehetnek testméretükre, kondíciójukra és egyedfejlődésükre is. A környezeti tényezők által kiváltott fejlődési instabilitás az úgynevezett fluktuáló aszimmetria mértékével becsülhető, amely valamilyen szimmetrikus jellegnek a tökéletes szimmetriától való, bármilyen irányú eltérését mutatja meg. Ezen aszimmetria az élőlények egyedfejlődése során alakulhat ki, környezeti zavarás, például szennyezések, átlagtól eltérő hőmérséklet hatására, mértéke pedig jelezheti az egyedeket érő zavarás nagyságát. A kutatók eredményei szerint azokon az élőhelyeken, ahol az utak területe nagyobb, illetve amelyekhez közelebb van a Balatont körülölelő főút, a kockás siklók aszimmetrikusabb jellegeket mutattak. Feltételezhető, hogy ezeken az élőhelyeken a járműforgalomból származó szennyezőanyagok fejlődési rendellenességet okoznak, ami az aszimmetrikus egyedek nagy számában mutatkozik meg. A kutatásból az is kiderül, hogy a kikötők mérete negatív hatással van az állatok fizikai és egészségi állapotára. A nagyobb kikötőkben élő kockás siklók kondíciója rosszabb a kisebb kikötőkben megfigyelt társaikénál. Ez az összefüggés feltételezhetően a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarásra, illetve hajóforgalomra vezethető vissza. Továbbá elmondható, hogy a városi környezet pozitív hatással van az állatok testméretére, ugyanis ezeken a helyeken a kockás siklók nagyobbra képesek nőni. A kockás siklókról volt szó az elmúlt percekben, most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyamon belül. Érdekes híreket is megosztok veletek. A gyermekvállalásnak a pozitív és negatív hatásai lesznek azok a tényezők, amelyeket jobban körbe fogunk járni. A felnőtt élet egyik legjelentősebb eseménye a gyermekvállalás. Nagyon sokan készülnek rá. Vannak, akik már elég fiatalon tudják, hogy egyszer majd gyermeket szeretnének. A mindsetpszichologia.hu szerint, ha az embereket megkérdezik arról, milyen fontos fordulópontok voltak az életükben, a szülővé válás az egyik leggyakrabban idézett események közé tartozik, különösen a nők körében. A magyarok döntő többsége is az élet elengedhetetlen részének tartja a gyermekvállalást. Egy nemzetközi kutatásban arra a kérdésre, hogy hozzátartozik-e a gyermek a teljes élethez, a legtöbb országban igen magas arányban válaszoltak igennel, melyet mindkét nem egyaránt fontosnak tart. Magyarországon az átlagosnál is magasabb volt akkor ez az arány, ugyanis a nők esetében a megkérdezettek 85%-a tartotta lényegesnek a gyermeket a teljes élethez, a férfiaknak pedig közel 3/4. A fenti számok is azt mutatják, hogy kiemelkedő helye van a gyermekvállalásnak életünk várható életeseményei között. Annak ellenére, hogy mekkora jelentősége lehet számunkra a gyermekvállalásnak, bekövetkezte után a kutatások nem csak a pozitív hatásait, hanem a szülők életére vonatkozó negatív következményeit is kimutatták. A gyermekvállalás olyan életesemény, ami számottevő változásokat hoz a szülők életébe. Nagyon fontos lehet, hogy a megélt boldog pillanatokon kívül arról is lehessen beszélni, mennyi nem várt nehézséggel kell szembenézni egy gyermek születését követően. A házastársakat felkészületlenül érheti mindaz, ami a gyermekvállalás következtében változásként áll be az életükben. Az anyaság által a nők családi pozíciójukban megerősödhetnek, ugyanakkor kiszakadhatnak más társas kapcsolataikból, izolációban.

kiváltságuk nőhet, így siker és örömforrásaik megcsappanhatnak, illetve beszűkülhetnek a gyermekre és a férjre. A férjnek is fontos pozíció juthat, hiszen neki kell mindent pótolnia. Ő közvetít a külvilág felé, biztosítja az anyagiakat, ő adhatja az érzelmi megerősítést, viszont számára is megterhelő lehet az új egyensúlyban helytállni. A szülővé válás egy egyedülállóan kettős helyzetet hozhat létre. A szülőknek egyszerre kell megküzdeniük a gyermekvállalással járó stresszforrásokkal, időközben pedig életre szóló élményeket élhetnek meg gyermekeik mellett. Az empirikus bizonyítékok alapján számos tanulmányból az derül ki, hogy a szülőséghez általában pszichés stressz társul. Például a kisgyermekek szülei valamivel nagyobb szorongást élnek át, valamint alacsonyabb a házassággal való megelégedettségük, mint a nem gyermekes házaspároké. A vizsgálatokban a gyermekkel rendelkezők jelentősen magasabb értéket értek el az aggodalom, a stressz és a harag tekintetében, mint a gyermektelenek. Az eredmények alapján az egyik legnagyobb stresszforrás arra vonatkozik, mennyi időt igényel a gyermek gondozása, és ez nem gyengül a gyermek első néhány életévében. Ez a hatás az apáknál is érvényesül, csak kisebb mértékben. A nők, a fiatal szülők, továbbá az elvált és az egyedülálló szülők még szignifikánsabb nehézségeket élhetnek meg. Ugyanakkor fontos eredmény az is, hogy ezek a negatív hatások legtöbbször sokkal kisebbek, mint a születés pozitív hatásai, mert a gyermekvállalással járó öröm ellensúlyozni tudja a megnövekedett stresszt, amit a szülőknek okoz. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a kisgyermekkor mindenképpen kiemelkedő időszak, ebben az életszakaszban ugyanis fokozottan érezhetőek a gyermekvállalás okozta kihívások. A továbbiakban pedig zenékkel megyünk tovább itt az éterben, az FM 88.7-es megahertzes frekvencián.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.

0: the way I do. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
1: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a maratoni balatoni zenefolyamat halljátok, benne természetesen, mint mindig, a legjobb balatoni slágerek szólnak, és természetesen érdekes, tudományos információk is teret kapnak. A mindset pszichológián néztem körül, és találtam a félelemkeltéssel kapcsolatban egy érdekes cikket. A félelemkeltés módszerét gyakran használják az egészségügyben edukáció és prevenció során. Általában különféle hátborzongató képi vagy nyelvi tartalmakat használnak az emberek megrémisztésére. Ezeknek az üzeneteknek a célja, annak bemutatása, hogy milyen szörnyűséges dolgok fognak történni velünk, ha nem tesszük azt, amit javasolnak. Például nem szakunk le a dohányzásról. Azonban úgy tűnhet, hogy a félelemkeltés önmagában nem mindig hatékony. Hiszen hiába vannak képek a dohányárukon, vagy mondják el az iskolában a droghasználat legrettenetesebb végkimeneteleit, mindig vannak, akik ennek ellenére ugyanúgy folytatják a káros egészségmagatartást. Mitől függ tehát, hogy célt ér-e el az üzenet? Erre a kérdésre a párhuzamos folyamatok kiterjesztett modellje nyújthat egy lehetséges választ. Az elmélet szerint az inger, azaz az üzenet egy elsődleges értékelésen megy keresztül, aminek következtében eldöntjük, hogy kiváltott-e belőlünk félelmet. Ha igen, kétféleképpen reagálhatunk rá, attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat hatékonynak. Ha a félelem mértéke magas, az észlelt hatékonyság pedig alacsony, akkor úgy tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzést, hogy elutasítjuk az üzenetet. Ezt nevezzük félelemkontrollnak, ami megnyilvánulhat tagadásban, védekező elkerülésben. Félelemkontroll esetén tehát nem következik be viselkedésváltozás, inkább a hozzáállásunkon változtatunk. Ha azonban a félelem mértéke és az észlelt hatékonyság is magas, a veszélykontroll lép működésbe. Tehát az üzenetet átgondoljuk és csökkentjük a veszélyt a javasolt cselekvés révén. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Képzeljük el, hogy az iskolapadban ülünk és éppen drogprevenciós előadás zajlik. Mi mindennek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy célt érjen az üzenet? Elsőként fontos, hogy félelmet váltson ki belőlünk a droghasználat hatásainak ábrázolása. A sikeres félelemkeltéshez egyrészt szükséges a veszély súlyosságát kiemelni, azaz, hogy adott esetben a különféle szerek használatának milyen komoly következményei lehetnek. Másrészt pedig fontos, hogy a célszemély, azaz mi, úgy érezzük, hogy ezek a veszélyek megtörténhetnek velünk is. Éppen ezért nem célszerű csak a nagyon súlyos droghasználókat említeni, hiszen attól távol érezhetjük még magunkat. Így a veszély észlelése jelentősen lecsökken. Az észlelt hatékonyság szintén két összetevőből áll. Az egyik maga a cselekvés hatékonysága, ami a hit, hogy a drogfogyasztás abbahagyása megszünteti az előbb említett veszélyeket. A másik komponens az én hatékonyságra, önbizalomra vonatkozik. Arra, hogy képesnek érezzük-e magunkat a cselekvés végrehajtásához, ami jelen esetben a szerhasználat befejezése. A modell szerint akkor lehet sikeres egy félelemkeltő kampány, ha az üzenet mellé megoldási javaslatot is illesztenek. Éppen ezért is találhatók a dohánytermékeken leszokást segítő elérhetőségek. A félelemkeltő üzenetek leginkább az egyszeri cselekvések esetén bizonyultak igazán hatékonynak, mint például a védőoltás vagy szűrővizsgálat fontosságára való figyelmeztetés során. Az ismétlődő cselekvések, szokások megváltoztatása vélhetően ennél bonyolultabb, így a modell alkalmazása csak kismértékben lehet hatásos. Lehet, hogy sok kampány nem vált ki azonnali viselkedésváltozást, azonban elültethet a fejünkben egy gondolatot, ami később elindíthat a változás útján.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ezen kellemes zenei sláger után nézzük a mindset pszichológia egyik érdekes hírét a konfliktusok világából. A konfliktus a szónak meglehetősen rossz a marketingje, így rögtön összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk ezt a szót. Negatív érzések kezdenek el felsejleni bennünk, veszekedés, mosolyszünet, harag, sértések. Holott a konfliktusok viszik előbbre a világot. Változtatják, alakítják a saját mikrovilágunkat, és formálják a jelenünket és a jövőnket. William Wrigley, amerikai üzletember egyszer azt mondta, ha két ember mindenben egyetért, akkor egyikük felesleges. Szerencsére nem túl valószínű, hogy valaha találnánk két ilyen személyt. Alapvetően a konfliktus az úgy születik meg, hogy valamiben nem értünk egyet a másik féllel. Addig azonban, amíg ezt vele nem közöljük, csak stresszről beszélhetünk, hiszen ezt egyelőre csak mi tudjuk, mi érezzük. Ilyenkor a problémákon való vívódás pszichológiai energiát vesz el tőlünk, melynek hiánya érzékelhető lesz a mindennapi teljesítményünkön. A konfliktusoknak számos kiváltó oka lehet. Az egyik leggyakoribb az információból adódó nézeteltérés. Előfordulhat, hogy téves információt kapunk, és ennek következtében félreértés történik. Az is meg lehet, hogy nem kapunk elég tudnivalót, így azok hiánya okozza a problémát. Sőt, még a túl sok információ is okozhat konfliktust. A Harvard Egyetem professzorai kidolgoztak egy módszert arra, hogy hogyan lehet a konfliktusokat optimálisan megoldani. A módszer alapja a megoldás együttes keresése a versengéssel szemben. A modell alkotói ugyanis arra jutottak, hogy a konstruktív megoldás létrejöttéhez szükséges az, hogy mind a két fél részt vegyen a megoldás kialakításában. Az első fázis az indulatok lecsillapítása, hiszen enélkül nem lehet nyugodt mederben lefolytatni a megbeszélést. Ezután a probléma valódi feltárására helyeződik a hangsúly. Amennyiben sikerül definiálnunk a probléma forrását, elkezdődik az úgynevezett kreatív fázis. Itt mind a két fél lehetséges megoldási javaslatokat tesz. Azért nevezzük kreatív fázisnak, mivel itt bármilyen, akár elsőre nehezen megvalósíthatónak tűnő ötlettel elő lehet állni. Hiszen meg lehet, hogy nem ezt választjuk, azonban irányítani fogja a gondolkodásunkat, és eszünkbe juthat róla a végső, leginkább elfogadhatónak és betarthatónak tűnő megoldás. Az utolsó fázis a megegyezés. Itt már a fő szempont az, hogy egy olyan megoldást találjanak, amely mind a két félnek megfelel. Így tehát nem az lesz már a fontos, hogy elkezdjük közelíteni egymáshoz az érdekeinket, és megvizsgáljuk, hogy ki mennyit enged, hanem az, hogy összevessük, hogy mit szeretnénk elérni és feltárni ezeknek a közös metszetét. Az ötletnél azért fontos, hogy mérlegeljük, hogy ez hosszú távon is működhet, illetve betartható-e, és ne feledkezzünk el a visszacsatolásról sem, hiszen a felek együttes felelőssége, hogy ellenőrizzék a későbbiekben azt, hogy az belette tartva. Kicsit ehhez a témakörhöz tartozik az asszertív fellépés is, ugye az a fajta viselkedésmódot foglalja magában, amikor képes vagyok érvényesíteni a saját akaratomat, miközben mások érdekeit is figyelembe tudom venni. Ehhez őszinte és nyílt kommunikációra van szükség. A kreatív megoldás létrejötte, asszertív fellépéssel tud megvalósulni. A lényeg tehát, hogy ne versenyként éljük meg a konfliktust, hanem innovatív megoldásként, hiszen a véleményeink különbözősége az, ami előre viszi a világot, és ami utat tör a fejlődésnek.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

feleslegesen kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem magammal, hogy kimúlott végül. Az elpazarolt idő már soha meg nem térül. A némat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé. Emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
1: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén újkor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A környezettudatos nevelésről szeretnék bővebben információt megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu szerint, bár a személyes felelősség olykor kicsinek tűnhet a környezetvédelem kapcsán, azonban a klímaváltozás mind fizikai, mind pszichés értelemben is egyre nagyobb kihívás elé állít minket. Így fontos beszélni erről a témáról, és még fontosabb lenne aktívan cselekedni. Ahogy a történelem során változott a természethez való viszonyunk, úgy a környezetszennyezésre való reakcióink is változtak. Leggyakrabban a személyes felelősség hárítása és a nagyobb hatalmakban, technikai vívmányokban való bizakodás jelenik meg válaszul a szorongásra és a bizonytalanságra. Akik tudatosabban kezelik a környezetszennyezés kérdését, azok az életmódjuk alakításával igyekeznek oldani a helyzeten, ami a mentális egészségükre is pozitívan hat. A környezeti nevelés fogalma Magyarországon 1998 óta része a közoktatási törvénynek, 2004 óta pedig kötelező eleme minden iskola pedagógiai programjának. A tanárok által átadott értékrendszert, tudást és tapasztalatokat jelenti a környezeti nevelés, ami hozzásegíti a tanulókat egy fenntartható életforma elsajátításához. Legtöbbször a diákok a természettudományos tanórák alkalmával találkozhatnak vele, de azt sokszor csak száraz anyagként kapják meg. Ennek az is lehet az oka, hogy a tanárok maguk sem kapnak megfelelő képzést a környezeti neveléshez, saját attitűdjeik sem formálódtak még olyan irányba, aminek átadását elvárják tőlük. Ezen felül a felelősségteljes gondolkodás receptje picit összetettebb. Szükséges hozzá egy belső motiváció, személyes érzékenység, szándék és megfelelő kontrollérzet is. Ezek kialakulásában nagy szerepe lehet annak, ha a gyerekek részt vehetnek olyan iskolai rendezvényeken, programokon, ahol valós problémákkal találkozhatnak, és arra együtt kereshetik a választ. A viselkedésük kialakításában pedig a legfontosabb tényezőnek a pozitív visszajelzést találták. A környezeti nevelés kapcsán az életkort is fontos szem előtt tartani. Egy kutatásban például olyan kukákat alkalmaztak, amik a szelektív személygyűjtéskor köszöntek a diákoknak, így később is inkább használták a szelektív kukákat, mint a vegyest. A példamutatás fontosságára mutathat rá az eredmény, amikor falusi és városi tanulókat hasonlítottak össze. A városban élők kevésbé látták kártékonynak az autó használatát és önmagában a légszennyezést, hiszen nekik ezek a napi rutinhoz, a megszokott dolgokhoz kötöttek, szemben a falusi gyermekekkel. Ahogy kezd központi témává válni, már a hétköznapi rutinunkban is a fenntarthatóság, úgy kezd beszivárogni ez az oktatáson, marketingen, sőt a divaton át a szülői módszerek körébe is. A környezettudatos nevelés sokak számára a saját értékrendszerük kifejeződése, mások pedig azért követik, mert kezd trendivé válni. Az alábbi pár tippel sokat segíthetünk a gyermekeinknek abban, hogy nyitottabbá váljanak a világ problémáira, és aktívan felelősséget vállaljanak bennük. Egyrészt beszélgessünk. A kommunikáció nem csak az ismeretátadás szempontjából lehet fontos a környezettudatosságra nevelésnél. A gyerekek sokszor szoronganak és félnek a klímaváltozással járó veszélyektől. Fontos, hogy erről a szülőkkel tudjanak beszélni, és akkor így a bennük kialakuló szorongás az csökkenhet. Aztán egy másik jó tanács, hogy kiránduljunk. A családdal, barátokkal együtt töltött idő a természetben pozitív emlékekkel és élményekkel látja el a gyerekeket. Valamint megtanulják tisztelni és óvni a természetet is a túrázás szabályainak a betartása mellett. Aztán egy másik jó tanács lehet az is, hogy mutassunk példát. Főleg kisebb korban lehet fontos az, hogy a gyermek lásson maga előtt mintát, ami alapján ő is cselekedhet. Lehet ez például egy szelektíven otthon gyűjtött szemét, vagy akár egy-egy bevásárlás alkalmával saját zacskóba gyűjteni a pékárút vagy a zöldségeket. Aztán az utolsó ajánlott pontunk az, hogy támogassuk. Tehát fontos, hogy ezt a viselkedést, ezt a környezettudatos viselkedést ne csak kialakítsuk, hanem fenn is tartsuk benne. Tehát ezt feltétlenül támogassuk őt benne, és motiváljuk őket a zöld törekvéseinknek a véghetszvitelében. És bár elsőre kihívásokkal telének tűnhet egy új, környezettudatosabb életforma bevezetése, azonban ez nem feltétlen jár nehézségekkel. Amennyiben a tőlünk telhető legtöbbre törekszünk, a családban közös projektnek tekintjük a komposztálást, vagy épp a zöldségtermesztést, a gyermekek könnyen elsajátíthatják azokat az értékeket, amik hozzájárulhatnak a klímavészhelyzet megoldásához, és végső soron pedig egy szebb jövőhöz. Környezettudatos témánkat ezennel lezárom, és tovább is haladunk itt a zenékkel.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel folytatjuk adásunkat. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében. És így az

éjjel-nappal a Balaton Rádióban a legjobbakkal. Ismerhetitek már a mondást, most a kreativitás és a negatív érzelmek közötti kapcsolatra fogunk kitérni. Olykor lehet olyan érzésünk, hogy az emberek életük legsötétebb időszakaiban a leginkább aktívak különböző művészi tevékenységekben. Kutatások szerint az introvertáltság, az érzékenység, a nyitottság és az impulzivitás mind olyan karakterjegy, mely összefüggésben van a kreativitással. A kutatások kimutatták, hogy a depresszióban vagy egyéb hangulatzavarokban szenvedett emberek körében sok esetben megfigyelhető a magas kreativitás, a hangulatzavarok pedig 8-10-szer gyakoribbak írók és művészek esetében, mint a populáció többi tagjainál. Nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű kapcsolat van a kreativitás és a mentális zavarok között, ám külön vizsgálva specifikus aspektusokat, adott problémákat és szinteket már érdemes foglalkozni a témával. Az ókori görögöket elemző kutatások arra jutottak, hogy esetükben a kiemelkedő kreativitás, a hozzátartozó eminens fogalma valamilyen módon összekapcsolódik a melankóliával vagy a bipoláris zavarral. A kreativitás és a pszichopatológiák közötti kapcsolatról szóló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a legkreatívabb egyének azok, akik esetében a legnagyobb a mentális rendellenességek kockázata. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a jellemzők, amelyek meghatározzák a tüneteket, kreatív előnyt is jelentenek. Több kutatás nem csak megerősítette ezt az álláspontot, de arra az eredményre jutott, hogy a melankóliával és a súlyos depresszióval társuló problémák kiemelten összeköthetők a magas kreativitással. Kurt Cobain ikonikus mondata, mely magyarul így szól, köszönet a tragédiáért, szükségem volt rá a művészetemhez. Nos, ez a mondat ma már szállóigévé vált. Milliók hallgatták dalait és merítettek erőt belőlük, ám sok más ikonikus művészhez hasonlóan Cobain is önkezével vetett véget az életének. Arról már esett szó, milyen lehetséges kapcsolat van a mentális betegségek és az alkotás között. Ám arról még nem, hogy a különböző mentális zavarokban szenvedők körülbelül 10%-a követ előgyilkosságot. A frissebb kutatásokban egyértelműen kimutatható, hogy azok a személyek, akik művészethez kapcsolódó szakmákban dolgoznak, legyenek ezek írók, zenészek, színészek, festők, szobrászok vagy táncosok, sokkal magasabb az öngyilkossági ráta, mint az átlagban. A magas kreativitású emberek mentális stabilitása részben függ az adott munkától, amit végeznek. A tudósok, társadalmi aktivisták, közgazdászok és tanulmányírók az átlagos populációhoz viszonyítva kevesebb eséllyel szenvednek mentális problémáktól. Ám a művészi vonalon mozgó írók háromszor gyakrabban esnek át depressziós fázisokon, és körükben elkövetett öngyilkosságok száma is háromszor nagyobb, mint a népesség többi részénél. Írja a mindsetpszichologia.hu. A továbbiakban mi olyan slágerekkel vagyunk tovább, amelyek vélhetően elég kreatívnak minősülnek a körötökben is.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Élni tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

0: Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Yes! Come on! Hey, Martinez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
1: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az egészséges felnőtt személyiséghez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Erre vonatkozóan hozok érdekes információt nektek. Ez a folyamat, ez egy természetes folyamat, mely a személyiségfejlődésünkkel párhuzamosan halad. Első nagyobb lépése a serdülőkori lázadás időszaka, mely megalapozza a későbbi önállóságot, majd a fiatal felnőtt korban az új elköteleződés, saját család vagy független élet kialakításával válik teljessé a leválás. Elköltözni otthonról és anyagilag függetlenné válni csak a leválás fizikai oldala. Az önálló felnőtt élet és sikeres párkapcsolat kialakításához az érzelmi leválásra is szükség van. Ez a legtöbbször persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert számos szülő akarva, akaratlanul felnőttként is nevelni, befolyásolni akarja még a gyermekét. Ez nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy kéretlenül is tanácsokat adnak, beleszólnak abba, hogy a gyerekük hogyan élje az életét, hanem abban is, ha a felnőtt gyerek fél konfliktusba kerülni a szüleivel, nem tud nekik nemet mondani, nem vállalja fel előttük önmagát és a véleményét, valamint nem tudja meghúzni a határait. Az egészséges én határokkal rendelkező felnőtt tudja, hogy nem tartozik felelősséggel mások szükségleteiért és érzéseiért. Képes elviselni, ha a döntéseivel vagy véleményével nem értenek egyet. Tudja, hogy nem kell másokat boldoggá tennie, nem feladata mások életének rendbehozása, és mindezekre a kérésekre és elvárásokra nemet tud mondani. A határok felállítását a saját családunkban tanuljuk meg először. Vagy például szabad-e a nagymamának nemet mondani a sütire, becsukni a szobaajtót, megélni az érzéseinket, mérlegelni a kritikát, illetve a saját ízlésünk szerint öltözködni. Hogy ez miért nehéz, arra az egyik ok, hogy a szülők erősebb érzelmi reakciót tudnak kiváltani belőlünk, annak köszönhetően, hogy pont a gyerekkori sérüléseink tettek minket érzékenyé bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz megkérdőjelezni egy olyan kritikát például, ami már kisgyerekkorunktól kezdve beépült az én képünkbe. Másrészt a szülőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé az egyenrangúságon alapul, mint mondjuk egy barátság vagy egy párkapcsolat. És a szülő még felnőtt korban is az irányító, tekintély személy szerepét töltheti be. Ahhoz, hogy felnőttként új alapra helyezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, szükség van az eltávolodásra, érzelmi értelemben. Gyakori, hogy amikor valaki terápiába kezd járni, vagy új kapcsolatba kezd, elkezd tudatosabban rálátni a szüleivel való kapcsolatára. Változik a személyisége, új viselkedés mintákat tanul és próbál ki. A családterapeuták azt szokták javasolni, hogy ahhoz, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat felnőtt szinten rendezni tudjuk, először magunkon érdemes dolgozni. Az önismereti munka során tudatosítani, hol kellene meghúzni a határokat, és utána fokozatosan kipróbálni ugyanezt a családdal. A szüleink ettől persze még lehet, hogy nem fognak megváltozni, de ez nem is feltétele annak, hogy mi változzunk, és hogy máshogy tudjunk működni a velük való kapcsolatunkban. Írja a Mindset Pszichológia weboldala. A következőekben a zenei világba fogunk belemerülni, és jönnek a legjobb slágerek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A négy parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve Kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi Libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboklár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. A szabadstrandi helyzet áttekintése után ismételten zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következőkben a perfekcionizmusról, azaz a tökéletességre való törekvésről fogunk beszélni. Ez ugye hatással van a kapcsolatainkra, meghatározza a hozzáállásunkat a tanuláshoz, a sportoláshoz, a céljainkhoz. Továbbá megkönnyítheti, vagy éppen nehezebbé teheti azok elérését. A mindsetpszichologia.hu oldal információi szerint a perfekcionizmus hatása rendkívül széles körű. Egymással teljesen ellentétes következményekkel járhat, hiszen betegségek kialakulásához is vezethet, viszont akár a személyes növekedést is szolgálhatja. Mindez azért lehetséges, mert multidimenzionális, tehát személyes és interpersonális elemeket is tartalmaz. Létezik normális perfekcionizmus, amely az egészséges tökéletességre törekvést foglalja magába. Ebben az esetben a cél a siker elérése, miközben az egyén tisztában van a saját határaival és elfogadja ezeket, tehát nem zárja ki a hibák lehetőségét. A neurotikus perfekcionisták azonban a tökéletességre törekvés egészségtelen formáját gyakorolják. Minden energiájukat a hibák elkerülésére összpontosítják, ezek alapján értékelik saját viselkedésüket és teljesítményüket. Az erős önkritika gyakran bántó gondolatokban nyilvánul meg, ami aztán különböző lelki problémákhoz, akár fizikai megbetegedéshez is vezethet. A perfekcionizmus kialakulásában rengeteg tényező játszik szerepet. A túlzottan perfekcionista egyén gyakran nő fel olyan családi környezetben, ahol a szülők által támasztott elvárások és ítéletek befolyásolják a viselkedését. Ezekben a családokban előfordul, hogy a szeretetet és az elfogadást feltételekhez kötik. Ahhoz, hogy a személy ezt kiérdemelje, tökéletesen kell viselkednie. Amennyiben hibázik, az szülői elutasítást és szeretet megvonást von maga után. Ennek hatására alakulhat ki a túlzott tökéletességre törekvés és a hibák miatti aggodalom. Ezen kívül a személy hajlamos lesz a túlzott precizitásra, rendszerezésre és szervezésre. A napirendjének kialakítása, a feladatok megtervezése az elvárások teljesítését szolgálja, tehát tökéletesnek kell lennie. Ezen kívül gyakran magas elvárásokat állít önmaga elé, ami aztán rendkívül sok stresszt okoz az életében. Amennyiben nem tudja ezeket teljesíteni, akkor önostorozással bünteti magát. A perfekcionizmus egészséges megnyilvánulása esetén az egyén sikeresen szervezi az életét. Összeszedettség jellemzi. Emellett egészséges elvárásokat állít önmagával szemben, ezáltal ki tud teljesedni, motivált lesz a sikerre és a céljai elérésére. Összességében az életünk során számos döntési helyzetbe kerülünk, rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy lehetetlen mindig minden esetben tökéletesen dönteni. Törekedhetünk a tökéletes megoldásokra, de ne ostorozzuk magunkat, ha valami mégsem sikerül. A hibák lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre és a fejlődésre. A perfekcionizmus hozzásegíthet az önmegvalósításhoz, ha elsősorban nem a hibák elkerülése és a másoknak való megfelelés motivál minket. Továbbá tisztáznunk kell azt is, hogy valóban a magunk döntései szerint alakítjuk-e az életünket, vagy inkább a környezetnek való megfelelés ösztönöz minket. Gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyi befolyásoló inger ér minket a hétköznapokban. Érdemes megállni néha egy-egy pillanatra és végig gondolni, hogy milyen hatással van ránk a jelenlegi helyzetünk, jól érezzük-e magunkat és valóban a saját céljaink felé haladunk-e. A továbbiakban itt a Balaton Rádióban a dalok kapják meg a középponti szerepet, tehát ezekből fogunk játszani nektek.

0: richiamerò.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez volt a pénteki maratoni balatoni zenefolyam, Szabó Ferenc voltam. Minden kedves hallgatónak megköszönöm az eddigi figyelmet, és megragadva az alkalmat kívánok kellemes hétvégét. Na, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A szüleiddel te mindig tudtál őszintén és mélyen beszélgetni?
2: Nagyon jó kérdés.
3: Friderika, énekesnő.
2: Szerintem az életkortól függ, hogy mennyire tud egy szülő-gyerek viszony őszinte lenni. Nyilván kisgyerekként hát a minden a szülő. A tinédzsernek már ugye a kirepülés előtti állapotban már azért látja, vagy én láttam, hogy azért vannak nem biztos olyan dolgok, vagy nem mindig értettem velük együtt dolgokban. És most a szüleimmel, hál' Istennek mind a ketten élnek, de sajnos nem együtt, tehát egy komoly válás procedúrán voltunk túl, 22 évesen kellett megélnem, hogy a szüleim elváltak, és nagyon-nagyon megviselt. De most vagyunk úgy, hogy az apukámat már úgy inkább dédelgetem, ő 80 éves, és mert mint egy ilyen kisgyereket próbálom így segíteni, támogatni. Az anyukám meg nagyon stram, ő idén lesz 70 éves, és ővele szoktunk anya-lánya napot tartani, sütizünk, beszélgetünk dolgokról, tehát most már egy ilyen barátnői szintre jutott a mi kapcsolatunk.
1: És most már tudtok igazán mélyen, őszintén beszélni?
2: Azt hiszem, hogy igen, anyuval már igen, eljutottunk oda. Tehát szerintem látja, hogy azért három gyerek anyukájának lenni is kihívás, és meghallgat, de sokszor van az, hogy inkább én hallgatom őt, de örömmel teszem. Úgy vagyok vele, hogy ezek az évek visszahozhatatlanok, és amíg itt vannak, addig én szeretnék hozzájuk ragaszkodni, amennyire lehet nyilván, meg amennyire az időm is adja.
1: Egyébként volt idejük rád gyermekként?
2: Nem. Nem. Régen sem volt szerintem egyszerű, most sem egyszerű. Nagyon sokat dolgoztak. Az édesapám nyomdász volt, napilapokat nyomtatta, tehát hogy éjszaka, 20 évig éjszakán, az éjszakában dolgozott, mivel ugye nyomdász volt, tehát 20 évig nem volt este apa otthon. Az anyukám pedig a kereskedelemben dolgozott, és mellette tanult, képezte magát, úgyhogy voltak olyan esték, hogy azért úgy pihentünk, a öcsémmel van egy tesóm, egy öcsém, hogy az édesanyám, emlékszem, az íróasztalnál a lámpa mellett tanult, és képezte magát, apa meg ugye nem volt otthon, de talán a hétvégék voltak, de az is ritka emlékek jutnak eszembe, amikor idilli volt, szüleim nem jól jöttek ki egymással, sok volt a veszekedés. Tehát nem volt egy egyszerű gyerekkor.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Neked van válás ellen orvosságod? Egyébként, bocsánat a kérdésért, de tulajdonképpen kell az orvosság, nem? Egy ilyen hozadékkal is, meg amúgy is.
2: Igen, én úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy az én anyukám...
1: Friderika énekesnő.
2: Végigcsinálta úgy a gyerekkorunkat, hogy nem volt egyszerű az apukámmal együtt élni. És nekünk sem volt egyszerű gyerekeknek lenni, de mégis együtt maradtak. És ahogy említettem, tehát ilyen kis felnőtt korban váltak ők el az én időmben, és nagyon megviselt. És az a helyzet, hogy én azt látom, hogy nyilván a kisebb gyerekeket meg még jobban összetöri, megroppantja. Tehát, hogyha egyszer kimondtam valamire az igent, és arra is azt mondtam, hogy holtodiklan, akkor, és ha már vannak gyerekek, akkor egyszerűen, még hogyha nehéz is, akkor is én azt gondolom, hogy végig kell csinálni a gyerekek miatt, hiszen a gyerekek az apából, meg anyából, ha még mondhatom ezt, a szülőből állnak össze, úgy egy egészek, és hogyha ott válás vagy törés következik, akkor mindegyiknek a személyiségében létrejön egy törés. És az nagyon-nagyon nehéz szerintem korrigálni. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy nem is lehet helyrehozni.
1: Hát igen, csak biztos sokan azt mondják, hogy még mindig jobb külön, mert akkor legalább nem marják egymást.
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Akkor...
2: Igen. Tény, biztos.
1: Hát ezt nem én mondom, csak
2: nem talán. Nem, ebben most éppen az jutott eszembe, hogy tegnap beszélgettem valakivel, és pont ez most a dilemma, hogy lehet, hogy inkább elköltözik, nem válik el, hanem inkább elköltözik a férjétől, és hogy meglátjuk, vagy meglátják ők, hogy akkor merre indul el a dolog, a teljes elidegenedés vele, vagy feljön egy olyan szükség, egy vágy, hogy hát azért mégis mi együtt kellene, hogy folytassuk.
1: Most hál' Istennek bevillan az a dalod egyébként, ami nagyon frissen kint van most már mindenhol.
2: Igen.
1: Ami legalábbis szerintem erről szól.
2: Abszolút.
1: Egyébként, hogy van, amikor egyszerűen bármin is ment keresztül a pár, hogy lehet újra kezdeni. Egy kivétellel talán, hogyha az egyik bántja a másikat. Ezt talán így mondják a szakemberek, hogyha valakit bántanak. Fizikailag akkor kell elmenni,
2: igen,
1: de
2: nyilván,
1: ha nincs
2: a
1: ilyen,
2: szavakkal is nagyon keményen mondjuk, lehet bántani, tehát nem
1: igen.
2: Csak fizikailag. Nem egyszerű, de én mégis amikor a dalt megkaptam, és a férjem megírta rá a szöveget, akkor nyilván kapcsolati újrakezdésről is szólt, de másról is. Tehát újra lehet kezdeni például makacs betegség elleni küzdelmet, ilyen ismerősöm is van. Neki is küldöm, hogy egy erőt kell venni, és újra kell kezdeni.
1: Hát meg nehéz 20 év után is lehet újra kezdeni, amikor 20 évig nem volt otthon édesapád, azt mondod, hogy esténként mindig távol volt, nehézségek, mindenféle nehézség, és aztán ők egyszer csak külön mentek, de ott is lehetett volna a mai fejed mit mond, újra kezdeni, megjavítani, mégiscsak együtt maradni, és az időskort is együtt megélni?
2: Hát ez csodálatos lett volna, de én azt gondolom, hogy ehhez mind a két embernek át kellett volna mennie egy komoly változáson, egy nagy ideológiai változáson, amikor megtapasztalja azt, hogy mennyire jó, hogy neki megbocsátottak. Tehát a megbocsátás az egy nagyon komoly eszköze tud annak lenni, hogy például egy elrontott kapcsolat helyre tudjon állni.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amiben a gyermekeid pont olyanok, mint te?
2: Hát ez azért jó kérdés, mert én mind a három gyermekemet örökbe fogadtam, tehát vér szerint nem kéne, hogy legyen.
1: De mégis
2: azt veszem észre.
1: Friderika énekesnő.
2: Hogy azért a familiáris hatások, mind az apukám, mind az anyukám nagyon szereti őket. És hát nyilván mi is ugye sokban hatunk rájuk. Rengeteg dologban vannak egybeesések, össze szoktunk nevetni. A nagyfiam éppen valamit mesél talán az apjának, és akkor mondja, hogy hát persze, mert a te fiad vagyok, azért csináltam ezt, tehát hogy valami olyat, amit az apja szokott. Tehát igen, vannak hasonlóságok, hatunk egymásra, ők is hatnak ránk sok mindenben, úgyhogy ez a család életnek a szép része.
1: Gyermekként nálatok lehet csak azzal foglalkoznom, ha én vagyok az egyik gyermek, amivel szeretnék? Tehát megengedi azt anya és apa, hogy én abban nagyon jó vagyok mondjuk a fociban, és akkor én tudok rengeteget focizni, közben nem baj, ha kettes-hármas vagyok ebből abból, de mehetek mindig focizni, anya, hadd menjek mindig focizni,
2: igen,
1: mehetek?
2: Igen.
1: De jó, tényleg? Megvan engedve?
2: Abszolút. Tehát jó. A nagyfiamnál ott tartunk, hogy legalább csak görbüljön.
1: Jó, és görbül.
2: És tudom, hogy mire állt rá, hogy őt mi kapcsolja ki, mi az, amitől ha fáradt és avval foglalkozik, akkor abból ő felfrissül, abból akkor ő mosolyog, és akkor elégedett. Tehát azt én engedem neki, ja. Így van, és támogatom.
1: Ez jó, akkor lehet minimál szinten teljesíteni mindenhol máshol, ami nem érdekes, ami minket nem érdekel.
2: Igen, igazából nem, az a helyzet, hogy kapufa lenne, hogyha én mindenből azt szeretném, hogy 4-es, 5-ös legyen. Ilyen kiváló legyen, mert nem az. Amúgy a középső fiam, ha már így belemegyünk, a középső fiam az abszolút mindenből jó. Tehát mindenből 5-ös, mindenből kiváló. Mert ő belül olyan versenyszellem van benne, hogy ő nem bírja elviselni, hogyha neki mondjuk 4-esre sikerül mondjuk egy dolgozat, de ez nem azért van, mert én hátulról csapkodom a hátát, hogy ez 5-ös legyen, hanem ő magát hajtja bele. Kérdés az, hogy ez jó-e, mert nyilván lelkileg ő küzd azért, hogy ő mindenben jó legyen, és legalább 3 sportot űz kiválóan.
1: És nagyon nehéz.
2: Vele.
1: Hát, és lehet, hogy amikor te mondod, hogy de nem kell mindenből maximum, de hogy nem kell, anya, és
2: így
1: akkor
2: van,
1: még inkább
2: van.
1: Akar.
2: És nagyon nehéz azért is, mert igazából nem tudom, hogy ő merre kellene, hogy menjen, mert mindenben nagyon jó. Kapufa lenne, hogyha én mindenből azt szeretném, hogy ő 4-es, 5-ös legyen, kiváló legyen, mert nem az.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak szabadon szervező további működtetésre. Gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktad néha magadon észrevenni, hogy ugyanazt csinálod, mint a szüleid?
2: Jaj, főleg az anyukám, és attól rettegek, írtózom, és azonnal leállítom magam, hogy figyelj, ez nálad se jött be, azonnal állj le.
3: Friderika, énekesnő.
2: Ez inkább akkor van, ha fáradt vagyok, és egy kicsit kevesebb a türelmem.
1: Mik ezek mondjuk türelmetlenség?
2: Ezt nem fogom elmondani.
1: Nem mondod?
2: Eszemben sincs.
1: Elmondasz bármit ezekből, hogy mi az, amiben követed a szülői mintát, és mi az, amiben biztos, hogy nem?
2: Egész biztos, hogy nem követem a szüleimet a világról való felfogásukban. Tehát az én szüleim azt gondolják, hogy az van, amit látnak, az van, amit megszereznek, és addig van, amíg szusz levegő van a tüdejükben. Én ettől tinédzser koromban elmenekültem, elszaladtam. Valószínű, fiatalnak óriási nagy az életszeretet az emberben, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez sokáig tartson, akár örökké. És nem tudtam kibékülni azzal, hogy anyukám például azt mondta, hogy ez el fog múlni nyilván, de akkor viszont már nem kell ezzel gondolkodni, mert már egy olyan helyzetben, nyilván a halál helyzetébe kerül az ember, amikor már ezt nem tudja felfogni, nincs tudatánál, és tehát nem olyan dolog, amivel kellene itt a földi életben foglalkozni.
1: Viszont így az ember fél a haláltól.
2: Hogyne, meg az egész élettől is fél.
1: Attól is egyébként.
2: Jól csinálom, vagy nem csinálom jól. Egyszer vagyok, és egyszer csinálom jól, vagy nem.
1: Gyerekként te féltél emiatt a haláltól?
2: Abszolút.
1: Én is egyébként. Nagyon. Emiatt, egyébként biztosan emiatt féltünk, és aztán kinyílik valami más, és akkor meg már
2: így van.
1: Minden más.
2: Így van.
1: Feketébe öltözve mondjuk ezt.
2: Vidáman, de nem a ruha az, ami most mutatja a lelki állapotunkat, remélem.
1: Na, és akkor de összességében tényleg mi az, amiben azt mondod, amiben követed őket, a szüleidet, és mi az, amiben pedig biztos, hogy nem, amit a világról gondolnak, azt nem. Azt mondod. És akkor de összességében tényleg mi az, amiben azt mondod, amiben követed őket, a szüleidet, és mi az, amiben pedig biztos, hogy nem, amit a világról gondolnak, azt nem. Azt mondod.
2: Hát nyilván az hogy próbáltak ők mindig egyenesek lenni a helyzetből, amilyen helyzet adódik, a legjobbat kihozni. Mondom, talán inkább az anyukámnak a hűsége az, ami engem azért inspirál. Nyilván én nem élek olyan kutya-macska életet, mint ők az apukámmal, ahogy éltek. Az a helyzet, hogy az apukám elrontotta, nyilván egy férfi várja a feleségétől azt a tiszteletet, ami ugye nyilván a család fenntartásról és egy családvezetésből kell, hogy adódjon. Ezt az anyukámtól nem kapta meg, hiszen hibákat követett el, ember ő is, és az én anyukám rengeteg veszekedésben ezt a fejéhez vágta, és igazából ő aztán menekült otthonról, meg attól, hogy így sokat legyen ebben a konfliktus helyzetben. A gyerekeit nagyon szereti, ettől függetlenül.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Karrier és gyermeknevelés.
2: Ez azért nehéz kérdés, mert én ahogy anyuka lettem, az egész éneklést úgy nem tartottam már annyira fontosnak.
3: Friderika énekesnő.
2: Én megéltem a nagyon nagy sikert, a kicsi sikert, sok díjat kaptam, sok elismerést, sok irigységet, szóval sok mindent én nagyon gyorsan, rövid idő alatt megtapasztaltam.
1: Egész fiatalon.
2: Igen, és amikor a nagyfiamat magamhoz ölelhettem, nagyon hosszú várakozás után, akkor mindezek a dolgok úgy ki voltak pipálva, és sokkal jobban érdekelt, hogy jó anyuka legyek, hogy ott legyek mellette, hogy szeressem, hogy segítsem abban, ugye mi örökbe fogadtuk 18 hónaposan, hogy minél előbb otthon érhezzen magát, halom gyerekprogramban mentünk el, tehát hogy minden róla kellett, hogy szóljon, és a családunkról, aztán utána ugye jött a kisebbik nagyfia, meg kikéri magának, hogy ő nem kisfiú, és utána meg jött a lányom, és az a helyzet, hogy azért, tehát így a családi program is, meg az élet is úgy felduzzadt, hogy nagyon-nagyon nehéz utána visszatérni abba a kerékvágásba, és lehet, hogy nem is szeretnék, de az éneklést azt úgy látom, hogy valamiért az égiek nem akarják elvenni tőlem, tehát hogy valamiért ezt nekem kell csinálni, nyilván örömet is szerez, de valahogy úgy van bennem, hogy nagyobb siker az, amit lehet, hogy nem tapsolnak meg, viszont látom esetleg a következő generációban, akár az unokáimnál, hogy sikeresen élnek, és hogy mint anya úgy befutottam, az nem egy rövid távú karrier, de valahogy ez egy kicsit úgy jobban mozgat, hogy azt jobban csináljam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Béres Alexandra, fitness világbajnok. Részlet egy korábbi beszélgetésből.
2: Olyan szép az anyaságban, hogy visszalépünk. Tehát nem mi vagyunk saját magunk számára többet a legfontosabbak, hanem a gyermekünk. És ezt meg kell élni, ezt jó megélni. Mert innentől válik az egész világ egy más szférává.
3: De egyébként ez tulajdonképpen az apaságban is, meg eleve a szülőségben is. Igen. Ez történik, hogy már nem az én a legfontosabb, igen, hanem egyszer csak így megtörténik van. Az, hogy ők.
2: Igen. És szerintem ez egy annyira fontos része az életnek, amikor meg át tudjuk adni a helyünket másoknak. Így tudunk tanítani, így tudunk érzelmeket átadni, így tudunk megélni olyan dolgokat, amiket korábban csak gondoltunk, hogy megtudunk, és ettől is szép az élet, mert akinek nem lehet gyermeke, ő pedig mindig érzi azt, hogy neki milyen teljes az élete, és nem érzékeli azt, hogy esetleg kimaradhatott valamiből, mert nem maradt ki, mert abban az időszakában él az életének. És amikor ezt megéljük, ezt az anyaság csodálatos pillanatát, vagy apaságét, akkor az is egy más embert igényel, és mi is változunk vele. És ezek a változások szerintem olyan jók. És olyan kevesen mennek a változással, ahogy 20-ból, 30-ban, 40-ben, 50-ben, 60-ban, 70-ben, mindegyik egy csodálatos változás. És sokszor nehezen éljük meg, pedig ezek olyan szép dolgok.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
5: Nagyobb siker az, amit lehet, hogy nem tapsolnak meg, viszont látom esetleg a következő generációban, akár az unokáimnál, hogy sikeresen élnek, és hogy mint anya befutottam. Az nem egy rövid távú karrier. Ez egy kicsit úgy jobban mozgat, hogy azt jobban csinálja.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszárodás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
2: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok között, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te tudtál mindig őszintén mélyen beszélgetni a szüleiddel?
2: Egyébként igen, tudtam, mert nekünk nagyon-nagyon bensőséges családunk van.
3: Judy a Grove House-ból.
2: Mai napig is, tehát azért úgy is voltunk nevelve, hogy nem voltak tabu dolgok.
1: Volt idejük rád, rátok?
2: Abszolút, de hát nálunk egyébként tényleg azt lehet mondani, hogy szinte mi nem is voltunk olyan nagy bandázósak, tehát hogy úgy értem, hogy szomszédolósak, vagy családozósak, úgyhogy unokatestvérek, tehát nem voltak ilyen nagy összejövetelek nálunk, ezáltal mi mindig négyesben voltunk, tehát mi nagyon sok időt töltöttünk együtt, és legfőképpen egyébként anya, akivel mi nagyon sok időt töltöttünk, mert hát ugye ő volt, aki többet otthon volt, apukám üzletkötőként dolgozott, állandóan úton volt, jött-ment, a nagy dumás egyébként, apa, anya meg, aki mindig görnyedt a varrógép, mert nekünk varrodánk volt, és akkor ő mindig ő volt, aki nagyon sok időt töltött, sőt nekünk ott élt a nagymamám is, aki 92 évig élt, és ő szinte így megosztva nevelt minket, úgyhogy nekünk azért hála Istennek, hogy ilyen minden irányból kaptunk egy kis szeretetet, meg egy kis nevelést, mondhatni így.
1: Ez milyen jó volt ez a kép, ahogy egy kicsit beavattál minket, és akkor édesapád pedig mindig ment, akkor valószínűleg a nagy beszélőkét azt tőle hozod.
2: Hát anyukám is ugyanilyen, tehát nálunk így ilyen vegyes felvágottak vagyunk, tehát anya is nagy dumás, apukám is, de az tény, hogy apa az tényleg lyukat beszél a gyomrába az embereknek, azért volt kereskedő.
1: Ezért tehát volt üzletkötő.
2: Úgyhogy, igen, úgyhogy ő aztán mindent is el tudott adni, hála a jóiknek, de minden esetre egy részébe tőle, meg hát nyilván anyukámnak is van azért dumálókája.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit viszel még tovább, amit tőlük hozol a tulajdonság?
2: Ami hát egyértelműen... a kitartás, az nagyon-nagyon nagy esetben, tehát az apukám is, meg anyukám is elég kitartó személyiség volt.
3: Judy a Grove House-ból.
2: És én ugyanezt így magamba szívtam, és mind a ketten ilyenek vagyunk a tesómmal, tehát hogyha valami nem ment, akkor azt azonnal addig csináljuk, amíg nem megy, mert nem akarod azt elhinni, hogy miért nem megy. És meg akarom azt érteni, és azért is meg akarom csinálni, és akkor nyilván ez is saját magam felé is egyfajta bizonyítás, hogy ezt én meg fogom tudni csinálni, és hogy nekem nehogy azt mondják, hogy béna vagyok. Úgyhogy ezt így hoztuk magunkkal, így el a tesóm is egyébként.
1: És olyan hozadék, amit jobb lett volna nem hozni? Lehet, hogy
2: hát szerintem
1: is.
2: Minden rosszban volt valami jó. Tehát én azt gondolom, hogy bármi, ami rossz, azt mindig előnyemre tudtam fordítani, vagy mondjuk vagy a családomban. Tehát nálunk azért akkora nagy vész dolgok nem voltak, hogy azt mondhatnám. Tehát nálunk például mondjuk apukám éveken keresztül mondjuk alkoholizált. És ezt egyikünk se vitte úgy tovább, hogy akkor innentől kezdve azért, mert én ezt hoztam otthonról. Nyilván mi azért se, tehát azért sem csináltunk. De viszont mi nagyon sokat segítettünk. Ma már egyébként most már talán 20 éve egyáltalán nem iszik apukám. Tehát igazából miattunk ezt így. Tehát azért mondom, hogy nagyon összetartó család volt, hogy csinált, amit csinált, így mikor mi gyerekek voltunk, mondjuk még egy soha az életében nem bántott, nekünk jó apukánk volt, azt tudjuk mondani, nyilván azt nem azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy milyen lett volna, ha nem, de viszont ő ezt saját önszántából miattunk, ezt abbajt, és azóta ezt tartja, és ezért gyakorlatilag amennyire haragudtunk rá, annyira büszkék vagyunk most arra, hogy ő ezt úgy tudott változtatni, de hát nyilván ez kellett az, hogy egy olyan család van a háttérben, részéről is, tehát hogy fogtuk a kezét, és mit voltunk. Tehát, hogy nem azt, hogy ott hagytuk, és akkor a gödörbe bele, hanem azt gondoltuk, hogy ez jár neki, mert hogy az apukánk, és nagyon sokat tett értünk gyerekként is.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát apának szerintem én voltam a legnagyobb készfogója, vagy a támasza. Tehát tudta, hogyha valaki, akkor az én kezemet kell fogni, mert én erősebb vagyok bárminél, és én húzni fogom őt. És hogyha, sőt, mai napig is így van, nyilván ott volt az autóbalesetünk.
2: Judy a Grove House-ból.
1: Az volt a legnagyobb kihívás számomra is, hogy ott kell igazán nagyon-nagyon nagy erőt beleinvestálni lélekbe, legfőképpen. És hát ugye innentől kezdve minden családtagom, ha azt túlélted, akkor én is mindent túlélek, és hogy onnantól kezdve minden más csak kisebb dolog lesz. Apa is ilyen. Apa is ilyen. Apa is ilyen. Mert egyébként meg én azt mondom, hogy ő sokkal nagyobb dolgot vitt véghez. Neki 3 évvel ezelőtt leamputálták a lábát, és ő... Mikor felhívtuk, nyilván zokogott az egész család, mert mi nem tudtunk róla, hogy neki ekkora a problémája, mert ő nem mondta, hogy ekkora problémája van. Tudtuk nyilván, hogy fáj a lába, és már ő, mi kimentünk nyaralni Törökországba, és az első este, mikor bementünk, már a testvérem hívott, és ő olyan későn hívott, hogy ő soha nem szokott olyankor hívni, és mondta, hogy úristen, miért hív a tesóm, között tudtuk, hogy bent van apukám a kórházba. És már úgy vettük fel, hogy apával baj van, és mondta, hogy hát olyannyira, hogy már le is amputálták a lábát. Le is amputálták. Hát nem is tudtunk róla, hogy egyáltalán ez benne van a pakliba. És másnap tudtuk őt elérni telefonon, és mi zokogtunk mindenki, hát ugye nyilván meghatódtunk ezen az egészen, hogy úristen, most mi lesz, megijedtünk, mi fog történni, és mondta, hogy hát, hogy mire sérünk, mert ő olyan boldog, mint még soha, és hogy ő azt gondolja, hogy lehetőséget kapott az élettől azért, hogy lássa felnőni az unokáját, hogy minket, és mai napig ez így van, és nem tört meg, és azt mondta, hogy most egy láb vagy két láb, teljesen mindegy. Szóval ezt gondolom, hogy valószínűleg inkább én vagyok az, aki tőle örökölte ezt a hatalmas erőt, meg ezt a nagy élni akarást, és én csak nyilván tovább viszem ezt, de ő azt gondolja, hogy nem, bennem van a nagyobb erő, és akkor így mindig így kardozunk ezzel, és hát húzzuk egymást. De ugyanilyen az anyukám is, de ilyen volt a nagymamám is, tehát így azért mondom, hogy jó géneket vittünk magunkkal tovább, és adunk tovább a gyermekeinknek.
3: Jó kis család.
1: Igen, abszolút.
3: A te karriered, amikor jött a gyermek, tudtad letenni egy picit?
1: Hát rá is kényszerültem valahol, mert azt éreztem, hogy annyira kiégtem, és hogy nekem azért nem jön a családalapítás, mert én annyira maximalista ember vagyok, hogy nem tudok egyszerűen elszakadni attól, amit csinálok, és van egy óriási batyú a hátamon, és annak mindig meg kell felelnem. Tehát mindig ez a megfelelés kényszerem van, és ezért valahol ez be is igazolódott, tehát azért a megérzéseim is mindig jók, mert ahogy az utolsó fellépésünk megtörtént, amikor kimondtuk azt, hogy itt most vége, és leoffoljuk az egészet, én rögtön teherbe estem. Tehát abban a másodpercben, abban a szent minutom, annyira megünnepeltem, megtörtént, amikor kimondtuk azt, hogy itt most vége, és leoffoljuk az egészet, én rögtön teherbe estem. Tehát abban a másodpercben, abban a szent minutom, annyira megünnepeltem, abban a pillanatban,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
3: Időjárás.
7: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az együttmaradás, az neked egy hozott minta is, hogy a házasok együtt maradnak. Ez elég egy jó minta ahhoz, hogy aztán ez veled is megtörténjen?
2: Hát nyilván azért bennünk van, ez így kódolva van, bár egyébként nagyon érdekes, mert a szüleim ugyan nem váltak el, de külön élnek.
3: Judy a Grove House-ból.
2: Viszont annyira egybe vagyunk, hogy anya, apa olyan, mintha nem is értem, hogy miért élnek külön. Tehát egyébként minden nap beszélnek, napi 15-ször szerintem.
1: De külön háztartásban?
2: Külön háztartásban, de már évek óta. Csak egyszerűen egy fedél alatt nem bírják elviselni egymást, és vagy inkább azt mondhatnám, hogy apának van olyan fura stílusa, akit nehéz, de ő ezt tudja is, ő ezt beismerte, hogy őt igen, ő olyan magának való. És ezért így ő hagyja, hogy anyukám éljen szabadon, és élje a saját életét, nem veszi el tőle, viszont minden nap ráül a lelkére, mert mindig hívja.
1: De érdekes ez, és akkor teljesen külön házban, külön
2: igen.
1: háztartásban, egyedül.
2: Így, hát nem. Apukám január óta otthonban él, ott mellettem egy utcával, úgyhogy gyakorlatilag olyan, mintha egy házzal arrébb lakna. Ez megint csak nálunk, ez mindig egy ilyen döntés, tehát én nem akartam őt otthonba adni, ő viszont nagyon szeretett volna. Nyilván ez a közösség szempontjából is, nagyon, meg az, hogy gondoskodnak róla, hogy azért ott vannak mellette, hogy azért, mert egyébként ő Szolnokon egyedül élt, ami gyerekkori, tehát a családi házunkba. És anya viszont Budapesten, mi viszont Szadán, tehát így apa kitalálta, hogy ő Szolnokra megy otthonba. Én mondtam, hogy apa, ne menj Szolnokra, mert senki nincs már Szolnokon. Akkor én felhoztam őt Szadára, úgyhogy ott van mellettünk egy utcával arrébb, és szinte annyiszor látjuk őt, amennyiszer, ne menj Szolnokra, mert senki nincs már Szolnokon. Akkor én felhoztam őt Szadára, úgyhogy ott van mellettünk egy utcával arrébb, és szinte annyiszor látjuk őt, amennyiszer szeretnénk, és nekünk is egy megnyugvás, hogy ő ott van, neki meg pláne, és annyira jól érzi magát, hogy valami elképesztő, úgyhogy nekem ennél több nem kell, meg anyának se.
0: Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Judy a Grove House-ból.
2: Mi megértettük gyerekként azt, hogy anya szeretne különválni, apa ugyanúgy megértette ezt, és Isten igazából így mégis egy párt alkotnak. Tehát, hogy ez ilyen érdekes, mert így nagyon szeretik emberileg egymást, viszont már nem szeretik egymást, mint pár. És ezt így el is fogadták teljesen, mi is elfogadtuk. Úgyhogy most ezt visszük-e tovább, a franc se tudja, de a férjem is ilyen. Tehát ragaszkodó, tehát nálunk is lehetett volna már 66 ezerszer válás, mégis valahogy mindig visszataláltunk, és mindig megbeszéltük, meg ő is egy ilyen családból származik, ahol neki is ugyanezek ezek fontosak, úgyhogy azt gondolom, nem biztos, hogy ez elég, hát dolgozni kell ezen.
3: És akkor lehet, hogy mondjuk egyszer csak lehet az, hogy egy nagy házban az egyik emeleten az egyik, a másik emeleten pedig a másik.
2: Hát mi tudja, hogy ez mit hoz a jövő, de hát eddig még nem merült ez fel, vagy ez, hogy legyen egy ilyen, de most szólok már neki, hogy ez nem rossz ötlet. Hogy egy kis levegőt is kapjunk néha.
3: De egyébként kaptok.
2: Abszolút nem. Még 13 év vagyunk is együtt. Vízválasztó a 13 év is, nem mondom, hogy nem. Úgyhogy, de hát sok mindent kibírtunk.
3: De csak a vizet választja a 13 van. És nektek egyébként a szülők, ők gyermekkorban tették magukat egy kicsit külön?
2: Nem, már felnőttek voltunk, már azért felnőttek.
3: 20?
2: Ez olyan, várjunk, gondolkodnom kell, a 16 évvel ezelőtt. Szerintem 16 éve. Kb. Úgy, mert az én első házasságomnál még együtt voltak, meg együtt éltek, és rá nem sokkal anyukám feljött egy műtétem kapcsán, hogy ő vigyázz a kutyusaimra.
3: És
2: ott maradt. És akkor kérdezte, hogy te nem jössz haza? Mondta, még maradok egy kicsit.
3: Aztán
2: volt egy év. Figyelj már, nem jössz? És akkor még mindig mondta, jó, van, most már maradjál.
3: Most már akkor ne is gyere.
2: Nem is olyan rossz, maradjál. Úgyhogy szerencsére, hogy ez nem volt egyébként annyira, biztos voltak mélypontok, én nem mondom nem, mert apának sokkal több eset, de anya azért velem volt, tehát ő együtt élt velem, vagy velünk, ugye az első férjem, még úgy, akkor hárman laktunk, és utána ő külön ment anyukám. Sőt, mi úgy is laktunk együtt, hogy a nagymamám, anyukám, én, hát a férjem. Uh-huh. Tehát mi laktunk ilyen generációkba is együtt. Sőt, még volt olyan is, amikor a dédi pelenkázta a majszit, mikor picike volt. Úgyhogy ilyen, nálunk ilyen tényleg nagy családba nyomjuk.
3: Összedolgozik a család.
2: Ez tényleg így
3: tulajdonképpen.
2: Van. Hála a jóiknek, mert én ezt viszem, vagyis hogy próbálom vele tanítani, hogy a család azért ez nagyon fontos.
3: Igen, de amúgy meg azért együtt maradni, az is nagyon fontos. Együtt
2: Abszolút.
3: Maradni.
2: Ez így van, meg mi szeretünk is egy társaságban
3: nem
2: lenni.
3: Nem kell külön házrész.
2: Igen, igen.
3: Az előbb
2: mondjuk a férjem, ő másképp nevelkedett, tehát ők is nagy családban, meg szeretik egymást, nem erről, csak ő, neki már a család mindig, tehát ezzel azért nagyon sokat küzdünk, neki a család az már az a család van, amiben vagyunk most, ez a mi kis hármas kombunk, és a család, a másik fele az a régi család. Mint mondom, nem, ez tökéletesen egyben van a család. Tehát ettől függetlenül nem együtt élünk a családdal, de nálam ez egyáltalán nem lenne probléma, de hát nyilván alkalmazkodunk, hogyha mondjuk ő ezt szeretné, én ezt szeretném, vagy valahogy azért csak össze tudjuk mindig így hozni ezeket, hogy mindenkinek jó legyen.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes egy korábbi beszélgetésből.
2: Fiatal emberben, hogyha felfogad a vágy, hogy milyen jól néz ki ez a lány, annyi lány van körülötte, de ő abban szerelmes lesz. Hát ugye mi úgy mondjuk, amikor valakit megesketünk, hogy amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Tehát valószínűleg hisszük azt, hogy az a szerelem pont az a lány iránt az Isten drága ajándéka. És azt gondolom, ilyenkor azt mondjuk, hogy ez becsült meg. Ha neked tetszik egy lány, akkor küzdjél értem. Akkor volt egy kedves történet, hogy egyik kollégám jött, és hogy na, áldjam meg a gyűrűket, mert eljegyzés, minden. Na, szép, meg is volt. 3 hónap múlva jött, és mutassa, azt mondom, mi ez? Azt, hát a mennyasszonya visszaadta a gyűrűt, hogy most mit csinálja? Hát mondom, gyere, ígyunk meg egy üvegbort, hát most mit mondjak én neki? Na, és elkezdtünk borozni, de hát a kollégának az orra ott volt a földön. Hát mondom neki, te szerelmes vagy. Szóval igen. Hát mondom, és akkor mit borozol itt velem? Hát szóval nézzem meg a gyűrűket. Hát mondom, nem én mutogasd ezt a gyűrűt, én megáldottam, vállaltam 50 év garanciát, most ég az üzlet, szégyellem magamat, hát tudod, küzdjél érte. De férfiban legyen lendület, bátorság, hit. Mondom, nézd, itt a következő hónapi fizetésed, van egy 7 szabadságod, mennyi? Küzdjél ezért, de hagyd a vonat elmenjen nélküled. Nos, ez a később tudtam meg aztán, hogy ez a fiú egész havi fizetésére vörös rózsát vett, azt szerette a mennyasszonya. Felmászott a második emeletre, ilyen 2-kor ért oda, bekopogott, beadta azt a nagy bokrot. Mit beszéltek, mit nem tudom. De tény az, hogy tavaly kereszteltem a 6. gyereküket. Én hiszem, hogy Isten jó világot teremtett. Ez olyan, mint egy óriási puzzle, minden darabja megvan. Kicsit össze van kutyulva, az igaz. De hogyha az ember elkezd ezt összerakni, csodálatos dolgok jönnek létre. Tehát, ha van valahol egy gyerek, aki az is ír, hogy vegyen már engem valaki ölbe, biztos van valahol egy nő vagy egy család, aki úgy ölbe venne egy gyereket, nem? Biztos, hogy van valahol egy ház, amelyik arra vágyik, hogy az ő poros csendjét gyerekkacagás verje fel. És valahol van egy nagymama, egy néni, aki úgy szeretné, hogy neki is legyen, akár ilyen távol is, unokája is. És akkor ebből a pénzéből, szíve anyagi lehetőségéből szívesen juttat erre. És valahol van egy gazda is, aki úgy szeretné, hogy az ő tejenét, vagy tejét, vagy a tojásokat valaki megvegye. De ezek puzzle darabok, ezeket ha az ember elkezdi szépen összerakni, akkor Isten szeretetének a szép arca felragyog körülötte. Hát én mikor így látom, hogy ezek a dolgok olyan szépen találnak egymásba, hogy akkor is ott megjelenik valami. Tehát én mindig olyankor valahol látom Istennek a csodálatos teremtő erejét, és mondjak egy konkrét történetet el, hogy talán kedves nézők is jobban értsék, hogy még a legelején volt, ugye hát nagyon szegény volt a Szent Ferenc Alapítvány, hát hogy mondjam, csak gyerekből voltunk jól felszerelve, de azon kívül, hát egyszerűen jött a karácsony, és mondták a kollégák, hogy a gyerekek annyi krumplit, meg száraz tésztát, meg mindent tettek, hogy valami hús kéne az ünnepre. Én is úgy gondoltam, ez jó lenne, mert üljön annál az asztalnál ettem én is. Na, és akkor hát ugye összeszedtük a házban, ami pénz volt, tehát olyan sok nem volt, persejből is, a templomból, minden, és ilyen kis zacskóval összegyűlt, hát egy adag, én nem számoltam meg, halvány gőzöm se volt, hogy mi, elmentünk vásárolni. Hát azóta már okosabb vagyok, 4 nőve mentem el shoppingolni, szóval hát na, naivságnak meg volt az ára, hát ezeket nem tudtam lebeszélni. Hát ez a kolbászat semmiképpen nem lehet itt hagyni. Sonkát arról szó se lehet, töpörtje az is kell. Szóval végül lett egy ilyen nagy kupac étel, megrakták a pultot, na ugye akkor félreálltak, és akkor jött a teremtés koronája, ugye, aki fizet, hát akkor én is jöttem, és hát úgy nagyvonalúan kiborítottam a pultra azt a sok apró pénzt, elkezdtük hogy ilyen 10-es kupacokba összeszedni, nem tudom miféle, összeszámolni, és ha hiszed, ha nem, ugye a forintnak az apró része ugye a fillér. Nem erős számolják azt. A lejnek is az apró része a bani. Azt se számolják, olyan jelentéktelen. néhány banival volt több, mint amennyibe került az egész szeg. Hát én akkor, hogy mondjam, elmentem a kápolnába, letérgyeltem, és mondtam, uram, én tudtam, hogy te jó vagy, rád lehet számítani, de matematikában is ilyen zseni legyél, hogy ez a rengeteg holmi, amit négy nő egy fél óra alatt összevásárol, az pont annyi legyen, mint az a kis zacskó pénz, ami nálam,

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pósz Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Megkapta a repülési engedélyt a transzatlanti utasszállító, amely 100%-ban fenntartható üzemanyaggal repül. Mesterséges égbolt fényt hoznak létre egy kísérletben. Az új kínai motor egyszerű kialakítású, elkerüli a rezgéseket és légmentesen zár. Külön dolgoznak, de együtt működnek orjukaink. Hamarosan bekapcsolhatóvá válik az éber álom nevű jelenség. A hatékonyabb trombózis elleni terápia kialakításában is hasznosíthatók a magyar kutatási eredmények. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Magyar eszköz teszi biztonságosabbá a műholdak pályára állását első beszámolónk alapján. Az elmúlt években két saját tervezésű műholdat is eljuttatott a világűrbe a magyar űrmérnök cég, mostanra pedig már egy olyan eszközük is a Föld körül kering, amely a műholdak biztonságos beüzemelését teszi lehetővé. Az Európai űrügynökség innovatív műhold kommunikációs technológiák fejlesztését ösztönző pályázatának keretében kifejlesztett műszer a műholdakra rögzítve képes valós idejű adatokat szolgáltatni, azok helyzetéről és szögsebességéről, emellett a műhold energiaellátásához csatlakoztatva további telemetriai, valamint az eszköz állapotára vonatkozó információk gyűjtésére is alkalmas. A készüléket bolgár mikroműholddal juttatták fel a világűrbe, amely során 113 kisebb-nagyobb űreszközt állítottak alacsony föld körüli pályára. Ez tökéletes környezetet biztosított az eszköz funkcióinak tesztelésére, hiszen a készülék egyik fő előnye, hogy a műholdas helymeghatározó rendszernek és a műholdtól független energiaellátást biztosító akkumulátornak köszönhetően az űreszközzel még ilyen zsúfolt környezetben is pontosan követhető saját pozíciója. A készülék elsősorban a küldetés kezdeti fázisában az űreszközök raktérből való kiszórása után jelenthet komoly segítséget, amikor a műhold saját navigációs alrendszere még nem aktív, de jó szolgálatot tehet például az antennák, vagy akár maga a műhold meghibásodása esetén is, hiszen az operátorok így továbbra is kapcsolatban maradhatnak az űreszközzel, és adatokat kaphatnak a hiba jellegéről is. A műholdak pályára állását teszi biztonságosabbá az imént bemutatott magyar műszer. 100%-ban fenntartható üzemanyaggal repül az első transzatlanti utasszállító következő hírünk szerint. Repülési engedélyt kapott a világ legelső olyan transzatlanti utasszállító repülőgépe, ami 100%-ban fenntartható üzemanyagot használva repül Londonból New Yorkba. A jóváhagyást részletes műszaki vizsgálat előzte meg, átnézték a tervezett repülés különböző aspektusait, így a földi teszteket és a speciális hajtóművet, valamint elemezték az üzemanyag összetételét is. A fontos fenntarthatósági mérföldkövet jelentő repülés célja a hagyományos repülőgép üzemanyag alternatívájának bemutatása. Az üzemanyag nem kőolaj alapú, megújuló forrásokból származó üzemanyag, ami a kerozin helyettesítésére vagy kerozinnal történő vegyítésre alkalmas. A tudomány mai állása szerint még csak 50%-ban keverhető hagyományos sugárhajtómű üzemanyaggal anélkül, hogy a motorban bármiféle módosítást kellene végrehajtani. A kerozin teljes kiváltása esetén ez az üzemanyag a hagyományos fosszilis repülőgép üzemanyaghoz képest több mint 70%-kal csökkentheti a repülőgépek életciklusa során keletkező széndioxid kibocsátást. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogy megkapta a repülési engedélyt a transzatlanti utasszállító, amely 100%-ban fenntartható üzemanyaggal repül. Elektromos légitaxival repülünk hamarosan tovább. Várjuk vissza Önöket.
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Felszállt az első elektromos légitaxi New Yorkban. Erről a járműről tudhatunk meg többet a következőkben. Egy pilótás, 4 személyes elektromos helikopter a világon az első légitaxi, ami repülhetett New York felett. A manhattani helikopter leszállóról egy meglepően csendes légijármű indult útnak, majd ment egy kört a közeli folyó felett. Ez ma még szokatlannak számít, a város tervei szerint azonban alig több mint egy év múlva mindennapi látvánnyá válhatnak a belváros felett közlekedő elektromos légitaxik. A tesztrepülésen elhangzott, hogy átalakítják a Manhattanben lévő helikopter leszállót az elektromos légijárművek számára. Az elektromos egy helyből való fel- és leszállásra alkalmas légijármű New Yorki szereplése előtt alig egy hónappal hajtotta végre első pilótás tesztrepülését Kaliforniában, ahol a 4 személyes helikoptert fejlesztő vállalatot is alapították 2009-ben. Az akkor még csupán 7 mérnököt foglalkoztató cég 2012-ben a NASA hivatalos partnerévé avanzsált, és már a több mint 1500 alkalmazottat számlál, akik a zéró kibocsátású, körülbelül 300 km/órás sebességre képes városi légitaxik fejlesztésén és tökéletesítésén dolgoznak. A légitaxiknak nem csak a nulla szén-dioxid kibocsátás, de a repülés közben keltett alacsony zajszint is nagy előnye a hagyományos helikopterekhez képest. A NASA-val közösen végzett tesztek szerint ugyanis 500 méteres magasságban az elektromos légitaxi körülbelül 45,2 decibel erősségű zajt generál, ami nagyjából egy normál emberi beszélgetés hangerejének felel meg. Ezzel szemben egy hagyományos helikopter zajszintje több mint 100 decibeles. A vállalat New Yorkban szeretné először bevezetni a légitaxi szolgáltatást, persze csak a hatóság jóváhagyását követően, amit a cég várhatóan 2025-ben fog megkapni. A légitaxik a tervek szerint Manhattant és New York városának délkeleti részén található nemzetközi repülőteret kötik majd össze, a két helyszín között a repülés pedig a becslések szerint körülbelül 7 percet vesz majd igénybe. De nem csak az Egyesült Államok határain belül fog majd légitaxikat üzemeltetni a vállalat, Dél-Korea, Japán és az Egyesült Arab Emírségek is azok között az országok között vannak, ahol a cég elektromos, egy helyből való fel- és leszállásra alkalmas légijármű hálózatot épít majd ki, de az Egyesült Királyságban is jelen lesz. Az előzőekben az első elektromos légitaxiról számoltunk be, amely New York felett repülhetett. A továbbiakban a mesterségesen előállított égbolt fényről hallhatnak. Mesterséges égbolt fényt hoznak létre a rövid hullámmal működő sarki fényjelenséget kutató program most zajló kísérletében. A projektet 2014-ben leállították ugyan, de a létesítményben zajló kutatások nem szűntek meg teljesen, csak most már kampányszerűen, időszakosan működnek. A 180 rádióantennából álló rendszerrel az ionszférában kapcsolatos megfigyeléseket végzik. Az ionszféra a Föld légkörének legfelső rétege, ahol a nap ionizáló sugárzásának hatására az itt található részecskék elektromos töltést kapnak. Az ionizált zóna könnyen visszaveri a rövid hullámú, nagy frekvenciás rádióhullámokat, ezért a hullám terjedés szempontjából nagy szerepet játszik ez a réteg, és ezt használják ki a kísérletekben is. Az antenna rendszer célja, hogy a magas légkörvezető képességének vizsgálatával kapcsolatos műveleteket végezzenek, azáltal, hogy ideiglenesen gerjesztett állapotba hozzák az ionszféra egy kis területét, majd adatokat gyűjtenek a végbe menő folyamatokról és változásokról. A nagy frekvenciás jeladók által mesterségesen előidézett reakciók megfigyelése az ionszférában történő természetes jelenségek tanulmányozását és jobb megértését segítik elő. Az imént a 180 antenna segítségével létrehozott mesterséges égbolt fényről adtunk hírt. A folytatásban a szennyvíz ivóvízzé való átalakulását részletezzük. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Egy hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő kutatásból megtudhatják, hogyan készülhet szennyvízből hidrogén üzemanyag és ivóvíz. Feltaláltak kutatók egy úszó szerkezetet, ami képes a koszos tengervizet is tiszta hidrogén üzemanyaggá vagy tiszta vízzé alakítani, a világ bármely pontján teljesen fenntartható megoldással, napenergiával. A technológia kulcsfontosságú lehet a korlátozott erőforrásokkal rendelkező és hálózaton kívüli területeken, mivel bármilyen nyílt vízellátással működik és nem igényel külső áramot. A készülékről bebizonyosodott, hogy képes tiszta vizet előállítani súlyosan szennyezett vízből, sós vízből is. A tudósok a fotoszintézis folyamatából kiindulva alkottak egy úgynevezett mesterséges levelet, ami a napenergiával történő üzemanyag előállítást és a víztisztítást egyetlen eszközben kombinálja. A napenergiával történő vízbontáshoz, amely során a vízmolekulák hidrogénre és oxigénre bomlanak, teljesen tiszta vízt kell, mert bármilyen szennyeződés megmérgezheti a katalizátort, vagy nem kívánt kémiai mellékhatásokat okozhat. A vízbontás éppen ezért nagy kihívás a fejlődő országokban, ahol a tiszta víz viszonylag kevés, de a tisztításhoz sem áll rendelkezésre megfelelő számú berendezés. Ennek a kihívásnak igyekeztek úgy megfelelni, hogy az eszköz tartalmazzon egy nanoszerkezetű szénhálót, amire fotokatalizátort helyeztek. Utóbbi elnyeli a fényt és a hőt, hogy elegendő vízgőzt termeljen a hidrogén előállításához. A porózus szénháló lehetővé teszi a fotokatalizátor lebegését, de el is választja az alatta lévő víztől, nehogy szennyező anyagok zavarják meg a működését. A kutatók egy fehér UV-sugárzást elnyelő bevonatot szintén tettek a szerkezet tetejére, hogy támogassák a hidrogént eredményező vízhasadás folyamatát. A kutatócsapat szerint a gép egyszerű kialakítású, néhány lépésben telepíthető és a legkülönbözőbb forrásokból származó vízzel is jól működik. A találmány szerintük komoly segítséget jelenthet a globális energia és vízhiány enyhítésében. Szennyvízből állít elő hidrogén üzemanyagot és ivóvizet az előbb ismertetett fejlesztés. A termoakusztikus tenger alatt járó motor kerül most bemutatásra. A termoakusztikus generátor egy olyan fejlett energiaátalakító eszköz, amely lényegében mozgó alkatrészek nélkül nem környezeti hőmérsékleten képes tetszőleges energiát elektromos energiává alakítani. Az eszközre alapuló motoroknak elméletileg több izgalmas alkalmazási lehetősége is van. Az egyik legértekesebb a szupercsendes tengeralattjárók energiaforrása. Az eszközre alapozott tengeralattjáró motorban 15 megapaszkálos nagynyomású hélium szolgál munkaközekként. A dugattyút hanghullámok hajtják állandó mágnesekből és tekercsekből álló lineáris motorral. A lineáris motor nagyon apró, körülbelül egy emberi hajszál vastagságú teret tart a dugattyú és a henger között. Ez megakadályozza, hogy az alkatrészek összeérjenek, miközben fenntartja a belső légmentes környezetet. A kenést igénylő mechanikus alkatrészek hiánya miatt a generátor élettartama meghaladhatja az egy évtizedet. Az új kínai motor súlyzó alakú, körülbelül 2 méter hosszú. A szimmetrikus kialakításnak köszönhetően bizonyos káros rezgések is kiküszöbölhetők. A motor egyszerű kialakítású, elkerüli a rezgéseket és légmentesen zár. Kevés mozgó alkatrész van benne és különböző hőforrásokkal kompatibilis, mint például a napenergia, hulladék, hő és biomassa. Tervezői szerint az eszköz lenyűgöző hatékonysággal működik. Egy áttörést jelentő generátorról, a termoakusztikus tengeralattjáró motorról esett szó az imént. A továbbiakban egy növénnyel ismerkedhetnek meg, amely a levegőből vonja ki a vizet. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A levegőből vonja ki a vizet a most jellemzésre kerülő növény. A kopasz tamariska egyedi vízgyűjtő módszerét vizsgálták meg anyagkutató szakemberek azzal a céllal, hogy azt leutánozva a száraz vidékek lakói számára víznyerési módszert dolgozhassanak ki, vagy a meglévő módszereken javítsanak. A tamariska egy sótűrő, sivatagi növény, amely sót választ ki, és ennek segítségével vonja ki a levegő páratartalmát, ami aztán kicsapódik a levélre, bár nehéz levélnek nevezni a tamariska húsos, zöld hajtásait, főként, hogy a növény tudományos neve is azt jelenti, levél nélküli. A növény az evolúciója során a légköri nedvesség, a köd és a harmat kiaknázására szakosodott. A kutatók arra jutottak, hogy miközben a levélről a sós oldat lassan elpárolog, egy komplex összetételű, a levegő víztartalmát összegyűjtő, körülbelül 10 féle ásványi anyagból álló kristály marad a felszínen. E kristályok aztán képesek a viszonylag alacsony páratartalmú levegőből is kivonni a nedvességet, ami aztán a levél felszínére lecsapódik, majd a növény felszívja. Az így azonosított módszerrel olyan környezetbarát sókeverékek készíthetőek, amelyek segítségével hatékonyan lehet kivonni a levegő páratartalmát, vagy épp ahhoz nyújthat segítséget, hogy a felhők víztartalmából tudjunk többet eső formájában kinyerni. Az édesvíz bolygónk ritka kincsei közé tartozik, amelyből sok vidéken súlyos hiány van, s a klímaváltozással e helyszínek még a korábbinál is a rosszabb helyzetbe kerülhetnek. Épp ezért igen fontosak azok a technológiák, amelyekkel az ilyen helyeken élő emberek számára lehet ivóvizet kinyerni. Az előzőekben bepillantást nyújtottunk egy növény életébe, amely sót választ ki, és ennek segítségével vonja ki a levegő páratartalmát. Nos, hogy van-e illata az előbb bemutatott növénynek, rejtély, de tudták, hogy külön dolgoznak, de együtt működnek orjukaink? Korábbi kutatásokból már feltételezhető volt, hogy az agyunk képes külön-külön érzékelni és feldolgozni a két orjukba érkező szagot, majd együvé gyúrva kiértékelni azokat. A kutatók most ezt igyekeztek tisztázni. Míg a látásunk esetében a tér érzékeléséhez, a hallás esetében a hangok irányának megállapításához szükséges, hogy a kétoldali szervekből érkező információt külön-külön feldolgozza az agyunk, a szaglásunk kapcsán nem tűnt olyan fontosnak egy képesség. Talán emiatt is van, hogy erről az érzékszervünkről jóval kevesebbet tudunk. Vizsgálatokat végzett egy amerikai kutatócsoport olyan epilepsziás betegek bevonásával, akiknek a betegségük miatt elektródákat ültettek az agyukba. Az alanyok orjukaiba különféle illatanyagokat juttattak számítógép irányította módon meghatározott rendszerint. Az alanyok feladata az volt, hogy egyrészt azonosítsák az illatot, másrészt mondják meg, melyik orjukkal érezték azt. A kutatásban a szakemberek most az elektródák segítségével azt tudták megvizsgálni, hogy az adagolt illatok hatására az agy mely területei miként aktiválódtak, és így összefüggésbe tudták hozni magát az illat orbéli érzékelését az agyi feldolgozással. Számos érdekességre derült így fény. Ha ugyanazt az illatot a két orjukba külön-külön juttatták, az érzékelését jelző agyi aktivitás nem volt azonos, csak hasonló. Ez a két orjuk némiképp független munkáját jelezte. Ha pedig egyszerre kapta a két orjuk az illatot, az agyi aktivitásban akkor is két elkülöníthető impulzust láttak a kutatók. Igen kicsike volt ugyanaz időbeli eltérés, de mérhetően jelen volt, ez azt is igazolta, hogy az orjukaink képesek függetlenül dolgozni. Nagyon pontos információkat tudtak nyerni a szakemberek a szaglást követő agyi aktivitásról az imént elhangzott kutatás alapján. Hamarosan az alvás minőség javítása érdekében teszünk lépéseket. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy zseniálisan egyszerű módszert mutatunk most az alvás minőség javítására. Egészségünk jelentős része kötődik a jó minőségű alváshoz, és most a tudósoknak van egy zseniálisan egyszerű trükkje ennek javítására. A szakemberek egy új 4 hetes kísérlet során rávilágítottak egy módszerre, amellyel bárki javíthatja alvásának minőségét a hálószoba szellőztetésére. 29 önkéntes alvását elemezték kutatók, akik a saját hálószobájukban lévő ventilátorok segítségével változtatták a levegő ciklikus áramlásának sebességét éjszaka. Az alacsonyan mérsékelt és a magas szellőzési sebességet egy olyan alaphéttel hasonlították össze, ahol nem változtattak a résztvevők aktuális szokásain. Ahogy nőtt a szellőztetés üteme, úgy nőtt az alvás minősége és csökkent az éjszakai ébredések száma. Az objektíven mért alvás minőség javult, amikor a ventilátor sebességének növelésével növelték a szellőzés mértékét. A szellőztetési sebesség jelentős hatással volt a szén-dioxid és a szállópor szintre, a kisebb szellőztetés mindkét esetben magasabb koncentrációt jelentett. A kutatócsapat azt is észrevette, hogy a magasabb szellőzési sebesség csökkentette a hálószobák páratartalmát. A korábbi kutatások már összefüggésbe hozták a jobb szellőzést a megfelelőbb minőségű alvással, de ebben a konkrét vizsgálatban a szakemberek a saját ágyukban akarták megfigyelni az embereket, és a résztvevők tudtan nélkül távirányítással változtatni a szellőzés körülményeit. Bár korábbi kutatások összefüggésben hozták a rossz szellőzést és a gyenge kognitív teljesítményt, ez a vizsgálat nem mutatott különbséget a kognitív képességekben reggel, amikor a szobákban a szellőzési sebességet éjszakára beállították. Valószínűleg azért, mert a szén-dioxid szint egy bizonyos küszöbérték alatt maradt. A kutatók további kísérleteket terveznek, amelyekben közelebbről megvizsgálnák az olyan tényezők, mint a szén-dioxid koncentráció és a páratartalom közötti kapcsolatot, hogy azok hogyan befolyásolják az alvás minőségét. Az előbb említett eredmények azt sugallják, hogy egy jól szellőztetett szoba jobb alvást is jelent. Bekapcsolhatóvá válik az éber álom. Következő hírünkből megtudhatják. A felnőttek fele már megtapasztalta életében az éber álom nevű jelenséget, amikor álmában felébredve akaratának megfelelően tudta alakítani az álmot. Akivel előfordult, többnyire meghatározó élményként tekint rá. Az éber álmodást ősidők óta ismeri az ember, Arisztotelész is említi írásaiban, a tibeti buddhizmus pedig mentális gyakorlatok végzésére használja. A felejtés által elenyésző mindennapi álmokkal szemben ilyenkor az álmodó visszanyeri öntudatát, képes fókuszálni, emlékezni és döntéseket hozni. Továbbá tudatában van, hogy álmodik és felismeri az álomkörnyezet részleteit és azok jelentését. Egy ultrahang diagnosztikai készülékkel és gépi tanulás kombinációjával létrehozott eszközzel szeretnék mindenki számára elérhetővé tenni tudósok ezt a különleges állapotot. Összességében az éber álom javíthatja a hangulatot, önbizalmat, kreativitást ébreszthet és enyhítheti a poszttraumás stresszt. Az éber álmodás támogató berendezések már léteznek néhány éve, de nagyon nagyok, ezért alig terjedtek el. A fejpánthoz hasonló első prototípusok egyszerre próbálnak EEG méréseket és stimulációt végezni. A fókuszált neuromoduláció egy olyan új technikai lépés, amivel nem csak éber álmod, de az alvás és gondolkodás más paramétereit is megváltoztathatják. Az imént közzétett hírünk szerint hamarosan bekapcsolhatóvá válik az éber álom nevű jelenség. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: megalapozására irányuló tudományos program. A tudományos mérföldkőnek számító eredmény úgy jött létre, hogy a kutatók 16 kromoszóma mesterséges változatát állították elő, majd egyesítették ezeket egy élő organizmusban. A tudomány eddig csak mesterséges genetikán alapuló vírusokat és baktériumokat tudott létrehozni. Az állati vagy növényi sejtek ezeknél jóval összetettebbek, ezért az élesztő létrehozása nagyon nehéz elméleti és technikai kihívás volt. A kutatók a mesterséges élesztővel három fő célt értek el, fokozták a genom stabilitását, megváltoztatták bizonyos genetikai instrukciók célját, és olyan rendszert építettek be, amellyel a jövőben könnyebb lesz különböző képességekkel felruházni a sejteket. Ezek kiválóan alkalmasak lehetnek arra, hogy például metánt elfogyasztva gyógyszereket, üzemanyagot, vagy bármilyen kívánt anyagot előállítsanak. A biológia iparosításával forradalmasíthatja az üzemanyagok és gyógyszerek előállítását, de jobb, ha nem kerül ki a környezetbe. A technika egyik potenciális veszélye, hogy ezt a biovegyi ipari tevékenységet esetleg kiszabadulva a természetben is folytatják. A kutatók felhívták rá a figyelmet, hogy szükséges a mesterséges sejtek felhasználását szabályozó jogi szabályok és technikai követelmények meghatározása. A mesterséges élesztő előállításáról hallhattak az előzőekben. Magyar kutatási eredmények következnek a trombózis elleni terápiában. Az érfalsérülés helyén kialakuló vérrög alapvetően fontos az elvérzés megakadályozásában. Az érfal folytonossági hiányát lezáró vérrög létrejötte véralvadási faktorok együttműködésén alapul. A kialakult vérrög stabilizációjához azonban további mechanizmusok is szükségesek. Ebben alapvető szerepet játszik a magyar kutatók által felfedezett 13-as véralvadási faktor, melynek hatására az alvadékban lévő fehérjék közötti keresztkötések kialakítása révén a vérrög ellenállóbbá válik a mechanikai behatásokkal és a fehérjebontó enzimekkel szemben. A 13-as faktornak ezen kívül igen fontos szerepe van a sebgyógyulásban és terhesség fenntartásában is. A 13-as faktort felszínen hordozó vérlemezkék kiemelt szereppel bírhatnak a vérrög kialakításában, hiszen ezen véralvadási faktort aktív formában szállítják az érfalsérülés helyére. A kutatás során kimutatták, hogy ezen véralvadási faktor aktív formában jelenik meg a sejtek külső felületén. A 13-as faktor működésének részletesebb megismerése segíthet a vele született, illetve a szerzett faktorhiány klinikai következményeinek hatékonyabb megértésében és a faktort pótló megfelelő terápia kialakításában. A hatékonyabb trombózis elleni terápia kialakításában is hasznosíthatók a jövőben az utolsó hírünkben elhangzott magyar kutatási eredmények. Ennyi fért mai műsorunkban, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy magyar eszköz teszi biztonságosabbá a műholdak pályára állását. Hallhattak az első elektromos légitaxiról, amely New York felett repülhetett. Szó volt egy fejlesztésről, amely szennyvízből állít elő hidrogén üzemanyagot és ivóvizet. Megtudhatták azt is, hogy levegőből vonja ki a vizet egy sótűrő sivatagi növény. Tájékoztatást kaphattak egy zseniálisan egyszerű módszerről, az alvás minőség javítására, valamint ismertettünk egy tudományos programot a mesterséges élesztő előállításáról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
0: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de Magyarországon például Ausztriával ellentétben nem kötelező, csak ajánlott a téligumi. De akkor miért érdemes mégis téligumira cserélni? Erről is szó lesz annak kapcsán, hogy összeszedjük, mikor, milyen esetekben büntethetik meg az autósokat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Most már minden tekintetben megérkezik Magyarországra a digitális pénzügyi szolgáltatások úttörőjeként emleget bankja, a Revolut. Ugyanis leányvállalatot alapít nálunk. Természetesen, hogy a miért jó ez nekünk, ez az egyetlen és legfontosabb kérdés, amit föl fogok tenni ennek kapcsán. Aztán a múltkor szó volt a hibás teljesítés kapcsán, hogy az üzletben vásárolt termékeknél milyen lépéseink lehetnek az igazunkért. Ma ugyanezt végigveszünk, de a szolgáltatások területén. Például, mit tehetünk, ha mondjuk egy ablakbeszerelés nem úgy sikerül, ahogy kellett volna, az eső befolyik, nem zár rendesen, nem is folytatom, és aki csinálta, még arra se hajlandó, hogy kijöjjön és megnézze, nemhogy kártalanítson. Mit jelent a gyakorlatban a világgarancia? Ez már a következő megfejtendő kérdés. Azt, hogyha más országba vásárolok mondjuk egy jó drága porszívót, és ha az meghibásodik, akkor a hazai márka szerviz is elvégezheti, és el is végzi a garanciális javítást. Előjáróban csak annyit, túl szép ez, hogy igaz legyen. És végül, de nem utolsó sorban, nagy gáz van az állatfelszerelési cikkek házatáján. Miközben egyre többünknek van kis kedvence, és természetesen a legjobbat akarjuk nekik, lehet, hogy sokszor olyan felszerelést vásárolunk, ami egyenesen káros. Legalábbis erre lehet következtetnünk abból, hogy az összes laboratóriumban bevizsgált termék megbukott. Mindjárt belemegyünk a részletekbe. Ez tehát a mai ajánlatom, remélem velem tartanak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ül itt többek között velem a stúdióban, Ejtman Norbert, köszönöm, hogy eljöttél.
4: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Ti nagyon jól tudjátok, hogy én nagy kis állat őrült vagyok, van cicám is, macskám is, és mikor cicám, macskám, meg kutyám, hát félre beszélek, ma annyira mérges lettem, mikor elolvastam azt a sajtóközleményt, amit küldtetek, mert nyilvánvaló, legalábbis ma az a divat, és ebbe a bolondériában én is benne vagyok, hogy mindenféle cicomát, jót, meg amire azt gondolom, hogy hasznos, megveszem a kis állataimnak, mert hogy szeretem őket. De így tesznek mások is, viszont azon azért kicsit fölakadt a szemem, hogy állatfelszerelési eszközöket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, és gyakorlatilag mind megbukott a teszten. Miről van szó tulajdonképpen?
4: Hát ez pontosan így volt, hogy mi is tudjuk, hogy mennyire népszerűek ezek a termékek, és minden évben vizsgáljuk laboratórium körülmények között ezeket az árucikkeket, kifejezetten olyanokat, amelyek labor körülmények között a műszak és villamos laboratóriumon tud vizsgálni. Ilyenek, ami lítium ionnal működő akkumulátor által feltöltő ledes nyakörvek, ledes pórázók.
3: Ez is nagy divat.
4: Nagyon nagy divat. Jól is néz ki, a hasznosnak is gondolják az
3: állattartók. Szerencsére én nem veszek, mert villog, és szerintem attól nem csak a kutya, én is idegbeteg leszek. Engem nagyon zavar, de nem tudom elképzelni, hogy az állatot nem zavarja, de persze tudomásul veszem, hogy van, aki ezt szereti és megveszi.
4: Így van, nekünk, amit mindig vizsgálni kell, hogy ez biztonságos ez, igen, a termék. És ugyanúgy vizsgáljuk egyébként például átlag fogyasztónak, tehát az embereknek árusított mobiltelefonokat, feltöltőket, és ugyanaz a technológia és mechanika, ugyanis ezek lítium-ionnal működnek. Aha. A lítium-ion pedig könnyen felmelegszik. Ezért mindenfajta olyan eszközben, ami lítium-ion akkumulátorral működik, egy ilyen gátló, akadályozó eszköz kell a gyártónak beépíteni. Tipikusan ilyen, szerintem ezt elég jól ismerjük, a mobiltelefon, amikor nagyon felmelegszik a töltő, akkor kikapcsol a töltés, és nem tölt tovább. De ugyanez igaz a mobiltelefonokra is, hogyha megsül mondjuk a kocsiba, akkor az kikapcsol automatikusan.
3: Kikapcsol, meg azt írja, hogy melege van, így igen, van. Ki is írja.
4: Legalábbis jó esetben. Na, ezeknél a termékeknél ugyanez igaz, kellene ilyen gátló akadályozó eszközt, tényezőt tartalmaznia, de ezek, amiket mi vizsgáltunk, legalábbis egyik sem tartalmazta ezeket.
3: Ami meglepett, hogy tavaly is vizsgáltátok ezeket, és ott kevesebb kifogásolást találtatok, vagyis jobb volt az arány. Tehát nem is értem akkor idére. Azt mondták a gyártók, hogy leszarjuk, hogy szabályos vagy nem. Tehát általában csökkenni szokott, nem növekedni.
4: Inkább azt gondolom, hogy két tényező vezethet ehhez. Tavaly sem volt azért alacsony a kifogásolási arány, tehát akkor is már ilyen 90% volt.
3: Az de is most hatalmas. 100, az
4: most 100, de ez azért azt is hozzá kell tennem, hogy a munkatársam már kifejezetten olyan nagy tapasztalattal rendelkeznek, hogy ránézésre tudják, hogy melyek azok, amik elsősorban gyanús termékek. Aha. Illetőleg pont
3: és
4: olyan.
3: Azt veszik meg.
4: Így van, és pont olyan helyeken is vásárolunk, ahol elsősorban ilyen termékeket szoktak árusítani. Távol-keleti üzemeltetésű kisboltoknál, ezek a filléres kisboltok, piacok, vagy egyeurós kisboltok, pontosan piacok, de ugyanez igaz a webáruházakra is, tehát harmadik országból is rendeltünk terméket, ezek is ugyanúgy mind megbuktak, de egyébként ettől függetlenül azon a 100% az mindenképpen durva aránynak minősül.
3: Engem mondjuk megnyugtat, mert én ilyen ledes kütyüket nem veszek, de nyilván nagyon sok hallgatót ez érint. A kérdésem az, hogy aki ilyet vett, akárhol is, vagy van számlája, vagy nincs, mert nem tipikus, hogy elrakjuk ezeknek sajnos a számláját, de rájön, hogy akkor ez hibás termék, visszaviheti-e, kötelese a kereskedőt visszavinni, és őt kártalanítani.
4: Visszaviheti, és köteles a vételárat visszaadni, akár számla nélkül is egyébként. Amire hivatkozni kell, hogyha elutasítják esetleg a vásárlás helyszínén, az nkfh.gov.hu oldalon megtalálható részletesen az a 20-as lista, amely termékeket mi bevizsgáltunk, és amelyek buktak. Erre ez nyugodtan hivatkoznak, mutassák meg a kereskedőnek, és ha a kereskedő elutasító, akkor ezt jelentsék be nekünk mindenképpen.
3: Igen, ne felejtsék el, tehát még egyszer a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján keressenek erre rá, érdemes, nyugodtan vigyék vissza, és hogyha nem hajlandó a kereskedő visszavenni, bármiért okoskodik, azonnal forduljanak a hatósághoz. Remélhetek, sokan vissza fogják vinni, és nem lesz ilyen. Egyébként mekkorát változott a világ régen, ugye én több évtizede fogyasztóvédelmi műsort csinálok, és mindig jöttek nekem a karácsonyfa égő, amiről már nem is vagyok hajlandó beszélni, mert azt gondolom, hogy már azt a csontot meg is ettük, amit lerágtunk, de hogy változik a világ, hogy aztán most már fókuszba kerülnek az egyéb ledes termékek, hogy mennyi féle van már, ugye te is említetted a műsor elején, és nyilván nem ez az utolsó dolog, amit így pont emiatt vizsgáltok, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha máskor is eljönnél és beszámolnál a hallgatóknak, mert senkinek nem hiányzik, akár a kutyába is kár tehet egy ilyen, jól gondolom? Tehát fölmelegszik, kigyullad.
4: Természetesen, illetőleg maga a lítium-ionos aksi, hogyha kigyullad, annyira felmelegszik, vagy akár felrobban, annak tudjuk, milyen következményei vannak. Nem is elsősorban a kutyára nézve, de az egész családra nézve, hát meg a lakásra nézve.
3: A kutya szőrét is, hát hogyha felrobban, akkor nyilván a kutya szőrét is meg, persze jellemző engem a kutya érdekel a legjobban. Nagyon szépen köszönöm, tanulságos volt ez, és majd mindjárt már is megyünk tovább.
2: Facsipesz.
3: Binder István is itt van már a stúdióban, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Köszönöm, hogy eljöttél.
5: Szerbusztok, jó napot kívánok mindenkinek.
3: Revolut ügybe kértem meg, hogy egy kicsit beszélgessünk. A Revolut fiók telepet nyit Magyarországon, és ez azt gondolom, hogy érdemes megmagyarázni, sőt, magyarázatra is szorul, hisz nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok magyar milliós tételben vagyunk, akik használjuk a Revolutot, nagyon kényelmesnek tartjuk, és egészen pontosan senki nem érti, hogy ez most miért olyan fontos, de nyilván nagyon fontos, hogyha a Magyar Nemzeti Bank ebből sajtóközleményt adott ki, tehát azt gondolt, hogy jusson el mindenkihez. Na, akkor jusson el mindenkihez. Nem változott a Revolut, ugye? Kezdjük ezzel.
5: Továbbra is működik a kártyánk, működik a Revolut elérhetőség. Ez a lényeg. Ez egy nagyon fontos dolog, de ami most változhat, és egy folyamat elején vagyunk, tehát ez sem egyik napra a másikra fog megtörténni, hogy minden bizony a magyar bankszámlaszáma lesz a Revolutnak.
3: Mi magyar... az, hogy minden bizonya lesz, az számomra ilyen?
5: Na, itt kezdődik a történet. Azáltal, hogy a litván felügyeleti hatóság immár hivatalosan közölte a Magyar Nemzeti Bankkal, hogy a Revolut fióktelepként elindul, ez nem azt jelenti, hogy holnaptól már lesz egy magyar bankszámlaszámunk, és az összes többi előírást teljesítette a Revolut, hanem ezt kőkemény munkával reméljük, hogy a következő hetekben, akár hónapokban a Revolut teljesíti. Ugyanis jelenleg az a helyzet, ezt a Revolut felhasználók pontosan tudják, hogy egy litván bankszámlaszám van, ami azt jelenti, hogy például a munkabérünket, hogyha szeretnénk ide utaltatni, akkor nagyon sok munka adó lehet, hogy a vállát elkezdi vonogatni, és azt mondja, hogy ezt nem tudjuk azonnali átutalással teljesíteni, ellentétben a magyar bankszámlaszámokkal, és ennek plusz költségei is vannak, amit adott esetben egy munkaadó nem kíván bevállalni, és lehet, hogy a munkavállalóra átharítja.
3: Jó, általában, ha a hétvégén, akkor a hétvége után érkezik meg az utalás, hogyha meg hétköznap, akkor másnapra megérkezik. Ez a saját tapasztalatom, és hogy ingyenes, tehát nem kerül ez nagyon pénzbe. De én szerintem kezdjük előbb azzal, hogy mi a különbség a Fióktelep és a leányvállalat között, ugyanis Magyarországon bankszektorban volt már ilyenre is, olyanra is példa, tehát hogy miért van ennek jelentősége, hogy a Revolut Fióktelepet telepít Magyarországra?
5: A leányvállalatok itteni tőkével teljes körön a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt, tehát az üzleti megbízhatóságuk, fogyasztóvédelmi, pénzmosási, belső szabályzataikra vonatkozó ellenőrzést is teljes körűen a Magyar Nemzeti Bank látja el, hát az összes hazai nagy bank, itt neveket okay, nem mondanak, magyar. Azok természetesen, igen. Azok nem csak magyarok, hanem külföldi, Európai Uniós, vagy egyéb országbéliek is, akik itt lehetették ezt az önálló tőkét, az összes anyagét megszereztek, ezek teljes körűen a Nemzeti Bank felügyelete alatt vannak, és még egy nagyon fontos dolog, hogyha betét garancia lehívására, garancia kifizetésre kerülne sor, mert azzal a bankkal valami baj történne, akkor a országos betétbiztosítási alap, tehát a Magyar Garancia az Intézmény oba, fizet.
3: Az egy, a 100 000 euróig.
5: Ez 100 000 euróig, így van, ez szinte Európa minden országában így van, ez a limit. Egy fióktelep viszont az európai úgynevezett egységes útlevél keretén belül az európai gazdasági térség bármelyik tagállamában engedélyt szerezhet, a Revolut esetében ez Litvániában történt meg, és utána, hogyha ő szeretne egy másik európai uniós tagállamban elindulni, akkor annak az anya felügyeleténél ezt szándékát bejelenti, a litván felügyeletnél, az pedig értesíti a Magyar Nemzeti Bankot ebbéli szándékáról. Viszont, hogy még egy harmadik intézményt is mondjak, ezt határon átnyúló szolgáltatóként is meg lehet tenni, ott tényleg gyakorlatilag szinte nulla jogosítványa van a fogadó ország felügyeletének, ehhez képest, ez volt eddig a Revolut, ehhez képest a fióktelepi működés azért már több jogosítványt nyújt a fogadó ország béli felügyeletnek, jelesül az MNB-nek.
3: Azt akartam pont mondani, hogy én olvastam olyan finom megjegyzéseket, nem tudom, hogy mondjam, hogy egy kicsit presszionál a Magyar Nemzeti Bank a Revolutot jó pár hónappal ezelőtt is, kvázi javasolta neki, hogy sokkal jobb lenne, ha itt egy fióktelepet létesítene, akkor ezek szerint azért, mert én, mint magyar állampolgár, engem a Magyar Nemzeti Bank jobban tud védeni, mint a Litván Nemzeti Bank, ilyen nagyon leegyszerűsítve.
5: Tulajdonképpen erről van szó, és azért arról is van szó, hogy a Revolutnak saját bejelentése szerint, azért a saját bejelentése szerint, mert ezt eddig a Magyar Nemzeti Bank nem tudta ellenőrizni vagy validálni. Közel 2 millió ügyfele van ezzel Magyarországon.
3: Vagyis lebuktatott minket.
5: A top 3 bank között, igen, van lényegében. Most, ami történik, és a technikailag ennek a feltételeit megteremti a Revolut, akkor előbb-utóbb magyar bankszámlaszámot tud szerezni magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, a szerződéses feltételek, üzletszabályzat, ASF, azok magyar nyelven alapesetben hát jelennek meg a magyar ügyfelek számára, és hát emellett a különböző elszámolási anyagi jogvitákban a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, illetve magyar nyelven magyarországi bíróság tud eljárni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
3: Igaz,
5: egy ügyfélnek.
3: Csak hogy azt gondolom, hogy a poláris világban az éremnek két oldala van, ez volt az egyik oldala, mi a másik oldala. Nekünk, mint Revolut számla tulajdonosok, én azt merem megkockáztatni, hogy biztos drágább lesz a szolgáltatás, mert Magyarországon ugye dupla bankadó lesz, vagy van, Magyarországon azért nem olcsó bankárnak lenni, és azért a bankárok sem most jöttek le a falvédőről, és mindegyikünk tudja, hogy szépen áthárítják ránk, fogyasztókra, ügyfelekre ezeket a költségeket, vagyis azon kívül, hogy én abszolút értem, és jó is, hogy a Magyar Nemzeti Bank részlegesen tud engem védeni, de mibe kerül ez majd nekem?
5: Nem biztos, hogy ezek megtörténnek, ugyanis ezeknél a fintech szolgáltatóknál, illetve most már hát digitális bankoknál, azt kell, hogy mondjam, kicsit más az üzleti modell, nincsen ebbe a pillanatban, ugye fiókhálózata például a Revolutnak, nincs személyes ügyintézés, egy csomó minden.
3: De ügyfélszolgálatot kell majd Magyarországon tartani, pont a fiók.
5: Így van, ezt magyar nyelven meg kell tenni. Igen. De gyakorlatilag egy csomó dolgot digitálisan tesz meg. Én éppen az ellenkezőjét javasolnám a magyarországi bankoknak is, hogy és ezt meg is fogadják, felveszik a versenyt, felveszik a kesztyűt a fintech szolgáltatókkal, ők is egy csomó mindent digitálisan tesznek, ők is középárfolyamon kezdik átváltani például a magyar valutát más valutákra, ő az azonnali átutalás, mint olyan, az tulajdonképpen egy fantasztikus nagy válasz volt a pillanatok alatt történő átutalásra, tehát hogyha a magyar bankok logikájával gondolkodnánk, akkor pont az lenne a feladat, hogy úgy tudnak versenyezni az ilyen fintech szolgáltatók vagy digitális bankokkal Európa számos országából, hiszen más is bejöhet, nem csak a Revolut ide, hogyha ők is digitálisan nagyon olcsóvá teszik a szolgáltatásaikat, és akkor ezt költséghatékonyabban adott esetben a közterheket, amit úgyhogy mindenkinek be kell fizetni, ki tudják termelni, és a verseny pedig az ügyfelek javára dől el.
3: Egyébként az azonnali átutalásról annyit, hogy egy kis körképet körbenéztem Európába, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy Magyarországon nem csak a wifi lefedettség, hanem ez az azonnali átutalás is Európán belül a top 3-ban van, mert ugye ez nem, egyáltalán nem általános. De a Revolutra visszatérve azért azt szeretném még megkérdezni, hogy a Revolut számol-e azzal, hogy sok ember föl fogja mondani ezért a szerződését. A magyarok azok szeretnek nem fókuszba lenni, hogy finoman fogalmazzak, és valahogy ezzel a lépéssel gyakorlatilag ugye magyar bankszámla száma lesz minden Revolutosnak, tehát új bankszámla számot is kap. Ezzel valahogy kikerült a napra.
5: Szerintem, bár én nem tudok a Revolut nevében beszélni nyilván, de hogyha ezeket a lépéseket megteszi, akkor ezt azért teszi, mert 2 millió ügyfelet, vagy közel 2 milliót itthon szeretne kiszolgálni, és nyilván mint minden piaci szereplő bővülni akar. Én azt gondolom, hogy megvannak azok az eszközök, amivel ezt ő meg tudja tenni, mint hogy a minden magyar banknak megvan az, hogy hogyan tudjon tovább fejlődni. Mi pedig élvezzük ennek a gyümölcseit, tessék leszorítani a költségeket, tessék digitálisan jó szolgáltatásokat kínálni, és
3: egyébként én most mielőtt készültem erre a beszélgetésre, fölmentem a Revolutón, nem titok, nekem van, és valami olyasmit olvastam, hogy a Bookinggal összeálltak, és hogy a Revoluton keresztül lehet a Bookingon foglalni. Ez eleve fölvetett nekem egy olyat, ugye a Bookinggal nagyon sok baja volt a hatóságnak az elmúlt időszakban, meg gondolom azoknak is, akik kimentek, de erről is majd fogunk beszélni, és lefagyott az arcuk, mikor meglátták, hogy hova kavarodtak. Szóval, hogy ezt a területét viszont már is ezzel itt a Revolutot azt gondolom, hogy A-tól Z-ig kiveséztük, ezt a területét, ezt nyilván nem pénzügyi terület, ezt nem tudja ugye a Magyar Nemzeti Bank felügyelni.
5: Én azt gondolom, hogy nagyon sok bank van, aki olyan innováció felé megy el, hogy akár ingatlan szolgáltatást, akár biztosítást, tehát pénzügyi szolgáltatásokat, de akkor akár azon kívüli területet kínál. Ha ezt innovatívan is a fogyasztók érdekében teszik, akkor szerintem ez teljesen rendben van. Ott vannak a hatóságok, tehát a pénzügyi szolgáltatás oldalán mi, lehet, hogy egy egyéb szolgáltatás a másik hatóság, ez felügyelten, ellenőrzötten fog megtörténni, tehát szó sincs arról, hogy itt mindenki elindulna csak így a zavaros vizeken, megvannak azok a hatóságok, akik ezt ellenőrizni fogják.
0: Facsipesz.
3: És már is folytatjuk a beszélgetést, de most Zentei András, a hovege.hu főszerkesztője fog szót kapni, hogyha a mikrofont maga elé teszi. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttél. Ugye a műsort azzal kezdtem, a tartalomjegyzéket, hogy szerintem nem sokan tudják, hogy Magyarországon nem kötelező a téli gumi, csak melegen ajánlott, hogy szokták pestésen mondani, és hogy megígértem a hallgatóknak, hogy összeszedjük, hogy milyen esetekben büntethetik meg az autósokat, és szerintem már kezdjük is azzal, hogy lehet, hogy nem kötelező, csak melegen ajánlott a téli gumi, de ha én nem téli gumival megyek a jó kis hidegbe, akkor ezért megbüntethetnek, ugye?
6: Szép napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is, szervusz Kriszta. Hát Ez egy kicsit bonyolult kérdés. Tehát a térigumi az egy olyan dolog, ami Magyarországon nem kötelező, nem írja elő jogszabály, hogy téren az autókat térigumival kell felszerelni. Ez ugye nem mindenhol van így, mert például
3: hát Ausztriában
6: kötelező. Ausztriában ugye kötelező bizonyos körülmények között a térigumi használata. Magyarországon viszont nem. Azonban, amennyiben nem térigumival közlekedünk télen, és az időjárási körülmények azok nagyon zordak, akkor az bizony egy olyan nem felelősségteljes magatartás,
3: ami már büntető.
6: Ami már bizonyos körülmények között akár azt is maga után vonja, hogy ennek nagyon komoly negatív következményei lesznek az autónak a vezetőjére, üzemben tartójára.
3: Hát ott, hogy főként, hívják ezt fából vaskarika mi felénk. Tehát, hogy nem kötelező, de ha nem úgy csinálod, és de ha van valami, akkor jó, megbüntetnek. Vagyis nincs rá írott szabály, de nagyon ajánlott.
6: Hát az írott szabály az ugye, hogy olyan járművel vehetünk részt a közlekedésben, ami a közlekedés tehát biztonságosan üzemeltethető. Na most, ha tök mindegy egyébként, hogy téli vagy nyári a gumi, hogyha például a bordázottsága, a barázdája, azok már el vannak kopva a guminak, akkor ez mindenképpen alkalmatlanná fogja tenni
3: vizsgán a járművet. Vizsgán ki is vágják az embert. Tehát
6: de ezt tudjuk azt, hogy vizsgázni ugye nem minden szezonban kell, tehát ugye amikor lecserélem a téli gumit a nyári gumira, vagy a vizsgára esetleg fölteszek egy kölcsönkért gumit, az egy más kérdés. Tehát ugye itt az a nagyon-nagyon veszélyes, hogy nyilván itt a saját magunk biztonságát, vagyonbiztonságot, meg a közlekedés egy többi résztvevőjének az élet és vagyonbiztonságát is veszélyeztetjük, ha nem megfelelő a műszaki állapota mondjuk annak a guminak. Ráadásul, amit mondtál, abban az esetben büntethetnek meg például, hogyha mondjuk balesetet szenvedek. Igen. Még csak az sem feltétlenül kell, hogy én legyek az okozója annak, de mondjuk rendőri intézkedés van, és ennek során kivizsgálják a balesetnek a körülményeit természetesen, és az bizony latba fog esni majd a dolognak az elbírálásánál, hogy milyen volt például az autónak a gumia. Igen. Ráadásul, hogyha mondjuk a baleset következtében nekem komoly anyagi károm keletkezik, akkor a biztosító megtagadhatja ennek a kárnak a kifizetését, arra hivatkozva, hogy a jármű nem volt megfelelő műszaki állapotban, mert például télen, hidegben, havas, jeges úton nem téli gumival közlekedett.
3: Aha. Ez miért büntethetnek meg még minket? A holland céristom Ausztriába büntethetnek, Magyarországon nem, de azt is ajánlott, aki magyar át akar menni, az jó, hogyha van nála holland, szóval például ott csak a szigorú előírások vannak, ott kötelező.
6: Igen.
3: Hozzáteszem, én vettem évekkel ezelőtt, de igen, és ki is próbáltam, hogy föl tudom-e tenni, és olyan módon berágtam, hogy bevágtam a szekrény aljába, mert hát ez szerintem ember nem tudja föl.
6: Az a tanács, hogy ne a szekrény aljába, hanem az autónak a csomagtartójába, ugyanis Ausztriában az kötelező, hogy legyen az autóban hólánc.
3: Aha.
6: Tehát, hogyha megállítanak, akkor meg kell mutatnom.
3: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is itt ül a stúdióban, és úgy látom, hogy nagyon föléletel a témára szólni akar.
7: Hát a második emeleten vagyunk azért, mire ide fölértem. Binder István is biztos ugyanezen gondolkozott éppen itt a stúdióban, csak olyan fegyelmezett és nem kukorékol mindenbe közben.
3: De nyugodtan.
7: Ugye azért itt van egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy lehet, hogy csak akkor büntetnek, amennyiben egy ilyen konkrét eset előjön, de ha véletlenül kárt okozunk másnak a járművébe, vagy a mi járművünkben kár keletkezik, akkor a biztosítók szerződési feltételei szerint már hosszú-hosszú évek óta, ha a megfelelő környezeti körülményekhez nem alkalmazott autónk van, tehát nincsen téli gumink, illetve nem megfelelő bordázottsága, hogy ez tökéletesen elhangzott a gumi, akkor bizony nem, vagy nem annyit fog fizetni a biztosító, mint amennyit mi szeretnénk, vagy mint amennyi a kár alapján járna.
5: Mi az a sorrend, hogy kötelező gépjármű biztosításnál a vétlen autósnak kifizeti a biztosító, viszont utána, hogyha nem megfelelő járművel közlekedtünk, a következő mozdulattal odafordul hozzánk, és azt mondja, hogy akkor erre hivatkozva akár egy részét vagy egészét megkéri rajtunk, ezt hívják regressznek, ezt a mozdulatot.
3: Jó, de mi azért arról kezdtünk el igazából beszélni, hogy milyen esetben büntethetnek minket. Hát mondjuk a biztosítás ki nem fizetése is egy büntetés. Van-e még olyan, ami nagyon fontos, András, amit mindenképpen el kéne mondani?
6: Hát Én sokszor beszéltem már például arról, hogy a lámpáknak, tehát a fényszórók nem megfelelő használata. Az ugye nagyon fontos rossz fényviszonyok között, meg egyébként mindig az a tanács, hogy égjen a tompított fényszóró, tehát ne csak a helyzetjelző. Ugye sok autón már például a helyzetjelző ki sem kapcsolható, de ez nem jelenti azt, hogy az elegendő lenne. Aha. Tehát mi is jártunk már úgy, az én környezetemben is van már olyan, aki hát azt gondolta, hogy az elegendő, de megállította a rendőr, és megbüntette őt helyszíni bírságot.
3: Én is mert mindig így járok, ma autóhatán kapcsolat.
6: Az nem elegendő. Tehát a rendőr az mondhatja azt, hogy ez nem a tompított fényszóró, tehát itt helyszíni bírságot szab ki.
3: Igen.
6: A másik nagyon fontos pedig a ködlámpa. Ugye rengetegen látom én is, közlekedek, hogy a ködlámpát használják mondjuk a tompított fényszóró helyett. Van olyan autó, ahol az is külön kapcsolható. Ez ugye abszolút nem megfelelő a kressznek, tehát ezért is megbüntethetnek. Hát a hátsó ködlámpa, a ködzárófény, az is csak nagyon rossz látási körülmények között, és csak nem városi körülmények között alkalmazható, egyébként ezért is megbüntethetnek.
3: Mikor cukatják be velem az autó, hogy tessék hazasétálni?
6: Mert... Hát bizony, ilyenek is vannak. Ilyenek is vannak. Például nincsen kötelező biztosítása az autónak, nincsen az autónak forgalmi engedélye, nem érvényes. Nem egyéb okok miatt nem alkalmas a közlekedésre, például le van szakadva a kipufogója, vagy például akkor, hogyha a gépjárműadó nincsen megfizetve. Aha. Ezekben az esetekben a rendőr azt mondhatja, hogy akkor tessék hazamenni gyalog, vagy tréler.
3: És ilyenkor elviszik az autómat, és jó sok pénzért tudom kiváltani?
6: Nem. Azt arról a tisztelt állampolgárnak kell gondoskodnia, tehát nem.
3: Ja, ez még mindig jobb, mint mikor szabálytalanul parkolunk, és egyszer csak, mint ha látomásunk lenne, volt nincs, elviszik az autót, a világ vége után 4 perccel lehet megtalálni.
6: Igen, és abban az esetben meg kell ugye téríteni a szállításnak is a költségét, meg hát fizetni kell egy pódiát, vagy bírságot, attól függően, hogy mi miatt szállították el az autót.
3: Elég rémisztő, de hát akkor ezek szerint az a legfontosabb, hogy nem fontos azt tudni, kár is volt arról beszélni, hogy nem kötelező Magyarországon a téligumi. Én akiket megkérdeztem így a héten, mindenki azt mondta, hogy hát az kötelező, mondja a tévé is. Hát
6: egyáltalán nem kötelező.
3: Nem, de ezt verjük az emberek fejébe, hanem azt, hogy télen használjunk téligumit, én is azt gondolom, hogy ez.
6: Igen, sokan egyébként most már 4 évszakos gumira is esküsznek. Mi azt tapasztaltuk, a Hóvégénél több cikket írtunk ezekben a témákban, sok olvasói egyéb tapasztalatot egyesítettünk, és teszteket olvastunk, és inkább a téli-nyári cserére szavazok én is.
3: Értem. Hát én is egyébként, de lehet, hogy maradi vagyok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
6: Köszönöm.
2: Facsi Pesz.
3: És Máté előbb már megszólalt, nagyon örülök neki, de most aztán nagyon sokat fogsz beszélni, mert először van egy kérdésem, mit jelent az, hogy világgarancia, én ezt a műsor elején már felvetettem. Azt gondolná az ember, vagy én inkább azt mondom, hogy uniós garancia, azt gondolnám, hogyha a Bécsi út túloldán veszek egy nagy értékű porszívót, mert hogy ott sokkal olcsóbb, mert én is utána néztem, ez a nagyon kedvező porszívó, nem mondom ki, Jusse, hogy hívják. Szóval, hogy ott lényegesen olcsóban meg tudom venni, és gyakorlatilag 2,5 órás autózás és városnézés után, hogyha az elromlik, bedöglik, akkor én itt is van Magyarországon képviseletük, akkor én itt be tudok totyogni, és akkor simán megcsinálják nekem, mert szavatossági jótállás. Azt gondoltam volna, vagy azt gondolom, hogy Európai Uniós belül, mint hogy az Európai Fogyasztói Központ is ugye európai, hogy itt minden van, vagyis nem kell nekem lefelé szaladgálni. Mi a valóság?
7: Ugye, hogyha vásárolunk egy terméket, akkor az az alap, hogy ha az meghibásodik, akkor ott kell reklamálnunk, ahol azt megvettük. Tehát a magyar jogszabályok alapján is a forgalmazó a kötelezett alapvetően a kellékszavatosság és a jótállási ügyintézés helyének lenni, de lehet szervizhálózatot létrehozni, üzemeltetni. Ugye ez a fehér árúnak nevezett mosógép, mosogatógép, ütőszekrény.
3: Ez az, hogy beszélj magyarul, jó?
7: Hát fehér árú. Van szürke is, tudom, meg inox is. De a lényeg, hogy ez a szakmában alapvetően háztartási gépnek is nevezett körre. Például egy nagyon korrektül kialakított szerelőgárda és szervizpont hálózat üzemel, és nagyon sok helyen azt hiszük, hogy ez ugyanúgy működik, de az a helyzet, hogy nem.
3: Na most akkor ebből pont semmit nem értek. Tehát le kell, hogy szervizeljék, vagy garanciába meg kell-e, hogy csinálják nekem itt, ha benyekken az a szerencsétlen, nagyon drága gépem, vagy kell vele mennem Ausztriába.
7: Határon átnyúlóan alapvetően nincsen kötelezettsége arra, hogy átjöjjön és itt szolgáltasson. Ezen nagyon sokan meglepődnek, de hát az alapvető logika az, amiből az előbb kiindultam, hogy ahol megvettük, ahhoz a helyhez fordulhatunk.
3: De akkor miért adnak világgaranciát? Tehát ott van rajta.
7: Na, ez a kettes pont, és ez egy nagyon fontos feltétel. Ha valaki ad egy olyan címkét, amivel azt az érzetet kelti, vagy konkrétan azt állítja, hogy az én országomban ő szervizelni fogja, vagy egy partnere segítségével szervizelni fogja a terméket, akkor ott már ennek az állításnak meg kell felelnie, tehát akkor már nem várhatja el tőlem, hogy átmenjek a határon, vagy két határon, vagy három határon, vagy én postázzam el Európa túlsó végébe a terméket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény fekete listájában is egyre egyértelműbben, ezt most azért mondom, hogy pont van egy módosítás alatti pont, ahol még egyértelműen szerepelni fog, mint korábban, az az elvárás, hogyha valaki azzal hirdeti magát, hogy a szolgáltatása például jótállása, garanciára vagy panaszkezelésre vonatkozóan elérhető az értékesítéstől eltérő másik tagállamban. Tehát ha Ausztriában adta el a porszívót, akkor ő mondjuk ezt a szolgáltatást Magyarországon, Romániában, Szlovákiában is vállalja, akkor ezt neki teljesítenie kell. És ha nem teljesíti, akkor megtéveszti a fogyasztót és büntethető.
3: De nem azt mondja, hanem azon a bizonyos garancia levélen vagy füzeten, amit ott adnak, azon rajta van ez a Welt garancia, tehát a világ garancia. Ez az, ami becsap engem, mert hogy azt gondolom, hogyha világgarancia van, akkor tök mindegy, hogy Rawalpindibe, Bécsbe vagy Budapesten cipelem a porszívómat, mert éppen bedöglött, mindenütt kötelező kiavítani.
7: A világgarancia és bármilyen más garancia szavak használata, az sajnos nagyon sokszor egyfajta marketing állítás.
3: Na, hát igen.
7: És itt jön el a fogyasztói felelősség, ugyanis igenis azt gondolom, hogy elvárható mindenkori fogyasztótól, hogy amikor vásárol, akkor a kis kacsójával nézzen e mögé, az embléma mögé, nyissa ki a papírt, és nézze meg, hogy ez mit jelent.
3: Szerintem ugyanis hányan tudnak úgy németül ott a Bécsi úttól végén, akik ilyet vesznek?
7: Én nekem az a véleményem, hogy aki kimegy Németországba, Szlovákiába vásárolni, az azt a felelősséget húzza magával, hogy az ottani szerződési feltételeket az ottani nyelveken kell elolvasnia. Tehát lehet, hogy olcsóbban veszek ott valamit, de lehet, hogy eltérő feltételekkel fogok
3: ott venni
7: valamit.
3: Ezek szerint akkor nincs az európai fogyasztói központokban egy jogharmonizáció?
7: Dehogy nincs, csak nem várhatjuk el egy Ausztriában értékesítő kereskedőtől, hogy Magyarországra kiszálljon a tőlük megvásárolt terméket
3: szervizelni. Hát fizesse ki a magyar lerakatnak a javítást. Hát
7: ha van magyar lerakat, akkor igen, de csak általában ezek tőlük független cégek. Tehát azt kell látni, hogy egy C-betűs porszívót vagy egy D-betűs porszívót, azt értékesíthet minden tagállamban egy cég, de ha ezek teljesen egymástól független cégek, akkor nincs az egyik országban lévőnek köze a másikhoz, és nem is kötelezheti. Ha egy cég jól szervezett, és egyébként például automárkáknál van ilyen, ha egy cég jól szervezett, és ad arra, hogy minden egyes országban lévő márkakereskedése kötelezett a másik országban vett márkakereskedésbe vásárolt autót szervizelni, akár jótállási ügyintézéssel ellátni, akkor az egy plusz. És itt van a fogyasztónak egy nagyon fontos tájékozódási pontja, hogy ilyen van-e. Volt egy német automárka, ami például ezzel hirdette magát, még buszok, teherautók és gépjárművek szintjén is, hogy bárhol vesszük Brazíliától Ázsia közepéig, mindenhol az ingyenes, jótállási idő alatti ingyenes szervizelés, az alapszolgáltatás,
3: mondod,
7: még máshol
3: nem. Megszűnt, megbánta?
7: Nem, korábban volt a hirdetés, most nincs a hirdetés, hogy nem annyira láttam.
3: Úgy látom, hogy itt már Norbert is akar ebbe egy kicsit bele szólni, úgyhogy hallgatlak.
4: Hát csak teljesen egy mértékben egyetértek Mátéval, hogy itt a fogyasztói tudatosság nagyon fontos szerepe van. Tehát ha elég tudatosak vagyunk ahhoz, hogy kimenjünk Ausztriába, Szlovákiába, Németországba vásárolni, mert ott olcsóbb, nyilván üzletesen utána néztünk ennek a lehetőségnek.
3: 100 000-es tételekkel olcsóbb ez az adott.
4: Persze, nyilván nincs is ezzel gond, de akkor nézzünk tényleg utána azoknak a szerzősi feltételeknek, vagy kérdezzük meg az eladóktól, hogy tényleg akkor, hogyha ez elromlik, akkor Magyarországon is tudjunk majd érvényesíteni a jótársi szavatossági jogainkat, és ha ilyen van, és tényleg ezt ígéri a vállalkozás, vállalkozás, és nem teszi meg, akkor nyilván már tovább mehetünk fogyasztóvédelmi hatósági eljárásba, vagy az Európai Fogyasztói Központot igénybe vehetjük, de ha ilyen nincsen, akkor sajnos nem csodálkozhatunk, hogy mondjuk Magyarországon nem javítják azt a terméket.
3: Tehát akkor nem olyan egyszerű ez a dolog, mint hogy az ember a józan paraszti eszével kigondolja, hogy Európai Unión belül, ha én a Bécsbe, Münchenbe, mit tudom én, hol vásárolok egy olyan porszívót, aminek itthon is van árulják, és van egy nagy garanciális háttere, vagy szervizhálózata, kicsit se gondoljuk azt, hogy ebből mindez az következik, hogy tök mindegy, hogy itt romlott el, nem kell visszavinnünk, oda javítatni, mert ez nem így van, oda kell arra figyelni, illetve hát én azt gondolom, aki kimegy és vesz ennyivel olcsóban, az akkor nem gondolkodik ezen, valljuk meg, hanem az billog a szem előtt, hogy féláron megveszi ugyanazt, és nem gondol arra, hogyha ez bedöglik, de Magyarországon szervizelik, csak nem garanciába, ugye azért ezt tisztázzuk.
7: Hát, ha van szerviz, aki szervizeli,
3: hát
7: akkor
3: ennek
7: igen.
3: Ennek van speciál, igen.
7: Tudok rá egy korábbi példát, akik már nem annyira működnek. Egy nagyon híres japán fényképezőgép márka volt, ami nagyon hasított Magyarországon a 2000-es években. És volt is egy forgalmazója, ami cég alapvetően el is adta ezeket a termékeket, és szervizelte is ezeket a termékeket. Ám nagyon sok másik cég voltak, ezt a nagyon híres japán fényképező márkát szintén árulta. Ők eredetileg vagy Japánból szerezték be, vagy Amerikából, vagy Németországból, vagy Törökországból. És ehhez a hivatalosnak tűnő szervizhez vitték tömegével az emberek ezeket a tükörreflexes fényképezőgépeket, a cég meg mindegyiknek adott egy pénzes ajánlatot. Mindenki futott a fogyasztóvédelmet, hát ez micsoda disznóság, hát még jó társi időben vagyunk, szólt nekik a cég, igen, csak nem a miénkben. Tehát nem tőlünk vetted a terméket, én egy tőlük független szervizők, én is árusítok C-betűs fényképezőgépet, meg ő is, de ahhoz vidd, légy szíves, akitől vetted, és majd vele megbeszélheted, hogy cseréli, javítja, vagy pedig visszafizeti a vételárat a végén, én ezt nem fogom tudni neked megcsinálni. És ebből volt egy állandó konfliktus, mert nem üzemeltetett egy nagyon sok C-betűs fényképezőgépet áruló nagyon nagy vállalkozás szervizhálózatot, és nem szerződött le ezzel a szervizhálózatot egyébként üzemeltető céggel, úgyhogy a fogyasztók ott álltak azzal, hogy vagy fizetik a szervizt, vagy verik az ajtót a cégnél, ahol vették a terméket.
3: Mondhatnám, hogy nem olyan egyszerű, mint a facsipesz, de nem akarok humorizálni, de azt sem érthető, hogy miért mondtam. Egyébként az jutott eszembe, hogy a jó múltkorában valamikor arról beszéltünk, hogy van itt egy nagy műszaki áruház lánc Magyarországon is, és hogyha én Szegeden veszek valamit, és Budapesten döglik be, akkor vissza kell vinnem Szegedre, mert hogy azok is ilyen különálló franchise, vagy nem tudom milyen féle alapon működő egységek, tehát akkor ha ennek a logikájából kiindulva lehet ezt így nagyjából belőni a kis agyunkba, hogyha külföldön vásárolunk, akkor ennek egy ilyen szavatosság és jótállási kockázata van, mondjuk szavatosságért, tehát abszolút cseréért érdemes kimenni, de azt gondolom, a kisebb baja van, akkor érdemes itthon forint fillérért megjavítatni, nem ez lehet az általános konklúzió.
7: Igen, csak vigyázni kell arra is, hogy főleg a műszaki termékek esetében, de még akár a bicikliknél is egy a hálózattól eltérő javítás potenciális hibáit, tehát azzal nem értek egyet, és alapvető szakmailag is egy nagy probléma, amikor valaki kizárja a jótállásból, vagy a kielégszatossággal a máshol szervizel terméket, de hogyha a szervizelés valamilyen problémát okoz, eltörik, megsérül, rossz alkatrész kerül bele, azért bizony mi leszünk a felelősek, és azt nyilván a jótállási szavatossági kötelezett, nem kell, hogy állja. Tehát, hogyha
3: jó,
7: másik
3: szervizbe
7: viszi...
3: szakszervizbe viszi el, maradjunk a kis porszívómnál, ez már bevált a D-betű porszívó, az ugye egy kézi porszívó, ír, olvas és magász, hogyha az tönkre megy, akkor nem valami kisebb baja van, akkor nem éri meg kibaktatni vele Ausztriában, nem itt elviszem a szakszervizbe, lepecsételtetem, hogy ők kijavították, tehát dokument van, és hogyha nagyon nagy baj van, akkor ezekkel a dokumentumokkal visszaviszem Ausztriába. Ennyi?
7: Igen, szakszerviz esetében egyértelmű.
3: Jó, ezt azt hiszem, hogy jól kiveséztük, de Mátét nem engedjük el, mert még egy téma van. A hibás teljesítés. Nekem ez a vesző paripám, mert szerintem a szolgáltatásoknál sokkal nagyobb gáz van. Körülbelül 15 olyan e-mail van az e-mail fiókunkban, amit még el sem mondtam ma, hogy facsipesz2025@gmail.com, amiben arra panaszkodnak, és azt lehet mondani, ilyen tipikus panaszok, hogy ugye két csoportra tudom osztani, az egyik, mikor elvették a pénzt és nem teljesítettek, erről most nem beszélünk, a másik, mikor elvették a pénzt és hát közel se azt teljesítették, vagy legalábbis hibás teljesítés, valaki leírta, sőt küldött is fotókat, hogy olyan úgy folyik be az esőbe az ablakon, mintha nem lenne ott ablak, tehát én még ilyet nem is láttam, de van ez az ajtókkal is, van sok-sok minden, az összes szolgáltatásnál ezt el lehet mondani. A legrémisztőbb az volt, mikor fürdette a gyereket, és leugrott a csempe. Szerencsére a kád mellé esett, de azért kösz szépen, szóval én lehet, hogy hétig egy irányba szaladnék, ijedtem be. Tehát, hogy nagyon, főleg az építőiparban, szolgáltatásaiban van, hát, hogy mondjam, némi kivetni való. Mik ilyenkor a szabályok? Mert itt az a rutin, hogy megcsinálja a vállalkozó, addig nagyon kenetteljes, aztán úgy eltűnik, hogy soha az életbe többet nem látod, nem veszi fel a telefon, nem reagál az e-mailre, és számlát se ad. Most jól rádöntöttem.
7: Igen, és hát kezdjük is azzal, hogy ha számla nélkül végeztetünk el egy ilyen munkát,
3: de nem a nélkül végeztetünk, nem adja oda.
7: Ha számla nélkül végeztetünk el egy ilyen munkát, abban az esetben le is mondtunk szavatossági és jótársi jogainkról, ugyanis lényegében semmivel nem fogjuk tudni igazolni azt, hogy ezt a szolgáltatást az adott vállalkozótól rendeltük logikus. Meg. Én azt gondolom, hogy bár minden ilyen konfliktustól borsódzik a hátam, de hogyha megegyezünk egy áfás árban, és a végén azt mondja, hogy nem ad számlát, ezért azért a azért most pont egy olyat hallottam, ez nagyon tetszett, hogy legnagyobb fiam már jogosítványt csinál, ugye, és akkor jött, hogy az oktató nem ad számlát. És akkor gondolkozom, de mégis mi lehet az érve? Hát még katás, oké, de hát magánszemélynek adhat katásszemet, letett, betöltötte a keretet, vagy mégis mi, és akkor elmentünk, és kicsit megzörgettük az ablakot, és lett számla. Tehát, hogy én azt gondolom, utána kell járni. Tehát, hogyha valaki nem hajlandó számlát adni, akkor akár meg kell fenyegetni egy navos bejelentéssel, ennek akár lehet is foganatja. De számla legyen.
3: De pont. A tipikus az, idős néni, beszereli az ablakot, mert hogy ilyen történet is van, beszereli az ablakot, ő hallotta, hogy neki számlát kell kérni, tudatos fogyasztó, és mondja édes nénye, hogy ő kéri szépen a számlát. Azt válaszolja a vállalkozó, hogy jó, majd tessék kifizetni, és hozom holnap a számlát. Na és a néni jóhiszemű, mert miért ne lenne az? Tehát nem tudják az emberek azt megszokni, hogy nem szabad jóhiszeműnek lenni ezen a világon a manapság, pedig sajnos ez van. Tehát megígér, hogy holnap hozza a számlát, nyilván előre nem állítja ki a számlát, amíg a pénzt nem kapja meg. Na most akkor...
7: Érted, nem tudok erre sajnos más mondani, mint hogy azt, hogy ki a vállalkozó, és milyen jogi személyként végzi el ezt a vállalkozást, arról meg kell győződni, legalább egy ajánlati dokumentumon, vagy más, ami szintén tudom, hogy hajfölállító kérdés, de akkor is az a véleményem, hogy egy tudatos fogyasztó nem végeztet úgy el egy ablakcserét, hogy előtte papíron nem kéri meg az ajánlatot, hogy mennyiért fogják elvégezni, milyen határidőn belül, és kicsoda.
3: Tehát innentől fogom már... És az ajánlatot legyen rajta, hogy mit csinál, mennyiért csinálja, és kicsoda.
7: Így van, aha, így van.
3: Igen. Tehát ezek a legfontosabb.
7: Úgyhogy ez legyen meg. És akkor a szavatossággal, a hibás teljesítéssel utána tudunk foglalkozni.
3: Igen, de akár beleírja, akár nem, hogyha ő megcsinálta, akkor szavatosság, hibás teljesített. Tök mindegy, hogy mit ír oda, ha azt mondja, hogy nem volt odaírva, hogy ő vállal jótállást, akkor is van.
7: Ha fogyasztó a megrendelő, és jelenleg egyre inkább azt tudom mondani, hogyha vállalkozás a végfelhasználó megrendelő, akkor is a kellékszavatosság és a jótási szabályok vonatkoznak rá. Fogyasztó esetében a jogszabálytól való bármilyen eltérésre vonatkozó megállapodás, kizárás semmis. Tehát hiába írta akár magyarul, azt is le, igen, hogy nincs rá kellékszavatosság, akkor is van. Tehát az olyan, mintha nem lenne
3: kellékszavatosság, azt azért magyarul mondom az embereknek, mert ez a hivatalos szó, az, amit mi garanciának hívunk a köznyelvben, szavatosság, igen.
7: Hát ilyenkor mi sikítunk, mert alapvetően baj, az angol nyelvben is inkább a jótállás a garancia.
3: De én meg azt gondolom, hogy az, amit megért a hétköznapi ember, az...
7: Szó. Kellékszavatosság? Jó teles. Én kifejezetten azt javaslom, hogy kezdjük el megtanulni, mert a kettő eltér, különböző, és a garancia kifejezés teljesen más takar.
3: Na most akkor a jövő héten elmegyek egy nagy boltba, és 10 embert meg fog kérdezni, tudja mi az a garancia? Kíváncsiak, tudja mi az a kellékszavatosság? Majd elmondom legközelebb
7: az arányokat. De egyikre se lesz jó válasz.
3: Na, majd meglátjuk.
7: van főmérésünk egyébként erről. De a lényeg, ami a hibás teljesítésben indultunk el, tényleg kerekítsük is ezt le, ugyanolyan lehetőségünk van egy szolgáltatás esetén hibás teljesítésre hivatkozni, legyen ez egyébként akár egy oktatás, amit megrendeltünk, vagy tényleg egy háztartási munka, egy kivitelezői munka, ott ugyanúgy 2 év kellékszavatosság és adott esetben, bár ez egy összetett dolog, egy lakásépítés esetén, a nem felújításról beszélünk, akkor egyébként még az ingatlanokra és a kivitelezésre vonatkozó külön jótállás is van. És akkor egyetlen egy dolog lenne, amire viszont kiemelten felhívnám a figyelmet, persze reklamáljon mindenki, és az eddig nálunk megszerzett tudása, vagy máshol megszerzett tudását használja, de ha lakáskivitelezési és javítási dolgokról volt szó, akkor azért kiemelendő, hogy nem teljesen mindegy, hogy a beépített tenyhéket kivette meg. Ugyanis, hogyha
3: Még lassabban.
7: Beépítünk ablakot.
3: Igen. Tehát, hogy én vettem meg az ablakot, vagy a szerelő bácsi.
7: Vagy a kivitelező. Igen. Ugyanis, ha ő vette meg, ő javasolta azt az ablakot, igen, akkor már nem fog tudni arra hivatkozni, hogy hát ezt a szenny darabot, ezt nyilván nem tudtam jól beépíteni, hát semmi lehetőség nincs rá. Ilyen vita hosszan el tud húzódni még egy békétető testület előtt is oda-vissza bizonyításokkal. Míg, hogyha azt mondjuk neki, hogy bátyja, hozza legyen szíves az ablakot, amit beszeretne építeni, és én magában bízom, innentől fogva az álljon úgy, ahogy annak állnia kell, akkor nyilván azt a felelősséget már nem fogja tudni rám áthárítani.
3: Tehát akkor gyorsan egy jó tanács, hogyha mondjuk ablakot, ajtót, vagy bármit be akarnak szereltetni, akkor jobban járnak, főleg, hogyha a probléma akad később, hogyha a mestert bízzák meg a megvásárlásával.
7: Így van, azért azt is kiemelném, hogy bár nyilván a szavaimból egyértelmű volt, hogy vannak abban viták, hogy mondjuk az általam vett csempét, ha lerakja a burkoló, akkor biztos a csempe hibája volt, hogy feljött, de ettől függetlenül neki van egy szakmájából adódó szolgáltatáshoz kötő felelőssége abban, hogy a megfelelő anyagokat észrevegye, a nem megfelelő anyagok esetén jelezzen. Tehát ha én vettem egy nem megfelelő burkolóanyagot, csempét, és ő szerinte ez okozza a hibát, azt neki igazából már a burkolás előtt észre kellett volna venni, úgyhogy nem fog mentesülni a felelősség.
3: Értem, és hát majd még azért folytatjuk, hogy utána mi jön. De most átadjuk a szót egy Norbertnek, mert hogy ő is bele akar szólni, mint a hatóság sajtófőnök.
4: Köszönöm szépen, csak a Hepalém a fogyasztói tudatosság. Tehát amellett, hogy kérünk árajánlatot, és minden részletes elem ott van. Tehát nem mindegy, hogy kit választunk. Tehát amikor bedobnak a postaládánkba ilyen kézzel írott kis feszniket, hogy hívjon engem, mert akkor azonnal kiszállok, és dugulás elhárítás, az nem biztos, hogy megfelelő lesz. És itt mindig elmondom, az online rendeléseknél beszélünk a fogyasztói kommentekről, itt meg kérdezzünk meg ismerőseinket, barátainkat, sátunkat, ők már szereltek el ablakot, ők már szereltek a dugulás elhárítással kapcsolatos volt-e
3: problémák. Na jó, de akkor én erre mondok neked valamit, a kulcs beletörik a zárba. Az nem tűr halasztást, mert vagy ott állsz, és a kövi rózsa kivirágzik, és te még akkor se jutsz be a lakásodba, vagy valakit azonnal előkerítesz, aki valami brutál áron jól lehúz, mert...
7: Vagy kérsz a szomszédtól kombinált fogót, és kicsit a letört részt.
3: Hát én tipikusan nem egy kombinált fogó, pedig jó probléma megoldom vagyok. Na mindegy, mi a megoldás? Google a barátom, elkezdek keresgetni a neten, de nem azt nézem, mert ver az ideg, hogy nem. Na mindegy, mi a megoldás? Google a barátom, elkezdek keresgetni a neten, de nem azt nézem, mert ver az ideg, hogy nem tudok bejutni, esetleg mosdóba kell mennem.

0: Neki a vészhelyzet esetek, szerintem a kolléganőm is tudna erről mesélni.
1: Pont,
0: azt hiszem, hogy elmúlt pár hétben pont egy ilyen szitúja volt. Tehát nyilván vannak ilyen speciális esetek, amikor nem feltétlenül tudjunk körbe kérdezni a családnál, meg a barátoknál, és vannak SHS esetek, de ugyanez igaz akkor is, amit a Máté elmondott, tehát amikor kiszáll, kérünk ajánlatot, hogy most mit fog tenni, és hogyan, és milyen körülmények között, és egyébként ugyanúgy a felelősül azért a tevékenységet, amit utána elvégzett nekünk.
1: Na, akkor menjünk is tovább, ugye, hogyha már megesik a baj, akkor mi van? Akkor van nagy baj, mikor eltűnik, fényt kap a kivitelező, addig, aki nagyon kedves volt, és nagyon odaadóan fűtötte az agyunkat, meg úgy csinált, mint aki jót csinál, aztán, amikor kiderült, hogy baj van, akkor felszívódik. Ilyenkor mi van? Hova szaladjunk, hova forduljunk, és egyáltalán tud-e valaki az kártéríteni minket, mert logikus, nem? Mert akkor már, ha maradva az ablak példánál, már akkor a falat is újra kell festeni.
2: Ezek különösen az ilyen építési, felújítási, kivitelezési kérdések, azok nagyon összetettek, drágák és bonyolultak tudnak lenni, de ragadjuk meg a teljesen egyszerű végénél ezt a kérdést. Ha nem érem el, nincs, de megvan a cég neve, egyéni vállalkozó neve, akkor alapvetően praktikusabbnak tartom a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulni elsőre, azaz például mondjuk ügyfélkapun, vagy most már DAP pluszon is akár, ugye ügyfélkapun pluszon, DAP pluszon, DAP-on segítséget kéni bejelentést tenni.
1: DAP és ügyfélkapu plusz, össze-vissza keverjük ma ezeket.
2: Én annyira pozitív vagyok, hogy mindenhova tennék egy plusz, de hogy ezeken ugye online bejelentést lehet tenni, amin a bejelentés ténye. Tehát nagyon fontos, hogy nem azt kell bejelenteni, hogy szerintem 2 milliót fizessen a vállalkozó, hanem azt kell bejelenteni, hogy nem érem el, nem tudok nála minőségkifogást, az hibás teljesítés miatt minőségkifogást tenni. A hatóság ilyenkor megkeresi szépen az adott vállalkozót, és kötelezni fogja arra, hogy vegye föl a minőségkifogás jegyzőkönyvet. Ez lehet, hogy el fog tartani 1-2 hónapig egyébként, de meg lesz az űrge. Ha megvan a fazon, és már fölvette a jegyzőkönyvet, és nem a mi igényünknek megfelelően történt az ügy rendezése, tehát nem fizet egy fillért se, abban az esetben pedig jönnek a békéltető testületek, megvan már a vállalkozás neve, megvan a vállalkozó, és akkor a békéltető testülethez fog tenni fog írni egy gyönyörű szép levelet, elindítottam az ügyet vele, és akkor ott pontosan leírom, hogy mi volt a kár, mit csinált, hol vette föl, mi a nyugta, panaszkodtam már, igen, és akkor ők fognak véhetően egy tárgyást tartani, ez egy bonyolultabb ügy, tehát véhetően jelenléti online jelenléti, vagy jelenléti
1: tárgyalás
2: lesz. Ilyenkor
1: mi a tanácsos utolsó kérdés, hogy elhívok egy rendes, becsületes szerelőt is kicseréltetem, vagy kijavítatom addig is, hogy ne ázorondjá a lakásom, és arról számlát kérek, és majd azt is behajtatom?
2: A bírói és a békéltető testületi gyakorlat szerint a kármentés az utólag megtéríthető a kötelezettel. Aha. Tehát igen, nyilvánvalóan értékegyeztetés az lehetséges, de önmagában az, hogy bajban maradjak úgy, hogy a beomlott fürdőszobámat végül megcsináltattam, és a vállalkozó felé azt fogja mondani, hogy később a bíróság vagy a békéltető testület, hogy hát maga előbb megcsináltattak, akkor semmi, de dokumentáljuk nagyon jól a kár állapotot, dokumentáljuk nagyon jól azt, akár egy szakértői véleménnyel, hogy ezzel nem tudunk várni 2 hónapot, amíg egy békéltető testületi ügy lezárul, mert nem tudunk hol fürdeni, akkor ebben az esetben teljesen indokolt lesz, hogy én megcsináltattam, és azt fizettetem ki vele.
1: Hú, köszönöm szépen, szerintem mindenkinek lesz mi rágódni, aki ebben éppen utazik, vagy rosszul járt, és érdemes minket többször is visszahallgatni, legalábbis ezt a részt is. A mai műsornak ezzel a végére értünk, mai vendégeim Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és végül nem utolsó sorban Zentai András, a hovega.hu főszerkesztője voltak. A mai műsor tehát a végéhez közeledik, de azt még mindenképpen elmondom, hogyha van olyan panaszuk, amit szeretnének, hogy a szakértők segítsenek a megoldásában, akkor mindenképpen írjanak nekünk, az e-mail címünk facipes2025@gmail.com. Bicó Tamással, aki nagyon bólogat, vele készítettem a mai műsort is, mint mindegyiket. Legyen szép napjuk, Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
1: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
2: www.kaszanap.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Százezreket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszárodás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már három érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel fél magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
4: Időjárás.
5: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Sose lesz vége. Újabb és újabb trükkökkel támadnak minket a kibercsalók. Igaz, hogy utánuk járunk, de azért érdemes minduntalan bemutatni a legújabb lehúzási módszereiket, hogy legalább fel tudjunk készülni rájuk. Emlékeznek még nagyanyáink korábbi mondására, mégpedig arra, hogy nincsen vásár korvi nélkül? Nos, a mai szlogen meg így hangzik. Legyen a karácsony kiberbűnözők nélkül. Egy kicsit sántított, de azt gondolom azért jól tükrözi a mai helyzetet. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és szó lesz egy öröző témáról is, vagyis mi másról, mint a szállásfoglalásról külföldön. Például mit tehetünk, ha megérkezéskor szembesülünk azzal, hogy nem azt kaptuk, ami a képeken volt? Ki és hogyan tud segíteni? Aztán szerintem teljesen normális emberi elvárás az, hogyha valamit megvettünk, és az a jótállási idő alatt elromlik, azt minél hamarabb orvosolják, hisz ezért van a jótállás, gondolom én. Egy hallgatói e-mail kapcsán beszélünk ma erről, mert hihetetlen, ami a panaszossal történt, egy közel 300 ezer forintos laptop kapcsán. A kérdés pedig az, meddig húzhatják a javítást, illetve mikor mondhatjuk azt, hogy ebből elég, kérem vissza a pénzem. És végül, de nem utolsó sorban, kinek kell bizonyítania? Egy hallgató parkolási büntetést kapott az egyik parkolási társaságtól. Bement, reklamált, és ő azt állított, hogy higgyék el, nem volt a szélvédőjén Mikolás cédula. A társaság pedig azt állította, hogy de volt, mert hogy bemutattak egy fotót, amit a parkolőr készített, amikor rátette a büntetést. Na, nem is folytatom. A kérdés az, hogy mi van olyankor, ha tényleg nincs már ott az autón a felszólítás, ki kell fizetni a büntetést? Nagyjából ezekre a témákra számíthatnak ma, szakértő vendégeim igyekeznek ezeket mind-mind megfejteni, tartsanak velem. És akkor már is elkezdjük a műsort, állandó szakértő vendégeim már itt vannak a stúdióban, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, és kit hagytam ki, helyett ma Norbertet, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét. Szép jó napot az uraknak!
7: Jó napot!
6: Sziasztok! Kezdjünk is bele a témáinkba. Szerintem nem nagyon beteg dolog az, hogyha ugye azt mondom, hogy legyen karácsony kiberbűnözők nélkül, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy gáz van. Az MNB szinte naponta ad ki újabb és újabb sajtóközleményeket, hogy már megint mivel próbálkoztak. Néhány hete például azzal próbálkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Bank nevébe kerestek meg minket. Tehát, hogy nagyon sok a probléma, és a karácsony, az ünnepek, az mindig különösen jó lehetőséget ad, azt gondolom, a csalóknak, hogy mindenkit bevigyenek a zavarosba, Binder István.
8: Sokszoros a digitális forgalom, az online webáruházak forgalma, csomagküldő forgalma ilyenkor, decemberben, akár már novemberben is, ezért indokolt a nagyobb figyelem. A technikák alapvetően kétfélék, vagy az adatainkat próbálják megtudni, ez az adathalászat, vagy pedig anélkül, hogy megtudnák az adatot, érzelmileg manipulálnak, ott vannak a vonalba, ott vannak velünk állandóan, és mi adjuk át a pénzünket, tehát adathalászat, érzelmi manipuláció. A karácsonyi időszakban egyrészt arra érdemes figyelni, hogy ismert szolgáltatók, ismert csomagküldő, postai, egyéb szolgáltatók nevében kaphatunk értesítéseket mindenféle kommunikációs csatornán, és a találati arány ilyenkor sokkal nagyobb, mint máskor, hiszen tényleg várunk csomagot, hiszen tényleg
6: ja,
8: meg tudjuk enni azt a mesét, hogy elakadt a fizetés, valami rendellenség van, és olyankor jön a mese, adjuk meg az adatainkat, adjuk meg a bizalmas banki azonosítóinkat, vagy töltsünk le egy olyan alkalmazást, amit mondjuk vírusírtónak mondnak, vagy bárminek, de valójában a gépünket akarja kémprogramként kifürkeszni.
6: Egyébként régen még volt az a jó kis tanács, hogy azt nézzük meg, hogy magyarul van-e írva, tehát hogy tele volt régen helyesírási hibákkal, vagy legalábbis voltak helyesírási hibák az ilyen dolgokban, és hogyha az ember alaposan megnézte, akkor rájött, hogy hopp, ez biztos, hogy valami fordítás, de ma már ez sincs sajnos, mert a mesterséges intelligencia ezt is kijavította.
8: Abszolút így van. Aha. Tehát ebben nagyon bízunk már. Ráadásul a mesterséges intelligencia és általában ezek a technikák nagyon alkalmasak arra, hogy belőjék akár több üzenetváltás nyomán a profilunkat. Jó példa erre a korábbi adásokban említett romantikus csalás, ugye, ahol érzelmileg próbálnak, de hogyha és ez a fő üzenetünk, a kampányunk másik fő üzenete, hogyha általában a közösségi médián keveredünk beszélgetésbe valakivel, akkor lehet, hogy az valójában egy robot, és nagyon-nagyon pontosan több lépésbe fel tudja mérni azt, hogy mi a mi gyengénk, azt, hogy mi a mi ügyfélprofilunk, és tud olyan célzott üzeneteket mondani, amivel beleszállunk egy olyan adásvételbe a bizalmas adataink megadásával, nyereményjátékba, egyéb történetbe, hogy a végén mégiscsak odaadjuk a bizalmas adatainkat, vagy átutaljuk a pénzünket.
6: Én mondok ennél félelmetesebbet is. Az egyik barátnőm azt mondta, hogy higgyem el, hogy figyelik és értelmezik, hogyha mi beszélgetünk, és még fönn vagyunk a Facebookon. Elmondtam, hogy te már izé vagy. És rákezdett arra, hogy gumiműnő. Mondom, ne hülyeskedj már, esküszöm 10 másodperc múlva a Facebookon egy olyan oldal is felugrott, ami lehetett volna vásárolni gumiműnőt. Na, azóta vagyok megijedve. Tehát, hogy ezek a robotok, mesterséges intelligencia, ez már azt is értelmezi. Tehát nem kell nekem lájkolgatni mindent, pontosan értelmezi, hogy nekem mi az érdeklődési köröm.
8: Igen. Tehát nem arról van szó, hogy kapok egy üzenetet ilyen hideg találattal, hanem és ezt hívják lándzsás adathalászatnak, spear phishingnek, egészen hajszálpontosan oda megy a döfés, ami nekem a gyengém. Ezekből a digitális adatokból, ugye a mesterséges intelligencia arról szól, hogy nem egy pontos adathalmazból, hanem véletlenszerű adatokból, amivel az ember csak így érzés alapján tudna női intuícióval, vagy másképpen mondjuk a helyes irányba elmenni. A mesterséges intelligencia összekapkodja ezeket a véletlenszerű adatokat, és összerak rólam egy ügyfélprofilt.
6: Félelmetes.
8: Innentől lehet célzottan döfni egy lándzsával, ezt hívják lándzsás adatot.
6: De célzottan nekem küldek egy olyan üzenetet, amit azért hívják lándzsásnak.
8: És lehet, hogy 10-ből 9-szer éber vagyok, és ügyféltudatos, de ha a gyengémet találják meg, akkor mégiscsak megadom az adataimat, mégiscsak kifizetem a pénzt.
7: Majdnem áldozatok lettünk, úgyhogy csak visszatom igazolni. Egy teljesen első blikre élethűnek tűnő e-mailt kapott a titkárnőm az én nevemen. Ha lenyitotta volna az e-mail címet, az nem az enyém lett volna, vagy nem is az enyém volt, de hozzáteszem, fejlettebbek ezt meg tudják oldani, hogy az enyém legyen odaírva. Arról, hogy utaljon át legyen szíves erre és erre a számlaszámra 75 000 eurót a céges bankszámláról. Elsőre egyébként vissza is kérdezett automatikus válasz erre az e-mailre, hogy melyik számláról utalja, úgyhogy...
6: Ezek szerint van 75 000 euró számlá, már lebuktál.
7: Szerintem nem számolta át, de a lényeg hogy vissza is kérdezett, és kapott rá választ automatikusan, hogy ott egyébként vicces volt, ott már elszúrta, hogy lényegében mindegy melyikről, de akkor legyen 45 000. És akkor esett le a drága jó titkárőnek, hogy itt valami nem stimmel, és akkor küldött úgy levelet, neved, hogy azt már kikerest az én e-mail címemet, és külön elküldi, hogy ez biztos, hogy te küldted. Aha. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ezek azért olyan pillanatokat használnak ki, azokat a teljesen természetes bóbiskolós pillanatainkat.
6: Nem, a rutinainkat
7: amikor nem ellenőrzünk valamit.
6: Igen, a rutinjainkat, hogyha jön egy, mit tudom én, egy ilyen fizetési megkeresés, akkor rutinosan, de ha tudom, hogy onnan kell, hogy jöjjön, akkor én nem nézegetem én se az e-mailnek a feladóját semmit, hanem fogom és megyek utat.
7: Rossz az az egészben, de ezt hiszem, egyébként nagyon sokszor kihozta agregát számokkal, hogy milyen borzasztó összeg tűnnek ma már el tényleg évente, Isten biztos tudja fejből is. Én nekem csak ijesztő volt.
8: 2-3 de... milliárd forint negyed évente.
6: Negyed évente? Igen. És ez mind a lakosságtól?
7: Lényegében.
8: Igen.
7: Azt a cégektől. Minden. És már az a probléma, hogy régen az ember erre legyintett, hogy van egy ilyen rutinjuk, hogy így 40 ezer alá belőtték 100 euró alá, és abból nagyon sokat összeszednek, akkor is jól járnak, de most nem ez van. Most lényegében nagyon magasra lőnek, ami bejön, bejön.
8: Ami nagyon fontos, hogy ahogy Máté említette, azonosítsuk a küldőt, a szolgáltatót, nézzük meg a böngészőben, nézzük meg azt a honlapot, nézzük meg az e-mail címet, stb. Ez gyanús lehet. De a másik oldalon, a mi oldalunkon, a banki oldalon is próbáljunk védekezni. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy állítsunk be, és ezt a Nemzeti Bank már elvárja, a limiteket, tehát a vásárlási átutalási limiteket. Azt is elvárjuk a bankoktól, hogy ezt ingyen tudjuk módosítani az internetbanki honlapunkon, költségmentesen, akár naponta többször is, és azt is elvárjuk, hogy kétfaktoros erős ügyfél azonosítás történjen minden tranzakciónál. Itt jön rögtön az egy nagy probléma, hogy a távol-keleti szolgáltatóknál, webshopokba, webáruházakba nem elvárás ez. Tehát, hogyha azt látjuk, és érdemes itt is leellenőrizni először a szolgáltatót, megnézzünk értékeléseket a többi ügyfeltől, hogyha probléma van, nincs megerősített ügyfélazonosítás, ne vágjunk bele ebbe a történetbe, az egy rendkívül kockázatos dolog, hiszen lehet, hogy arról szól a történet, hogy valójában csak az adataink kellettek. Tipikus példa erre, hogyha egy elképesztő jó ajánlatot látunk egy webshopban, harmada az az áru.
6: De ezek kamu webshopok.
8: Ezek kamu webshopok, tehát itt most a másik történetről beszélünk, nem legális szolgáltató nevével takaróznak, hanem létrehoznak egy kamu webshopot, fantasztikus ajánlattal.
6: De ezek nem létező webshopok.
8: Ezek nem létezők, semmit nem árulnak. Arról szól a történet, hogy valójában itt is az adatainkat kérjék el. Itt is először azonosítjuk a szolgáltatót, de ilyenkor jön az, hogy nagyon fontos a esetleg biometrikus kétfaktoros azonosítás, illetve az, hogy azonnal kapjunk SMS-t vagy felugrablatós értesítést.
6: De bocsánat, valamit nem értek. Hogyha én valamit vásárolok, akkor van ez a két lépcsős azonosítás. Igen. Először dühöngtem, de aztán rájöttem, hogy ez mennyire jó, meg a bankom is már úgy módosította, hogy ez nagyon flottul megy. De ezek szerint ez nem minden vásárlásnál van, tehát a távol-keleti cégtől vásárolok, akkor ez nincs. Ez csak egy magyar sajátosság?
8: Azt mondom, hogy inkább, hogy Európai Uniós sajátosság, viszont távol-keleti.
6: Ez garancia nekünk.
8: Hát én azt gondolom, ez egy biztonsági fék, egy biztonsági garancia. Ez egyáltalán biztos, hogy minden a szolgáltatónál távol-keleten így van. Vannak, ahol igen, van, ahol nem. Az is nagyon gyanús, hogyha mondjuk csak előre fizetési lehetőség van egy ilyen webshopnál. Az is nagyon gyanús, hogyha egy online vásárlásnál a PIN kódomat kérik, ami ugye természetesen nem online vásárláshoz kell, hanem a fizikai vásárlásnál. Aha. Tehát ezek mind olyan árukodó jelek, aminél azonnal kapcsoljon be a vészcsengő számunkra, és ne teljesítsük a tranzakciót.
6: Tehát akkor nem, hogy kevesebb lenne, meg szinte ott tartunk, hogy mire azonosítunk egyfajta technikát, addigra másik tízzel jönnek elő a csalók.
8: Nem feltétlenül új technikák vannak, inkább úgy mondanám, hogy célzott a technika. Ugye beszéltünk a lándzsás adathalászatról, a másik, amikor több tranzakció, vagy több interakció igen. van, nem csak a romantikus csalásnál egyébnél, ezt, bocsánatot kérek, de disznó felhizlalásnak hívják ezt a technikát.
6: Ész, de micsoda nehenevezés.
8: Ami azt jelenti, hogy elaltatom a bizalmát, így felhizlalom akár egy nagyon jó befektetési ajánlattal, még mondok róla dolgokat, aha. azt mondok történeteket, hogy milyen fantasztikusan házat vettek ebből, elutaztak aha. a Karib-tengerre, stb. Tehát így újabb adalékokkal felhízlalom elaltatom az éberséget a kedves ügyfélnek, és utána viszont a harmadik, negyedik e-mail üzenetváltás, vagy nem tudom milyen üzenetváltás után mégiscsak elküldi a pénzt arra a számlára, ahonnan soha nem látja többet.
6: Azért viszont hízlalom a disznót, akkor levágom a disznót, levágják a disznót képletesen.
8: Igen, a bűnöző a végén igen, learatja a gyümölcsöt, és levágja
6: azért
8: a disznót.
6: Azért furcsa világban élünk, megint csak azt mondom, mert a telefonos ügyfélszolgálatokat már kinyírták ezek a csalók, mert akinek kettőnél több esze van, az már úgy szegény, akár valós, akár nem valós, úgy elhajtja, hogy valaki telefonál, hogy ő egy ügyfélszolgálatról van.
8: De erre is van megoldás, és ezt is elvárjuk a bankoktól, hogy legyen keresztazonosítás. Oké, hogy a bank ügyfélszolgálatosa engem azonosít, de legyen egy olyan azonosító kód, azonosító jelszó, amivel én tudom azonosítani
6: az
8: ügyfélként.
6: Hogy működik gyakorlatban?
8: Keresztazonosítás. Gyakorlatilag ott is van egy jelszó, amit viszont az ügyfélszolgálatos hölgynek vagy úrnak kell tudnia, amivel tudom
6: és az egyedi, tehát a tiéd is más, meg az enyém
8: egyedi,
6: is,
8: egyedi.
6: És bent ezt a bankba adjuk meg.
8: Keresztazonosítás, igen, ezt meg tudjuk a bankkal beszélni, és akkor már például tudom, hogy ez egy biztonságos dolog, de olyan is van, hogy adott esetben az internetbankon tudom ellenőrizni, hogy én valóban azzal az ügyfélszolgálatos, banki ügyfélszolgálatossal beszélek. Tehát többféle technika létezik, csak legyen egy biztonságos technika, amivel én ezt tudom
6: ettől
8: ellenőrizni.
6: Még a biztosítós ügyfélszolgálat azok még szerintem többet szígyek a felmenőiket, meg lecsapkodják nekik, mert ott ez nem megoldott, de legalább a bankoknál ez megoldott. Nyugodtabb nem lettem, csak tájékozottabb, de félek tőle, hogy belátható időn belül megint fogunk erről beszélgetni. István, még maradj itt, hát ha majd lesz még valami olyan téma, amiben szeretnél beleszólni.
2: Facsipesz.
6: Két témát is Siklósi Máténak szegezek. Kezdjük a végén. Az is tipikus, és ez is hallgatótól is jött, de akár szerintem mindenki el tudja mondani, már történt vele ilyen, hogy van ezek a, ugye a virtuális világban élünk, mindenki rendelget mindent, szinte már boltokba be sem mennek, megrendelünk valamit, és ezekbe a boxokba érkezik, vagy nem tudom, hogy hívják őket, automatákba, és oda megy az ember, kifizette a cuccot, megérkezik az értesítés, hogy mehetsz, és itt a kódod, mert ez egy kód is, oda megy, és mit lát? Tárva nyitva az adott ajtó, levegő van benne, nincs benne a cucc. Mi van ilyenkor? Hova kell fordulni? A szolgáltatóhoz, vagy a futárszolgálathoz, mert végül is ez egy futárszolgálathoz csatlakozik, de ezekből még x az n-ediken történet van, nem csak az, hogy nincs benne cucc, hogy nyitva van az ajtó, olyan is, hogy nem tudjuk kinyitni, tehát Murphy bácsi szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Mit tegyünk, mikor ott állunk, ki van fizetve, és a nagy semmit fizettük okosan?
7: Ha nem is ennyire extrém eset, de én is éppen ott tartok, hogy kaptam egy másik terméket, mint amit megrendeltem, úgyhogy éppen boxolok egy ilyennel. Pedig nem gyakorta jellemző rám. Már nem az, hogy boxolok, hanem hogy hibázom, bár itt nem én hibáztam. Na a lényeg, igazából ez a csomagautomata kérdés, ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor korábban bármilyen automatából vettem valamit, és nem kaptam meg, csak potenciálisan kicsit nagyobb a kockázat.
6: Akkor vettem egy sportcsokit, vagy sportszeletet, vagy egy üveg
7: így van, most meg egy laptop, vagy egy nyomtató lesz az, ami nem lesz ott, vagy még rosszabb. Tehát az a helyzet, hogy nem nagyon tudunk más tenni, mint azonnal rögzítjük ezt a problémát. Az esetek nagy többségében, és ezek itt előnyben vannak, akiknek van egy okostelefonjuk, és szépen vegye videóra, fotózza le azt az üzenetet, hogy nincs itt a termék, hogy nyitva volt az ajtó, vagy bármilyen más probléma, ha felmerült, akár az is, hogy nem az a termék ott van ott, de ez azért ugye már egy egyszerűbb kérdés. Amennyiben ezt rögzíteni tudtuk, akkor ezzel nyilvánvalóan reklamációt tudunk indítani. A csomagautomaták nagy százalékában egyébként a csomagautomata üzemeltetője biztosít egy ilyen reklamációs lehetőséget.
6: Az automata folyamat a üzemeltető, jól értem?
7: Így van, hiszen kötelezett is rá egyéb jogszabály alapján egyébként, hogy telefonszám legyen megadva, amin keresztül ő elérhető, és a problémát jelezni tudjuk neki. Tehát vagy elintézzük ott helyszínen a csomagautomata üzemeltetőjével, ez azért sem rossz, mert akkor nálam megvan az a bizonyíték, igen, hogy itt történt valami
6: de
7: probléma.
6: De bocsás, ki van írva minden csomagautomatára kötelező kérni, mert akkor majd vége a műsornak elmegyek és körbenézek, mert 3-4 féle van egy helyen egyébként.
7: Ja, van már képernyőjünk, ez lehet, hogy nem nagy betűkkel ki van festve az automatára, igen, hanem némi nyomkodás után érhető el ez az elérhetőség.
6: De, na mindegy,
7: de ezt kötelező kitenni. A másik viszont, amire mindig felhívjuk a figyelmet, hogy azért a reklamáció igazi mélységét, azt ne a kereskedő által leszerződtetett csomagautomata üzemeltetővel, azaz futárcéggel rendezzük, hanem magával a kereskedővel. Tehát a kereskedőnek is mindenképpen azonnal jeleznünk kell, még akkor is, ha csomagautomatánál jeleztük, hogy ez a termék nem érkezett meg, nem vettük át, úgyhogy számoljon azzal, hogy ez a reklamáció, ha maga a futárcég nem oldja meg rövid úton, akkor nála fog lecsapódni, és akkor ő is tud ebben reagálni, tudja nyomni a futárcéget arra, hogy megoldást hozzon.
6: Mert a futárcég ilyenkor fogja és megkeresi a vizét is, visszakeresi, hogy valóban az az áru a kereskedőtől megérkezette hozzájuk, tehát én így gondolom.
7: Végig fognak menni, van egy elég jó szoftveres nyilvántartásuk, amiben persze minden felvételnél lehet hiba, az is lehet, hogy valaki random nyomkodta ott a PIN kódot, és talált egy laptopot, tehát akármi is elképzelhető. Sajnos ez komolyan kell vennünk a bizonyítást, és az, hogy minden ponton reklamáljunk, mert azért kell egy kis hit néhány esetben a futárcég és a kereskedő részéről felénk, hogy ezt tényleg nem átverni akarjuk őket, kivettük a terméket, haverunk kocsijába beraktuk, aztán ott csapkodjuk a monitort, hogy nem is jött meg a termék.
6: Több helyen már kamera is van, úgyhogy...
7: Azokban az esetekben, ahol kamera van, már pedig többségében tényleg van, és ezt látják, vagy a visszaélés be tudják bizonyítani, akkor fognak minket elutasítani, remélhetőleg a többi esetben meg fog oldódni.
6: Mennyi idő ez, mert mondjuk azért tényleg most szélsőséges esetben rendelt valaki egy laptopot, vagy mondjuk egy babának valami olyan felszerelést, ami nagyon fontos, és 4 hónap múlva már éppen nem érdekmúlása van, hogy így mondjam, mert ugye pont a babák, akik nagyon gyorsan nőnek. Szóval, hogy mennyi idő az, amíg valaminek történnie kell,
7: nem tudok semmi biztatót mondani, mert a panaszkezelés általános 30 napos határideje az, amit itt értelmezni tudunk. Egyéb különleges speciális jogszabály nincs. Az érdekmúlás viszont nagyon jó, hogy elhangzott a kérdésben. Én azt gondolom, hogy ha nekünk sürgősen szükségünk van valamilyen termékre, akkor azt mi máshol, ha van rá anyagi fedezetünk, nyilván nem mindenkinek van, vegyük meg, és későbbiekben ez a kár, illetve a dupla vásárlás áthárítható az eladóra, futárcégre, tehát az eredetleg neki kifizetett összeg, akkor majd nekünk
6: visszajár. Mert hogy egy biztosításuk van, egy úgynevezett ilyen viszont, vagy nem tudom, milyen biztosításuk ezeknek a cégeknek, ami jót áll helyettük?
7: Általában kötnek biztosítást, hogy mire és milyen feltételekkel, ezt nyilván ritkán de kötik az orrunkra, de van a futárcégekkel, kereskedő nem nagyon szerződik, ha nekik nincsen megfelelő biztosításuk, hogy ezt tudják-e aktiválni erre az ügyre, az azt kell mondjam, hogy engem nem kell, hogy érdekeljen, nekem jogom van a megrendelt termékre, ebben legyünk magabiztosak, hogyha az nincs ott, akkor vagy a vételár visszajár, vagy azonnal minél rövidebb időn belül biztosítsanak másik terméket.
6: Egyébként, ahogy olvasgattam, egyre több panasz van ezekre az automatákra, és egyre több ember kikéri magának, hogy automatába tegyék a cuccát. Ráadásul egy csomó kereskedő még fizettet is ezért, hogy oda teszik, és akkor pár száz forint a drágát, többet fizetsz és házhoz vitetet. Tehát úgy tűnik, hogy miközben egyre több ilyen automata égtelenkedik a különböző boltok parkolóiba, mert tényleg úgy látom, hogy az autóktól meg az emberektől veszik el a helyet, de mindegy, a közben meg az emberek bizalma egyre inkább csökken.
7: Jelenleg egyelőre inkább felfutóban van országos meg környező országok át talánosságban vett statisztikai alapján a csomagautomata. Nyilván azért, mert nagyon sok ember dolgozik, munkahelyre nem tudja berendelni, otthon nem tudja biztosítani a jelenlétet, és ez a praktikuma és a fejlődés a csomagautomaták, az szintén, hogy ugye lehet kártyával fizetni ott. A másik kérdés az természetesen egy bizalmi kérdés, hogyha ezek az automaták nem fognak megbízhatóan működni, abban az esetben előbb vagy utóbb ennek az iparágnak annyi lesz.
6: Értem. Már is megyünk tovább, mégpedig azzal a rémtörténettel, ami arról szól, hogy valaki vásárolt egy 300 000 forintos laptopot, és immáron másfél éve szórakoznak vele. Se pénz, se posztó, így lehetne összefoglalni. Azt gondolom, hogy ez is egy tipikus történet.
7: Hát tipikus történet, mert sajnos a javítások elhúzódása az azért nem ma indult. Szerencsére a szabályozás, és ebben majd lehet, hogy ennek folyamatával, meg ennek örömteli következményeival majd Eitmann Norbert is segít színesíteni a történetet, de hogy pár évvel ezelőtt...
6: De szépen megfogalmaztat, hogy szólaljon, meg is mondja, hogy mi van.
7: Pár évvel ezelőtt a jótállással kapcsolatos rendeletben elég komoly változtatások voltak, és ezek a változtatások azt gondolom, hogy a fogyasztók számára új és jobb világot hoztak. Ezek a változtatások arra vonatkoztak, hogy míg korábban lényegében volt az, hogy javítani, cserélni úgy kellett, hogy törekedni kellett a 15 napra. Most itt üthetném az asztalt, hogy ez jogi de szemmel ne. Nézve lényegében azt jelentette, igen, tudom, akkor bezajong itt minden, de ez jogi szemmel nézve ugye azt jelentette, hogy lényegében ki kell cserélni 15 nap alatt, ne, csak de különös ne, indokokkal.
6: De az a szó, az a rohadt szó ott volt, hogy törekedni, és ez igen, már nem
7: mindegy, kötelező. Azt mondom, nem mennék bele ennek az akadémikus vitájába. A lényeg az, hogy a boltok és az ügyfelek szintjén sokkal tisztább körülmények keletkeztek. Itt ugye most az a rendszer, hogyha egy termék a minőségi hiba bejelentése után kiderül, hogy nem javítható, akkor azt 8 munkanapon belül cserélni kell, vagy vissza kell fizetni a vételárat. Hogyha átveszik javításra, és 15 napon belül nem sikerül kijavítani, akkor két lehetőség van, vagy küld a 15 lap lejárta előtt egy igazolható értesítést az üzlet, hogy bocsi, még maximum 15 nappal ezt meghosszabbítom, aha, vagy 8 napon belül visszafizeti a vételárat, és vagy kicseréli a terméket, nyilván és nem, tehát mindenképpen vagy, és akkor ugye a 30 nap lejár, akkor meg már nincsenek további kérdések, akkor ismételten ez a 8 napos visszafizetési vagy cserélési határidő hatályba lép. Tehát itt azt tudom mondani, hogy most, ha nagyon extrémen mindent kihúzok, a jegyzőkönyv felvételt is a maximális határideig, akkor itt 30 plusz 13 nap alatt legkésőbb a pénz vissza kell, hogy jöjjön.
6: Ezt hívják tankönyvinek, már is közbeszólok, mert ez a történet ennél sokkal szebb. Betartottak itt minden szabály, csak annyira úgy játszottak vele, mint a cica az egérrel, vagyis elvitték a laptopot, kivitték külföldre, mert Magyarországon már nem szervizelik, ugye, meg kivonultak Magyarországról. Az volt, mit tudom én, mennyi idő, 3 hét mondjuk, visszahozták azzal, hogy kijavították, emberünk elvitte haza, 3,5 perc van, megint jelentkezett ugyanaz a hiba, hiába mondták, hogy kicserélték. Szegény megint elvitte oda, ahonnan kivitte a futár, de ez tényleg így történt. Megint várt 2-3 hetet, megint jött egy papírral, meg a laptopjával, hogy kijavították. Na, akkor már kezdett beborulni az agya, én nekem az első után beborult volna, de én azt hiszem, egy ilyen harciasabb lénye vagyok a földnek, és még, tehát most ott tart, hogy 5-5-szörre futja meg ezt a kört, lassan világot jár ez a szerencsétlen laptop.
7: Erre is van szabály, hiszen ugyanezen módosítás csomag részeképpen leírásra került, hogy a jótásra kötelezett a termék, akkor ha a harmadik javítás után is meghibásodik a termék, aha, akkor kötelező a terméket kicserélni, vagy visszafizetni a vételárat.
6: De nem ugyanazt írták rá, hogy ugyanaz a baj?
7: Nem, a jogszabály alapján nem az a kérdés, hogy ugyanolyan termék ugyanolyan hibája van-e, hanem az a kérdés, hogy ugyanaz a termék meghibásodik-e, és 3 javítás után megint.
6: Norbi szeretne beleszólni.
9: Ja, mindenképpen, mert Márti is említette ennek a jogszabály alkotási folyamatnak és fejlődésnek és evolúciónak, és ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy bezzeg nyugaton hogy van. Itt most nyugodtan mondhatjuk, hogy bezzeg Magyarországon. Tehát ilyen szabályok nincsenek sehol az Európai, aha, Unióban.
6: Na jó, de nem is, hogy mondjam, nem olyan találékony nép az Európai Unió többi az tagja,
9: lehet,
6: mint mi.
9: Az lehet, de a szabályok egyébként akkor is sokkal szigorúbbak, aha, és sokkal kedvezőbbek a fogyasztóra nézve. Tehát itt, amit Márti és elmondott, hogy a harmadik javítás, és teljesen mindegy, hogy mi volt a hiba, aha, oka, pontosabban mi volt a konkrét hiba, akkor neki azt cserélni, vagy a vételárat kell visszaadni.
6: Az meg az ő pehje, ugye, hogy külföldre viszik ki a vételt, és ez meghosszabbítja az időt.
9: Hát a vállalkozás pehje egész pontosan.
6: Nem,
9: a
6: az
9: fogyasztót,
6: ő évet tudja használni.
9: Olyan szempontból igen, de a fogyasztónak akkor is a joga ugyanaz, ez a 30 plusz 8
6: én
9: nap.
6: Én értem,
9: után.
6: Csak addig cseszheti, mert a laptop helyett legfeljebb a tenyerén tud játszani.
9: Nyilván, és itt akkor érvény érvényesíteni kell az ő jogait, akár béketörőtestületi eljáráson keresztül, de ettől függetlenül ezek a szabályok nagyon szigorúak, és ezt be kell tartani a vállalkozásnak.
6: És ez mikortól van érvényben?
7: 22.
9: Én is ütöm, sőt már talán 21 januárjától, és nagyon...
6: Ez nem köztudomás.
9: És még egyszer nem köztudomású, és egyébként ugye, hogy a kötelező jogszabályi jótállás sem érvényesül, mások országokban nincsenek ilyen szabályok, a szavatosság ugye mindenhol él, vállalkozások által vállalt jótállás az lehetséges, de a törvényi, pontosan a kormányrendeleti jótállás az egyedülálló ilyen szempontból.
7: És azért azt is mondjuk el, hogy itt megint korábbi műsorokban már beszéltünk róla, ha elakad ez a folyamat, mivel hogy ezek nagyon egyértelmű jogszabályok, nagyon tiszta és egyértelmű feltételrendszert teremtenek, ha nem érkezik 15. napig egy hosszabbító papír, ha 30. nap után sincs meg, ha 8 munkanapomból nem fizették vissza, tehát hogy nem cserélték ki a terméket, minden egyes jogszabálysértés esetén kormányhivatalhoz megint csak ugye DAP pluszon, vagy ügyfélkapu pluszon, vagy DAP-on keresztül bejelentést tudunk tenni, de el is tudunk menni a kormányhivatalhoz, tehát személyesen is meg lehet ezt oldani. Bejelentést teszünk, és a vállalkozástól kikényszeríthető ez a jogszerű magatartás. Tehát míg egy cserejavítás vagy árleszállítás kérdésben ugye a kormányhivatalok nem tudnak nekünk segíteni, de abban, hogyha nem tartja be a jogszabályban rögzített határidőket a vállalkozás, abban bizony a kormányhivatalok tudnak segíteni.
6: Tehát akkor most a hallgatónak is, aki írt nekünk a facsipesz 2025@gmail.com-ra innen üzenjük, hogy már réges-régen el kellett volna, hogy fogjon a türelme, és jogszabály szerint már most, már ezelőtt is, de kérheti nyugodtan a saját pénze. Ugye? Jól értem.
7: Tehát mondjuk ki, hogyha ugyanaz a termék háromszor javításra kerül, ismét elromlik, teljesen mindegy, hogy milyen hibával, ugyanazzal vagy más hibával, akkor a negyedik alkalomra jogosult a cserére vagy a vételár visszafizetésére. Ennek határideje van, lényegében onnantól fogva, hogy bejött a negyedik javítási ajánlat, vagy negyedszer elromlott, onnantól fogva neki 8.
6: Tehát nem mondhatják azt, hogy háromnál nem szóltál, menjél a fenébe.
7: Ő jogosult igazából erre, hiszen a jogszabály ezt biztosítja számára, úgyhogy amennyiben ezt igényli, és nem fizetik ki neki, abban az esetben igen, fordulhat kormányhivatalhoz, és kikényszerítetheti ezt a döntést.
6: Gyakori ez egyébként Eitmann Norberthez fordul?
9: Meglehetősen gyakori, és most már ismerik is egyre inkább a fogyasztók, és tényleg eljárnak a kormányhivatalhoz.
6: És gyors, ezt mondhatjuk, ugye rutinból csinálják,
9: abszolút,
6: ugye?
9: Abszolút.
6: Nagyon szépen köszönöm, mindjárt folytatjuk a műsort.
2: Facsipesz.
6: És akkor már is folytatódik a műsor. Ugye az volt a téma, hogy mi van akkor, hogyha valakit úgy büntetnek meg, hogy nem tud róla, talán így tudnám legjobban megfogalmazni, hogy kap egy Mikolás cédulát, nem tudja, de aztán meg ugye azt nem fizetjük ki, akkor jön a következő a felszólítás, vagy nem is tudom mi, ajánlott levél, hogy fizesse ki a parkolás, bemegy a parkolótársaságba, és ott azt mondják, hogy de pedig volt Mikulás cédula. Egy állítás, egy tagadás, mert ugye azt mondja, hogy tényleg nem volt Mikulás cédula, hozzáteszem, olvastam én a neten egy csomó olyan történetet, hogy gyerekek letépkedik, ezzel szórakoznak a szélvédőkről, meg minden. Úgyhogy tényleg elképzelhető, hogy valaki tényleg nem vett észre, vagy ténylegesen nem kapta meg, mert eltűnt. Zentei Andrástól azt reménykedem, hogy megfejti, hogy ilyenkor mi van, ugye elkezdő ilyenkor a parkolótársaság meg az elszenvedő között egy vita. Érdemes vitázni, vagy itt ugyanazok a szabályok, mint a közszolgáltató cégeknél, hogy mi szépek lehetünk, de okosak nem.
10: Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Az a helyzet, hogy nem fogok egy nagyon jó dolgot mondani, szóval nem nagyon érdemes vitatkozni ebben az esetben, ugyanis a következő a helyzet, nekünk a szavunk az, hogy nem volt a szélvédőnkön a Mikulás csomag, áll szemben majd azzal, hogy a pótdíjat adó, kiszabó parkoló őr fényképfelvétellel fogja bizonyítani, hogy rajta van a Mikulás csomag.
6: De miért egy fényképfelvétel?
10: Ablakunkon, és rajta van a Mikulás csomagnak a tartalmáról, nekik van digitális másolatuk, azon időbélyek is van, és a helyszín is fel van tüntetve, tehát ők fogják tudni bizonyítani, hogy a Mikulás csomagot rátették a szélvédőre, én pedig nem fogom tudni bizonyítani azt, hogy nem volt rajta.
6: De bocsáss meg, tehát... azért egy közbevetőleges kérdés. A mai mesterséges intelligencia világában én olyan fotót csinálok, amilyet csak akarsz. Miért bizonyító erejű ez?
10: Ez egy nagyon rossz hiszemű magatartás, hogyha én ezt feltételezem egy közfeladatot ellátó szeméről és cégről, hogy ő meg akarja hamisítani az én poddiamat. Ugye ez meglehetősen nem életszerű, hogy úgy mondjam, ha ezzel egy bírósághoz próbálunk fordulni, akkor azt fogja mondani, hogy ez életszerűtlen ez a dolog, hiszen nem csinálnak ilyet ezek. Az a helyzet, hogy nem gátolja meg a parkolást üzemeltetőt az, hogy ő az érvényesítse a póddíjat. Ugye a póddíj összege az általában egy óra szor 40 óra. De ugye, tehát ennyit kell fizetni, tehát általában tehát 40 óra pótdíjat kell kifizetni, igen? Ugye, amennyiben általában. Igen.
6: Az az első körös, az a Mikulás?
10: Nem. Ez nem. A pótdíj. Ugye van egy nem kiskapu, hanem egy könnyítés, tehát hogyha mondjuk én abban a percben, ahogy meglátom a Mikulás csomagot, homlokomra csapok, hogy ó, de butus voltam, hogy elfelejtettem ezt az SMS-t elküldeni, most befizetem, lényegesen alacsonyabb poddíjat kell befizetni, tehát körülbelül mondjuk a negyedét kellene befizetni általában, 8-10 óra parkolást kell ebben az esetben kifizetni, nem pedig 40-et. Ugye az a szabály, hogy az üzemben tartott 60 napon belül levélben értesíti a szolgáltató arról, hogy őre pótdíjat szabtak ki, ebben az esetben viszont elesünk attól a lehetőségtől, hogy ezt a könnyített testnevelést választhassuk. Sajnos ettől elesünk, ugye, de ez valójában nem a teljes pótdíj, hanem ez egy kedvezmény arra az esetre, amit azért ad nekünk. Ezzel szemben, ha én mondjuk bejelentem, hogy nekem nem volt Mikulás cédulám, akkor visszamegyek az autómhoz, és mondjuk nem volt a parkolás üzemeltetővel még soha konfliktusom, akkor kérhetek méltányosságot. Aztán hogy velem sajnos ez történt. Abban a pillanatban, amikor értesülök ugye a bírságról, velem ez történt, hogy nem volt a szélvédőmön. Elképzelhető, hogy méltányosságot gyakorol a szolgáltató, de ez tőle jogi úton nem kikényszeríthető.
6: Értem.
10: Azonban például, hogyha ebben az esetben valamilyen plusz költség merülne föl, az már nem követelhető rajtam, tehát rajtam csak is a pótdíj összege lesz, ami követelhető.
6: Tehát mondjuk ügyvédi költség, vagy nem
10: így
6: tudom.
10: Így van, az ebben az esetben gondolsz, ugye nem játszik. Igen.
6: Elég szomorú meg ez a méltányosság, és én mondjuk Budapesten elég jól ismerem ezeket a lehetőségeket, és az a csalda benne, hogy nem egységes.
10: Nem egységes.
6: Tehát az egyik kerület így gondolja, igen, a másik. Sőt, például konkrétan tudom, hogy a harmadik kerület az nem ismeri azt a szót, ismeretlen, hogy méltányosság. Tehát, hogyha még velem mondjuk konkrétan megesett, nekem ugye van egy olyan gyerekem, akinek sajnos jogos a jára mozgássérült igazolvány, én felejtettem el kitenni. Megmondom miért, mert ha kiteszem, azért büntetnek meg, mert jogtalanul ki van téve. Ha nem teszem ki, és vele megyek, mert ugye akkor használtam, akkor meg azért büntetnek. Na, egy ilyen esettel betotyogtam a harmadik eleti parkolótársasághoz, és rezzenés telen arccal megnézték a mozgássérült igazolványt, ott volt a gyerek is velem, amikor közölték, hogy méltány, mit képzelek én méltányosságot. Úgy elhajtottak, hogy csak úgy recsen, tehát, hogy érdemes azt is tájékozódni, hogy nem csak Budapesten, hanem egyébként a többi városban milyen. Ejtman Norbert akar hozzászólni.
9: Igen, csak eszembe jutott, hogy egyébként a B2-5 testületeknek nagyon sok parkolási ügyük van, tehát nyugodtan ilyenkor, ha nem tudunk megállapodni a társasággal, akkor forduljunk B2-5 testülethez, veszíteni nem veszíthetünk.
6: Van értelme.
9: Van értelme, hiszen ingyenes az eljárás, viszonylag gyorsan lezajlik.
6: És addig nem halmozódik a büntetés?
9: Nem, addig nem halmozódik ez a büntetés, ez tehát hogy megállítja, hiszen jogi eljárás van folyamatban. és vannak rá példák, nem azt mondom, hogy 100%-osan, de vannak rá példák, amikor a parkolótársaság akár méltányosságot gyakorol, akár még az is, hogy eltünteti, megszünteti ezt a díjfizetéseket.
6: Akár el is tüntetett, ez a nyelvbotlás jó. Van még valami nagyon fontos, amit el akartál mondani?
10: Hát ugye, hogy amennyiben mi olyan helyen parkolunk az autónkkal, ahol ez természetesen jelezve van, hogy ez egy díjköteles ott parkolni, akkor az viszont a mi felelősségünk, hogy megfizessük ezt a díjat. Tehát, hogy alapvetően picit fordítva ülünk a lobon, amikor elkezdjük hibáztatni a parkolótársaságot, hogy miért nem volt rajta a csomag, vagy miért pótdíjaztak. Hát sajnos az a helyzet, hogy ahol ki van írva, hogy ott fizetni kell a parkolásért, ott fizetnünk kell, és nekünk kell meggyőződni arról, hogy ezt valóban megfizettük.
6: Ebben teljesen igazad van, de az a történet...
10: Nem kellemes.
6: Mikor én bementem a gyerekkel, meg a mozgássérült igazolvánnyal, akkor egy végigfutott rajtam a ideg, mikor mondta a nő, hogy itt méltányosság, és mondom, ha most itt beszélget még velem, és kint megbüntetnek, hát azt mondta, akkor kifizeti. Úgyhogy tehát én még ilyet nem láttam, tehát érdemes azt is azért tájékozódni, hogy melyik kerületekben.
10: Igen, hát nyilván az is van, hogy azért mindennek a végén emberek ülnek, tehát mindenütt emberek dolgoznak, akiknek mindenkinek megvan a saját, hát hogy is mondjam, munkamorájuk is, meg hozzáállásuk is, meg mindenkinek lehet rossz napja. Azt gondolom, hogy viszont az, hogy normálisan beszéljenek vele, meg méltányosan és jóhiszeműen bánjanak vele, az mindenfélnek jár.
6: Na, igen. Én meg azt mondom, járna.
10: Hát ebben az esetben ebben az esetben akkor érdemes ott helyben egyébként a feljebb valójával beszélni a tisztelt ügyintézőnek, erre ugye lehetőség mindenhol van, és a békeltető testület az természetesen egy kiváló fórum.
6: Én egyébként azért lennék kíváncsi, hogy kihez tartoznak a parkolási társaságok, mert a polgármesterek azok úgy tolják el maguktól, mint hogyha leöntötték volna őket vízzel.
10: Hát ugye attól függ, hogy hol. Tehát van, ahol az önkormányzatnak a saját cége, van, ahol az önkormányzat, és olyan is van, ahol harmadik cég, tehát én is csinálhatok egy céget, aki parkolási üzemeltetés.
6: Régen volt a Parking Kft., az elhíresült Parking Kft.
10: Az viszont egységes volt egyébként.
6: Igen.
10: Csak hát ott is voltak nagyon komoly problémák, mint azt ismerjük ugye a médiából, hogy ott milyen problémák
6: és
10: voltak.
6: És most csak Budapestről beszélünk, még vidékről nem is.
10: Igen.
6: Ja. Jó, hát köszönöm szépen, ezek szerint akkor jól éreztem én, mint a közmű cégek, szépek lehetünk, okosak nem. Ott is ugye az van, és akkor már Eitmann Norberthez fordulok, hogyha én nem kapok számlát, és éppen 5000 dolgom van, és miért kell nekem örökké azon agyalni, hogy megjön-e a számla, vagy nem. Mondjuk elektronikusan esetleg spambe került, ha nem fizettem be, úgy megbüntetnek, még akkor is, ha ők nem küldték el. Azt hiszem, ugyanez van a parkolási társaságoknál. Szépek lehetünk, de okosak nem. Na jó, már is átugunk egy másik témára. Talán a múlt héten a Revolutról beszélgettünk, és annak kapcsán eszembe jutott, hogy a Revolut most már nagyon nyomja, hogy rajtuk keresztül lehet a Bookingon is. Tehát, hogy általuk fizessünk, és a Booking az náluk van, vagy hogy mondjam. De nem csak erről akarok beszélni, csak a Booking az a másik olyan szó, amire fölkapják az emberek a fejüket, mert azért rendesen rászállt a hatóság Magyarországon, mert hogy úgy gondolták, illetve hát valójában nem is voltak, nem azt mondom, hogy tisztességtelenek voltak, nem voltak túl tisztességesek, és ez talán kicsit jobban árnyalódik. Nyilván egy fogyasztói védelmi műsorban az a legfőbb kérdés, hogy mit tegyünk, ha mindig a baj van. Ugye az nem ritka történet, hogy valaki elutazik, és nem 2 óra autóútra, hanem 5 óra repülőútra, és kifizette a szállást, és oda megy, és megáll még az öregedésbe is, mert valami szörnyű helyen, szörnyű körülmények is ki van fizetve. Szóval mik a jó tanácsok, és aztán majd térjünk erre, hogy nagyobb garanciánk lesz-e a Bookinggal, hogy a Revoluton keresztül is tudunk fizetni.
9: Hát ott kezdem a történetet, hogy teljesen átalakultak a fogyasztói szokások, és annak meg fel a kereskedői szokások, és tényleg már elsősorban online platformokon igen. foglalunk szállásokat. Egyébként jó magam is. És ez semmi gond nincs egyébként, hiszen rengeteg lehetőséget felkínálnak, összehasonlítják a különböző szállásokat, nem csak árban, hanem értékelésben, hozzáférhetőségben, központtól és tengerparttól távolság szempontjából mindenféle mindenféleképpen.
6: Meg lehet ugyanazt a szállodát nézni több honlapon is.
9: Adott esetben igen, és nem feltétlenül kell mondjuk egy utazási irodának plusz költséget ezért nekünk kifizetni. Nyilván önállóbbnak kell lennünk, nagyon sokan szeretnek így rendelni, egyébként én magam is. Mert akkor én eldönthetem, hogy pontosan mikor akarok menni, milyen körülmények között, hova akarok menni, és ugyanez igaz egyébként a légijáratok foglalására, tehát repülőjegy foglalásra is. Nyilván ettől függetlenül felmerülhetnek problémáink, és hogyha a szállás helyen ott tartózkodunk, és azt látjuk, hogy nem azt kapjuk, amiért mi fizettünk, akkor természetesen joggal vagyunk felháborodva, és ilyenkor azonnal bejelentéssel élhetünk.
6: De hol?
9: Mindenekelőtt nyugodtan akár a, most ha kimondtuk a bookingot is, de akár más szállásfoglaló oldalakon is van önálló bejelentési panaszkezelési mechanizmusa ezeknek a vállalkozásoknak.
6: Tehát én most fölmennék a bookingra, akkor találnék egy ilyen?
9: Így van, pontosan. Illetve bejelentheted, hogy milyen problémád van az adott szállással kapcsolatban. Aha. Ez ott, én pontosan tudom, abban a pillanatban nem fogja megoldani a te gondodat, hiszen nem lesz hirtelen a szállásokkal jobb, nem lesz tengerpar, jobb
6: nem lesz a konyhára nézőjét tengerparti, igen.
9: Ez pontosan így van, viszont a későbbiekben, amikor már hazajöttél, akkor neked igényed teljesen jogos, és felléphetsz ezzel kapcsolatban.
6: De akkor már elcseszték az egész nyaralásom, nem?
9: Elcseszhetik adott esetben, de nyilván itt pedig jön a fogyasztói tudatosság, hogy hova megyünk, hogy előzőleg, amit én mindig elmondok, hogy nézzük fogyasztói kommenteket, értékeléseket, igen, egy szállásnál, aztán meg végképp van egy online platformon, rengeteg értékelés szokott lenni, jó, pozitív, negatív. Én is van úgy, hogy akkor egy szállástól eltekintek, mert látom, hogy ott mondjuk a fogyasztók kifogással éltek, hogy nem kaptak időben étkezést, nem kaptak tájékoztatást, stb. Nem kapták azt, ami valósan várhatta őket.
6: Remélem, Zentai András, mint fogyasztó akar ebbe a témába belekapcsolódni.
10: Én abszolút most magánemberként, nem szerkesztőként. Mi a Balatonra mentünk nyaralni most idén nyáron a feleségemmel, meg a gyerekeimmel, és a Bookingon keresztül foglaltunk szállást, mert ott olcsóbb volt, mint máshol. Aha. És az a furcsa dolog merült fel, hogy a szállásadó az nem Bookingon keresztüli fizetést kért, hanem átutalást kért a Bookingon kívül. És én, nekem ez meglehetősen gyanús volt, hogy ez vajon miért van. Úgyhogy felhívtam az illető szállásadó telefonon, és megkérdeztem tőle, hogy ennek mi az oka, mert én ilyennel még nem találkoztam a Bookingon. És elmondta, hogy hát az, hogy a Booking tőle nem tudom, 5%-ot levon, hogyha az ő fizetési megoldását választja, és hogy ő nem szeretné ezt kifizetni.
6: Na jó, de viszont rajtuk keresztül találtad meg, tehát valamiért azért fizessen.
10: És akkor ő egyébként fizet, ettől függetlenül közvetítő díjat, ugye ez egy halmozati dolog még, és akkor én megkértem őt arra, hogy jó, rendben van, átutalom, de legyen szíves ezt nekem a Bookingon keresztül egy üzenetben írásba adni, hogy ő így kéri a fizetést, hogy utólag tudjak reklamálni, hogyha esetleg lehúzott volna.
6: Helyesen járt-e?
10: És például nagyon örülök, hogy a Revolut ebbe beszáll, mert valószínűleg a Revoluton keresztül is megtehettem volna ezt, és akkor már nagyobb bizodalmam lett volna az egésszel kapcsolatban. Mert így már a kezdetén kialakult egy bizalmi hiány, ami az egész nyaralásra rá tud egy kis stresszt tenni legalább a megérkezésig, és bennem is volt egy kis félsz, hogy most, hát ugye komoly összegek, tehát már egy egyhetes balatoni nyaralás is több 100 000 forintba kerül. Tehát, hogy azért az ember aggódik, hogy most akkor itt mi fog történni?
6: De neked még azért szerencsére van, a Balatonra legfeljebb visszafordulsz, hogy szerzel addig is más szállást.
10: Egyébként végül semmi probléma nem volt, tehát teljesen rendben volt az egész, és együttműködött én is, úgyhogy minden oké volt, de egy kicsit azért ez furcsa volt elsőre.
9: Hát abszolút helyesen járt egyébként, András, és tök jó, hogy kért egy ilyen kvázi garanciát, hiszen utána, hogyha probléma lett volna, akkor a Bookingon keresztül tudta volna azt érvényesíteni. De hogyha most teljesen a Booking csak kvázi ötletet adott, és úgy foglalta volna, és külön mechanizmusban fizet, utána az online platform is széttárta volna a kezét, hogy hát bocs, de nem is itt foglaltál.
6: De egyébként az is ilyen nagyon magyaros, hogy használja a Booking előnyét, de mikor fizetni kell a Bookingnak, akkor már nem annyira akarja azt a izét kifizetni, de ebben nem menjünk bele, mert nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ha kimegyek mondjuk, és ne a Balatont vegyük, hanem messze országot, kimegyek repülővel, volt költségem, ott a gyerekem, hogy akkor azonnal az adott ezek mik, ezek a Booking micsoda tulajdonképpen? Szállást foglaló platform, vagy hogy hívják őket?
9: Online platformok.
6: Igen, és tehát ez, van ebből több is.
9: Persze, és rájuk is egyébként vonatkoznak nagyon komoly uniós szabályok. Aha. Most már, és hogy említetted a felvezetőben, hatósági eljárások is voltak ezekkel, igen, kapcsolatban, a gazdasági versenyhivatal, igen, súlyosan bírság, igen, volt a Bookingot is, más magyar,
6: is van,
9: és magyar szállásadó platformot is, tehát nekik is bizonyos kötelezettségeknek meg kell felelni. De az teljesen jó, hogy azonnal úgy bejelentéssel élünk,
6: igen,
9: és ott az adott helyszínen is nyugodtan a szállásadóval vetessünk föl jegyzőkönyvet, csináljunk fényképeket, videófelvételeket.
6: De hát,
9: ha
6: nem hajlandó a szállásadó, azt mondja, ez van, tessék.
9: Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Ugye mi fogyasztói jogviszonyban ettől függetlenül a szállásadóval kerültünk, tehát a szerződést mi vele kötjük, a platform az egy közvetítő tevékenységet folytat. Egy teret ad számunkra, hogy ott kössünk egy szerződést, olyan, mint egy piac mondjuk. Ha a piacon vásárolunk gyümölcsöt, nem a piaccal kötjük a szerződést, hanem a kofával, aki a gyümölcsöt árusítja nekünk.
6: Igen, akkor mi van, akkor most csavarok egyet a dolgon, maradva a történetnek, kimegyünk tengerpartra, ehhez képest a földszinten konyhára néző és szagló szörnyűséges ólat adnak, azt mondom, hogy hát ezt nektek is elmények, keresek egy szállást. Ez nyilván jó sok pluszköltségembe kerül, biztos, hogy oda megyek, lefoglalom, kifizetem, kapok számlát. Jogos, nem jogos, kifizetik ezt nekem utólag, illetve kártérítenek-e azért, mert jó megszivatott az előző szállással a platform.
9: Hát abszolút jogosnak tűnik, nyilván minden ügy egyedi, és azt át kell vizsgálni, hogy ő mit ígért, és mit tanúsított, hogy mit adott valójában, de egy fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak, vagy akár egy Európai Fogyasztói Központ fellépésnek ez alapja lehet, mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor ez megtehető, csak tényleg minden dokumentáljunk, hogy mit ígért nekünk, milyen körülményeket találtunk ott, hogy az tényleg olyan rossz körülmények, mint azt mi állítjuk, mert lehet, hogy a szállásadó meg azt mondja, hogy ez teljesen megfelelt a feltétel.
6: Azért érdekes, mert most én egy 20 évvel ezelőtt milyen fiatal vagyok, példát fogok fölhozni, akkor még létezett olyan, hogy Maléva Air Tours. És én a kis családommal, a Maléva Air Tours-szal elutaztunk Máltára, és egy olyan szállodába kaptunk helyet, egy hatalmas teraszunk volt, ő fölöttünk, hát nem az angol kisasszonyok, de angolok voltak, akik minden este jó berúgtak, és levagdosták a székeket, és két pici gyerekkel voltunk, és rohadtul fölháborodtunk. A Maléva angol kisasszonyok, de angolok voltak, akik minden este jó berúgtak, és levagdosták a székeket, és két pici gyerekkel voltunk, és rohadtul fölháborodtunk. A Maléva Air Tours-t fölhívtuk, és azt

0: szolgáltatását, meg hogy egyéb szolgáltatást is igénybe kell venni, de nyújthat ez egyfajta garanciát. Én nem azt mondom, hogy ettől független utazási irodával kell feltétlenül helyet foglalnunk külföldre, inkább csak annyi, hogy legyünk tudatosak is.
1: De igazán. Akkor most még addig nyaggatlak a Revoluttal, ugye ez egy teljesen friss hír, hogy a Revolut ajánlgatja, hogy rajtuk keresztül foglaljunk a Bookingon, ők csak a Bookingot ajánlgatják, tehát se a Trivágot, se az összes többit, én már betévet tudom, mint, mert én is így szoktam foglalni. Szóval, hogy jelenthet ez számunkra plusz garanciát, illetve még egy furcsa kérdése van, tudom, hogy ezt a Binder Pistinek kéne feltenni, de neki sajnos el kellett menni, hogy ezt a chargebacket, ezt használhatom-e, ha én a Revolutomról fizetek a Bookingnak, úristené. Szóval, tehát, hogyha nagyon rossz az a szállás, akkor élhetek ezzel.
0: Hát alapvetően lehet élni chargebackkel, szállásfoglalásnál, aha, és szolgáltatás igénybevételén is, tehát nem csak termék vásárlásánál. Az, hogy a Revolut biztosít-e plusz lehetőséget, vagy plusz védelmet mondjuk így, vagy garanciát a későbbiekben.
1: Ez csak a fejünkben van?
0: Ezt én nem tudom így elsőre, aha, megmondani, és amellett, bár nem vagyok versenyjogász, de van versenyjogi végzettségem is, itt kérdéses, hogy mondjuk ilyen kizárólagos szerződések megkötése tekintetében, hogy a versenyhatóság nem fog-e fellépni, hogy ő kifejezetten a Bookingot fogja közvetlenül ajánlani, és azt mondja, hogy csak, hogyha
1: lehet,
0: rajta
1: kezdünk. Lehet, hogy megvette, azt nem tudhatjuk.
0: Jó, ezt nem tudhatjuk. Nyilván ezt egy versenyhatóság és a, igen, horizontális kizárási tilalmakat esetleg megsérti a Revolut ezzel, ezt nem tudom megmondani, de elképzelhető, hogy ez jelent majd egy plusz védelmet a jövőben.
1: Aha. De legalábbis arra biztos jó, hogy az a 2 millió ember, akinek Revolutja van Magyarországon, az nagyobb bizalommal fordul e felé a szolgáltató felé, ugye? Tehát, hogyha jól értelmezem, ennek ez a legfontosabb üzenete. Aztán lehet, hogy ugyanúgy a GVH is fogja vizsgálni, mert nem úgy csinálják, hogy kell, de sokat javítottak, ugye? Tehát eleget tettek a magyar elvárásoknak, ezért ezt mondjuk el.
0: Igen, mondjuk el, hogy ugye kifejezetten úgy hirdettek szállásokat, hogy már csak fél percig elérhető, hát már csak 3 szállás, már éppen Debrecenben, Nagykanizsán és mindenhol is nézik egyszerre. Ezek ugye olyan nyomásgyakorlást jelentettek, pszichikai nyomásgyakorlást, ami tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak.
1: De hány ilyen egyébként, most nem a szállásfoglalással, csak hogyha fölmész a virtuális valóságba, ott is a halál idegesítő egyébként. Szerintem, hogy meg kell tanulni kizárni egy csomó minden zajt a mai világban, ugyanúgy meg kell tanulni ezt is kizárni, de hát egyelőre az tök jó, hogy még büntetnek érte. Köszönöm szépen, ma is okosabbak lettünk valamennyivel, nem is kevéssel. A hallgatókat természetesen, mint mindig a műsor végén arra biztatom, hogy ne tartsák vissza magukat, bármilyen fogyasztóvédelmi panaszuk van, küldjék el nekünk e-mailbe, oda fogom adni a szakértőknek, és addig fogom nyaggatni őket, míg meg nem mondják, hogy mi a helyes válasz. A cím, illetve egészen pontosan az e-mail cím, facipesz2025@gmail.com. A mai műsor szakértő vendége volt Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és végül, de nem utolsó sorban, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője. Bicó Tamás most is itt volt, most is vele készítettem a műsort, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Viszlát!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
2: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok között, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
3: Üdvözlöm Önöket, ez a Média Egy, itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabolcs-Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba, hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
4: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy Az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C20-C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített beton keménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy vesszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy a szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
3: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
4: Így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekint egy, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor az tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130-140-150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszhatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi térben azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen hát teljesítmény nélküli figurák tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy tér széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy pontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van ez az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan... Az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény, és nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fog tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tiszapárt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
3: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont, mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
4: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíjban, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
3: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha abszolút egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
4: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, Mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adományalapú működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy a uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most nulla átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy terre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget és az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a CDF és az ARD együttesen erősebb, mint a Proziban és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
3: Azt volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, igen, ez nagy különbség, de ott van következménye.
4: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-5 27%, és akkor mondjuk egy RTL meg 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tud talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platformrendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségben tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobb ilyen így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik a hírszolgáltatásban, meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az előső kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami odaillik, de nézet lesz. Úgyhogy aha, megoldható a dolog, csak azt szeretném, szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Le lettünk betegítve, nem igaz?
3: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
4: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, össze tudtak fogni, és fölépült a város. Aha. Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolélerőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
3: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Ujás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
4: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogyan megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a közmédia kellett volna valami hasonlót csinálni, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották, hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része. És van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni, hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nem nincs jogom, hogy ilyen többeszem első személyre beszéljek. Behoz a tudatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
3: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTBL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormányközeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
4: Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a Sales House is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
3: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
4: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgató, a kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.

0: hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
1: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebben valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszagnézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga a kultúra, amit izgalmasan kikert. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy baromi izgalmas szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége lesz. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
0: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
1: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész média rendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanatban a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy a nálunk idősebb nagynevű emberek adták hozzá nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
1: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
0: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
1: Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartott, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
0: Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
1: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele. De az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
0: Kitiltott emberek, igen.
1: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a többi ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy nem emeltek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott úci ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitült ez be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
0: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
1: Most ez
0: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
1: elindultam, régen. És igen, 200 szavazattal maradtam le, ez a végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, hogy szakmai vezérigazgató helyettesként mindenképpen teljes úgy, egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
0: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt
1: de,
0: azért.
1: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhasalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsor sávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha azt mondom, beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni, kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúba beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
0: Jelezted-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
1: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések. Konkrét

0: hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
0: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszterelnök rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlen rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben. Van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalom is, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
0: Abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most arra ugye a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire. Ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja, nagyobb formátumú

0: televíziók létrehozásában, mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó, rutinos, még tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai, a világtörténéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly, tehát hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnai Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva átjövünk.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked. Back then when I was running out of your place, I said I never wanna see your face. I couldn't wait to see it again.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagymértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki, a fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a harmadcsepp, a ribizli keringő, az aranyliget, a mogyorós kényeztetés és a nyári szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja. Balaton Rádió.

0: egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: látható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festeti csörökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában. A negyedik pedig

A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton-Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Nappal a legjobbakkal.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást, és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a lendárt. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.